0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallják május 28-án csütörtökön. Megérkeztek az idei érettségi hivatalos és meglepő eredményei. Ezzel kezdünk állandó rovataink után. Majd arról számolunk be, hogy meredeken emelkedik a drón incidensek száma Európában. 7:30-tól Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét kérdezzük az ellenzéki egyeztetésekről. Hogyan kerülhető el a magyar-szlovák kapcsolatok romlása az Orbán kormány bukása után? A témát 8:45-kor taglaljuk politológus szakértőnkkel, majd az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeiről számolunk be. Ezek a mai reggeli főbb témái, melyeket Tilajcsik Dóra állított össze, a hangmester Zsapka Levente, a zenészerkesztő Puha József, most pedig Paszmár Lívia hírszerkesztőnek adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A PS azt szeretné, hogy a Magyar Szövetség is részt vegyen a politikai változásban. Az USA a fegyverszünet ellenére ismét támadást indított iráni célpontok ellen. Pozsonyban 14, Kassán 13 fok van. Következnek a részletek. A Ján Kuciák újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó tárgyalás június 22-ére tervezett tárgyalási napján Peter Tóth tanúvallomása következik, tájékoztatott Miroslav Mazuch, a Bazini specializált büntetőbíróság elnöke. A tegnapi főtárgyaláson Andruskó Zoltán koronatanút harmadik napi hallgatta ki a bíróság. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti, amit az újságíró meggyilkolásának megszervezésért szabott ki rá a bíróság. Andruskó azt vallotta, Elena Zsuzsová rendelte meg nála az újságíró és az ügyészek meggyilkolását, szerinte a fő megrendelő Marian Kocsner volt. Miroslav Mazuch, a szenátus elnöke röviddel 16 óra után megszakította a főtárgyalást azzal, hogy folytatására június 22-én és 24-én kerül sor. Jelezte továbbá, hogy júliusban Andruskó újra részt vesz a főtárgyaláson, ahol a tanú jelenlétében befejezik a bizonyítékok bemutatását, és terv szerint tisztázzák a vallomásában lévő ellentmondásokat. Politikai kapcsolatfelvételről állapodott meg az ellenzéki PS és a parlamenten kívüli Magyar Szövetség. A cél a közös pontok megtalálása és a politikai változás elérése a következő parlamenti választáson. A PS azt akarja, hogy ennek a magyar párt is a része legyen, terült ki a két pártelnök, Mihály Simecska és Gubik László tegnapi megbeszélése után tett nyilatkozatokból. Három fő célterületre összpontosítanának, az első Dél-Szlovákia és Kelet-Szlovákia gazdasági és regionális fejlesztése, továbbá a jogállamiság, az igazságszolgáltatás és a kisebbségek jogállása. A harmadik terület a külpolitika és az európai ügyek. Ide tartoznak a szlovák-magyar kapcsolatok és a történelmi megbékélés, fűzte hozzá Simecska. Leszögezte, hogy választási koalícióról nem tárgyaltak. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke, ellenben kritizálja Gubikot. Gubik úrnál azt látom, hogy nézetei csak Orbán Viktor veresége után változtatta meg, jelentette ki. Megszüntették a Gabriela Matecsná volt mezőgazdasági miniszter ellen hűtlen kezelés ügyében indított eljárást. A legfőbb ügyész első helyettes a legfőbb ügyész nevében utasította a nyomozót, hogy lépjen az ügyben és hozzon döntést, tájékoztatott Janata Köliová, a legfőbb ügyészség szóvivője. Az Aktuality értesülései szerint az ügy a szlovák földalapnak a Szalánci erdők ügyében folyó jogvita során vállalt képviseletével kapcsolatos. A tárgyalás során eredetileg egy kassai jogásznő látta el a képviseletet. Amikor a pert már szinte megnyerték, Gabriela Matecsná 1,8 millió euróról szóló szerződést kötött az Ecker Kán ügyvédi irodával. A nyomozók hűtlen kezelésért vizsgálták Matecsná lépését, írta a portál. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap az ország katonai vezetésével folytatott tárgyalások után új ellentámadásokat jelentett be orosz belföldi célpontok ellen. Zelenszkij szerint elengedhetetlen, hogy Moszkva számára világossá tegyék, az Ukrajna ellen folytatott háborújáért saját veszteségekkel kell fizetnie. Az ukrán elnök ezt tegnap este mondta el rendszeres videóüzenetében. Kijelentette, a tervezett támadások továbbra is elsősorban az orosz olajiparra fognak irányulni. Ezzel Kijev korlátozni akarja Moszkva energiaexportból származó bevételeit, amelyek kulcsfontosságúak a háborús gazdaság finanszírozásához. Zelenszky már hetek óta tesz közzé a közösségi médiában videókat és fényképeket az oroszországi katonai beavatkozásokról. Ezeknek a támadásoknak civilek is áldozatául esnek, valamint nem katonai objektumok megsemmisülése vagy megrongálódása is előfordul, teszi hozzá a DPE. Oroszország válaszul megtorló csapásokat jelentett be Kijev döntéshozatali központjai ellen. A fegyverszünet és a háború befejezéséről szóló tárgyalások ellenére az Egyesült Államok médiaértesülések szerint ismét támadást indított iráni célpontok ellen. A támadások olyan létesítményeket céloztak meg, amelyek veszélyt jelentettek az amerikai fegyveres erőkre és a kereskedelmi hajózásra, tájékoztatott a CNN és a CBS News. A támadások mértékére vonatkozó további részletek egyelőre nem ismertek. A CNN továbbá arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg Iránból kilőtt drónokat is elfogott. A CBS News szerint egy amerikai tisztviselő kijelentette, hogy a közel-keleti konfliktusban április eleje óta érvényben lévő fegyverszünet továbbra is érvényben van. Alig néhány nappal ezelőtt azonban a Hormuzi szoros térségében kölcsönös támadásokra került sor a harcoló felek között.
0: Időjárás.
2: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. Nyugaton és délen naposabb lesz az idő, keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul, a hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet. Az északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán javítási munkálatok miatt lezárták az Álajová utcáról a VSS hídra és a körgyűrűre vezető fel- és lehajtókat, a forgalom a Juznátriadá vagy a Pripráhárnyi utca felé terelődik. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóval.
1: Szerdán szüneteltek a küzdelmek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Ma kezdődik a VB második felvonása, a kieséses szakasz. A két nyolcas csoport 4-4 legjobb válogatottja maradt versenyben. A csütörtöki negyeddöntő párosítása 16-20-tól Finnország, Csehország, Kanada, Egyesült Államok, 20-20-tól pedig Svájc, Svédország és Norvégia, Lettország. Mint ismert, a szlovák válogatott nem jutott be a 8 közé, a 9. helyen végzett, a magyar együttes a bennmaradást jelentő 14. helyen zárt. Zürichben kisorsolták a jégkorong bajnokok ligája alapszakasza 6 fordulójának párosítását. A nyitraiak a svéd Skellefteával, a Växjövel, a Röglével, a finn Kuovolával, a Lappeenrantával és a svájci Friburggal mérkőznek. Az angol Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Vallecanót a labdarúgó konferencialiga lipcsei döntőjében. A londoniak az 51. percben lőtték a mindent eldöntő gólt. Augusto Batalla kapus pont Jean-Philippe Mateta elé ütötte ki a labdát, aki közelről találta hálóba. A konferencia liga fináléjára készülő angol és spanyol szurkolók összecsaptak Lipcsében. A Vallecano drukkereinek mintegy 300 fős csoportja a Crystal Palace szurkolóira támadt. Egy másik étterem előtt 60 angol drukker provokálta a szintén itta spanyolokat. Két embert őrizetbe vettek, két rendőr pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Sajtóinformáció szerint a nyári világbajnokság végeztével bejelentheti a visszavonulását a horvát labdarúgó válogatott 40 éves karmestere, 2018 aranylabdása Luka Modric, akinek június 30-án jár le a szerződése a Milánnal. Pozsonyban az Ondrej Nepela téli stadionban tegnap elkezdődött a mini futball Európa bajnokság. A csoportkör nyitófordulójában a szlovák válogatott 3-1 arányban legyőzte a görög csapatot. A magyar válogatott hiába vezetett kétszer is, félpályás góllal 3-2-re kikapott a lengyel együttestől. A bajmóciak odahaza 7 méteresekkel 4-2-re legyőzték a címvédő eperjesieket a férfi kézilabda extraliga döntő második mérkőzésén. A rendes játékidőt követően 33-33 volt az állás. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc 1-1-re áll. A harmadik helyért Nové Zámki Povaská Bystrica 24-25. Összesítésben a Vágbesztercejiek vezetnek 2-0-ra. A dunaszerdahelyiek hazai közönség előtt 38-30-ra legyőzték a már bajnok Nagy Mihályakat a női kézilabdaliga felsőházi rájátszásának záró mérkőzésén, és a második helyen végeztek. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét, a Mare Nostrum versenysorozat második, franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf két számban is a dobogóra állhatott. Először az 50 pillangó fináléjában harmadikként csapott célba, majd 100 gyorson második lett. A világranglistán 55. helyen álló ukrán Julia Starodubceva óriási meglepetésre 3-6-6-1-7-6-ra legyőzte a WTA rangsor második helyén álló kazak Jelena Rybakinát a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. A 34 éves dán Michael Valgren nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny fordulatos végjátékot hozó 17. útszakaszát. Honfitársa Jonas Vingegaard előnye pedig változatlan az összetettben, több mint 4 perccel vezet.

6 óra 18 perc van. Kedves hallgatóink, ma két szép és meglehetősen ritka utónév tulajdonosai ünneplik névnapjukat. Május 28-án van ugyanis Csanád és Emil napja. A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik. Az Emil megnevezés az Emilius nemzetség névből ered. Jelentése versengő, igyekvő. A szlovák naptár szerint ma a Williamok ünnepelnek. Kedves Csanádok, Emilek és Williamok, boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 21 perc van. Sikeresen elindult a Szentcsó 23 űrhajó a kínai űrállomásra. Ez is kiderül Nyitrai Nóra színes hírösszeállításából.
1: A Facebookot is birtokló Meta különösebb hírverés nélkül indította útjára legújabb alkalmazását, amely fórum névre hallgat, és egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, kizárólag iOS-t futtató eszközökre. Hamar kiderült, hogy egy kifejezetten a Facebook csoportokhoz létrehozott alkalmazásról van szó. A Meta úgy pozícionálja az újdonságot, mint egy Reddithez hasonló platformot, amely segíthet valódi válaszokat nyújtani a felhasználóknak méghozzá valódi emberektől. A fórum használatához nélkülözhetetlen egy már létező Facebook fiók, és a belépést követően átkerül ide a profilhoz tartozó minden adat és tevékenység. Szemben a hagyományos Facebook alkalmazással a fórum hírfolyama kizárólag a felhasználó különböző csoportjaiból származó beszélgetéseket emeli ki. A fórumban közzétett posztok természetesen megjelennek a fő Facebook alkalmazásban, és ez fordítva is igaz. Kiderült továbbá, hogy napjaink trendjeihez igazodva a fórum is tartalmaz mesterséges intelligencia alapú funkciókat. Az egyik az úgynevezett ESC, a másik EMI funkció egy adminisztrátori asszisztens, amely segíthet a csoportjaink kezelésében. Május 28-án délután 5 óráig az eredeti ár helyett ingyen szerezhető be a Tomb Raider 1-2-3 Remastered Starring Lara Croft PC-s verziója az Epic Games Store digitális játékáruházban. A 90-es évek egyik legnépszerűbb játéksorozatának első három része 2024-ben kapott felújított változatot, így valamivel szebb grafikával a mai korigényekhez igazítva pörgethetők végig Lara Croft első kalandjai. És nem ez az egyetlen ingyen bezsákolható játék az Epicnél, hiszen most a Down in Bermuda is ingyenesen lehet bárkié. A Tomb Raider 1-2-3 Remastered Starring Lara Croft megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha pedig már van profilunk, akkor a játék adatlapján a Get gomb megnyomásával csak igényelni kell a programot. A háromfős legénység Chu Yang Chu parancsnok, Chang Cheyuan pilóta és Laika Ying kutatási szakértő várhatóan 6 hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Teinkung kínai űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el és űrsétákat hajtanak majd végre. A kínai űrügynökség a CMSA szóvivője korábban közölte, a küldetés során az egyik űrhajós hosszú távú egyéves űrbeli tartózkodást vizsgáló kísérletben is részt vesz. A Tiankung űrállomáson jelenleg a Shenzhou 21 személyzete tartózkodik, Changlu parancsnok, Wufei űrmérnök és Changhu Chang küldetés specialista tavaly novemberben érkezett az állomásra. A Shenzhou 23 legénysége a következő napokban veszi át a szolgálatot a jelenlegi személyzettől, amely várhatóan május végén tér vissza a Földre. Kína 2003-ban indította el első emberes űrmisszióját, azóta már euró milliárdokat fektetett be űrprogramjába, és tervei között szerepel, hogy 2030-ra embert küld a Holdra is.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Megérkeztek az idei érettségi hivatalos eredményei, eközben a felvételiző diákok az eredményekre való hosszas várakozás miatt aggódnak. Erről hallhatnak részleteket a régiók hírei után, most a Szópasz már Líviájé.
2: A fővárosban tegnap elkezdődött a Brák-Pozsonyi Könyvfesztivál, amely május 31-ig tart. Több mint 120 rendezvényt és 200 vendéget vonultat fel a világ minden tájáról. Az összes kísérő programra a belépés ingyenes. A Brák-fesztivál 13. évfolyama elsősorban a főtéren és a Ferencesek terén, valamint a főváros történelmi központjában található városi kulturális intézményekben kerül megrendezésre, beleértve az Óvárosháza udvarát, a Mirbach palotát, a Romárházat vagy a Pisztori palotát. Az idei fesztivál témája Beszélnünk kell, irodalmi, társadalmi és a mai világról szóló vitákat indít el a nagy közönség és a szakmai közösség számára. Az ország legnagyobb könyves fesztiválján magyar szerzők és kiadók is vendégeskednek. A Gömör-Kishonti Múzeumban a múlt hétvégén megnyitották a Gótikus út Európai Örökség című kiállítást. 12 középkori szakrális objektumot mutat be a látogatóknak Gömör-Kishontból, melyek értékes freskóikkal együtt megkapták az Európai Örökség címet. A kiállítás belsőt Csetnek, Gecefalva, Mert Martonháza, Hisnyó, Gömör-Rákos, Kövi, Süvete, Rimabrézi, Kiéte, Karaszkó és Rimabánya települések templomaira összpontosít. A tárlat a teljes nyári szezon idején nyitva tart, és egészen szeptember 20-áig lesz megtekinthető. A kiállítás keretében a múzeum kreatív hétvégéket és műhelyeket, valamint szakmai tárlatvezetést és exkurziókat is szervez. A kiállítás kétnyelvű, a Gótikus út Egyesület közreműködésével jött létre, védnöke pedig Andrei Unter, Pesztercebánya megye elnöke. A nagykürtösi Krötkostrand az idei nyári szezon megnyitását június 13-ára tervezi. Az alkalomra gyerekek és a felnőttek számára is készültek programokkal. A program a nagykürtösi triatlon első évadával indul, amelyet besoroltak a szlovák triatlon kupába is. A délután gyermekfoglalkozásokkal, valamint kutyás és katonai bemutatóval folytatódik, este táncmulatság lesz. A nyári szezon előtt felújították a medencék környékét, valamint színesebbé tették a büfék környékét és a kínálatukat is. A legnagyobb befektetés a teljes terület hangosításának biztosítása volt. A belépődíjak összege a 2026-os nyára sem változik.
0: Időjárás.
2: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. Nyugaton és délen naposabb lesz az idő, keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul. A hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet, az északi északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán javítási munkálatok miatt lezárták az Alajová utcáról a VSS hídra és a körgyűrűre vezető fel- és lehajtókat. A forgalom a Juznátriada vagy a Pripráhányi utca felé terelődik.

0: 6 óra 38 perc van. Megérkeztek az idei írásbeli érettségi hivatalos országos eredményei. A számok első ránézésre stabil teljesítményt mutatnak, de több kérdést is felvetnek. Hogyan teljesítettek a magyar tannyelvű iskolák? Mit mondanak az eredmények a diákok nyelvi, matematikai és digitális felkészültségéről? És mennyire nehezíti a tanév végét az, hogy közben sok felvételiző diák és szülő hosszú ideig vár az eredményekre? Erről beszélgetünk Andruskó Imrével, a komáromi Selye János gimnázium igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr!
0: Amikor először ránézett az idei hivatalos érettségi eredményekre, mi volt az első benyomása? Inkább megnyugtató, vagy inkább figyelmeztető képet látott?
1: Hát ha beszéltek először a saját iskolámról, a sajános gimnáziumról, akkor elégedett voltam. Nagyon büszke voltam a diákjainkra, a kollégákra, hisz minden tártból, 4 tantárból van központírásbeli vizsga, mind a 4-ből országos átlag felett teljesítettek diákjaink, tehát igazgatóként nyugodt szívvel kijelentettem, hogy ahogy már rábbi is említettem, büszke vagyok diákjaimra és a kollégákra. Országos szinten pedig nehéz eldönteni, most ez jó vagy nem jó. Itt tantárgyakat nagyon nehéz összehasonlítani, mert ugye felmerült a sajtóba, hogy magyar nyelvből a diákok kisebb százalékot értek el, mint például a szlovák nyelvből, de nehéz összehasonlítani. Lehet, hogy éppen a magyar teszt nehezebb volt, mint a szlovák teszt a magyar iskolás diákok részére, tehát itt teszten belül kell összehasonlítani, és ezért is örülök, hogy a minisztérium honlapján, a NIVA honlapján is megjelent egy anyag, amely pontosan tartalmazza, hogy hány diák, miből érettségizett, tartalmazza a teszteredményeknek a százalékos értékelését, külön a gimnáziumokét, külön a szakiskolákét, és minden iskola megcsinálja maga analízisét, és esetleg ahol látja, hogy gyengébben teljesítettek a diákjai, tehát az országos átlaggal teljesítettek, ott esetleg léphetnek, hozhatnak olyan intézkedéseket, amelyen majd javítják ezt a rossz eredményüket.
0: Az előbb említette a magyar és a szlovák nyelv és irodalom összehasonlítását. Ugye hát magyarból az országos átlag a magyar iskolákban 53,9, majdnem 54% lett. A magyar tannyelvű diákok szlovák nyelv és szlovák irodalomból jobb átlagot értek el, mint magyar nyelv és irodalomból. Ön említette, hogy ennek a hátterében az is állhat, hogy nehezebb volt a magyar teszt, mint a szlovák, de mire figyelmeztet, vagy mire mutat rá ez az eredmény, illetve egyedülálló vagy kirívó-e ez, vagy pedig megfelel annak, amit az elmúlt években esetleg tapasztalt?
1: Voltak évek, amikor a magyar volt jobb, tehát magasabb százalékértéket értek el a diákok, valamikor a szlovák. Tehát ha egy nagyon primitív példával élnék, tehát van körte és alma, tehát most a körtét és almát nehéz összehasonlítani, mert bele kellene mélyedni, szakértőknek megvizsgálni, hogy maga az a teszt, amit összeállítottak a mi van szakértői, ez most erősebb volt, nehezebb volt, mint a sok éves átlag, vagy esetleg könnyebb. Tehát erre nehéz most válaszolni. Szerintem a szakemberek ezt meg fogják vizsgálni. Én nem merném azt kijelenteni, hogy a gyerekek magyarból gyengébbek, mint szlovából, sőt, nyolc évvel azt mondhatom, hogy azért, hogyha megnézzük a gyerekek szlovák nyelvtudását, nem hiszem, hogy jobb lenne, mint a magyar nyelvtudásuk, tehát az eleve adott, hogy mindenki a nyelvén azért jobban beszél, mint egy idegen nyelven, tehát azért nem mernék ebből, ami nagyon nagy tanulságot levonni. Én nyugodt szívvel azért kimerem jelenteni, hogy valószínűleg a magyar tesztet úgy állították össze, hogy nehezebb volt, mint a szlovák teszt.
0: Visszatérő téma ugye, hogy a magyar iskolákban hogyan lehet erősíteni az anyanyelvi műveltséget és a jó szlovák nyelvi kompetenciát egyszerre. Ugye ön szerint most melyik területen van, vagy lenne szükség beavatkozásra, vagy valamilyen új módszerre?
1: Hát most ugye zajlik a nagy tartalmi reform Szlovákiában, a miniszter úr többször kijelentett, hogy az elmúlt 20 év legnagyobb reformja zajlik éppen Szlovákiában. Első körben az alapiskolákban, tehát egy szerkezeti reform is zajlik, változik a struktúra 1, 3, 4, 5, 6, 9, illetve a tartalmi reform, hogy másképpen a kurikulumnak a változtatása. Ezt nagyon egyszerűen úgy fogalmazhatnám meg, hogy mit és hogyan tanítsunk. Tehát érzi a törvényalkotó is, a minisztérium is, hogy gondok vannak, bajok vannak, nem csak a magyar vonalon, de a szlovákiai szlovák vonalon is, és ezért próbálnak egy olyan új tartalmi reform alapján új alapokra helyezni a szlovákiai közoktatást, hogy esetleg majd egy olyan irányba tudjunk elindulni, ami megfelel a 21. századnak. És a reform majd folytatódik a középiskolákban is, pár év múlva, ha az érettségénél vagyunk, akkor ugye egy óriási nagy ellen fog majd belépni 5 év múlva, ezért szeretném kihangsúlyozni, akik most lesznek majd 9-esek következő tanévben, tehát a 26/27-es tanévben, ezek az alapiskolás diákok majd, ha átkerülnek középiskolába, vagy gimnáziumba, vagy szakiskolába, már kötelezően fognak érettségizni matematikából. Azt még pontosan nem tudjuk, hogy hogy fog zajlani ez a matematika érettségi. Bocsánat, hogy erről beszél a szerkesztő, de hogy ez kötődik az érettségihez. Ez lesz az a óriási változás, ami vár rá majd pár év múlva, és utána visszatérnék a magyarra és szlovákra. Most keresik azokat a mentorokat, akik majd felkészítik a tanárokat, hogy hogy kéne tanítani a matematikát középiskolákban is majd 1 év múlva, hogy a diákok 4 év múlva, vagy pontosabban 5 év múlva sikeresen leérettségizzenek matematikából. Itt én olyan elképzelést hallottam, hogy lenne egy alapszintű érettségi, szinte mindenkinek ez ugye kötelező lenne, és olyan diákoknak, akik olyan pályán szeretnék tovább folytatni, ahol a matematika fontos tárgy, legyen az mérnöki pálya, ekonómia, vagy sorolhatnám tovább, ott nekik pedig kötelező lenne az emelt szintű matematika érettségi. Hangsúlyozok ki azt is, szerkesztő úr, hogy jelenleg Szlovákiában, ellentétben Magyarországgal, nincs alap és emelt szintű érettségi, egy tárgyat kivéve ezek a nyelvek, idegen nyelveknél van 3 szint, a B1 az alapszintnek felel meg, B1 szinten kötelező érettségizni az összes szakközépiskolában, de ott is a diákok választhatják a B2-t, ez felel meg emelt szintnek. A gimnázium diákjai csak B2 szinten érettségizhetnek idegen nyelvből, és van a 3. szint, a C1, ez már felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A bilinguális iskolákon, például szlovák, angol, szlovák, német, szlovák, spanyol, és még folytathatnám, ott az idegen nyelvből kötelesek a diákok C1-en C1 szinten érettségizni. Magyarországon még egy nagy eltérés van, és gondolom a minisztérium ebbe is gondolkodik. Magyarországon minden tantárból van írásbeli is, nálunk csak 4 tárgyból, a magyar iskolákban a magyarból, mind az iskola tanítási nyelvéből, szlovák nyelvből, idegen nyelvből. Ez anyag szintén tartalmazza, hogy ebbe az idegen nyelvi kosárban 6 nyelv található, az angol, a diákoknak a 95-97%-a érettségizik angolból, és azon kívül marad még 5 nyelv, a német, a spanyol, az olasz, a francia és az orosz. Vannak a nyelvek, például az olasz, hogy csak 1-2 diák érettségizett olaszul, a második legnagyobb kategória a német, és többiből pedig csak pár száz, vagy pár tíz, illetve 1-2 diák érettségizik. És visszatérve a kérdéséhez, igen, változtatni kell a magyar nyelv és irodalom tanításán is. Diákjaink felkészültek, ugye a szóbeli vizsgák, azt is, hogy mondjam el, 3 idősávban történhetnek Szlovákiában, már elkezdődtek május 18-án, és befejeződnek június 6-án. Minden iskola kiválaszthat egy hetet. Mi a kollégákkal úgy döntöttünk még szeptemberben, hogy május 18-tól 22-ig fogjuk tartani a szóbeli érettségi vizsgákat, tehát a diákinknak már nem csak az írásbeli, de a szóbeli vizsgáik is megvannak, sikeresen mind a 109 diákunk leérettségizett, nagyon szép eredmények születtek, de beszélgetve a diákokkal megfogalmazták, hogy úgy érzik, hogy túl sokat követelünk magyar nyelvből, nem mi, ez az országos elvárás, a kurikulum, a tartalmi előírások szerint rengeteg írónak kell megtanulniuk az életrajzadatait, sőt az írásban is rákérdeztek egy-két lexikális dologra. Tehát itt kéne valahogy megtalálni az arany középutat, a lexikális tudás és a szövegértés között. Tehát szerintem fontosabb lenne magyar nyelv és tudomból is, gyerekek dolgozzanak többet inkább szövegekkel, olvassák, értelmezzék, hisz a mai világban egy alapkompetencia az értő olvasás. Fontos, hogy megismerkedjenek a nagy irodalmi nagyságainkkal, Petőfi, Arany, vagy sorolhatnám tovább a nagy irodalmi személyiségeinket, ugyanúgy a kortársakkal is meg kell ismerkedniük, és az elmúlt század nagyjaival is, illetve kell rendelkezniük egy kitekintéssel a világirodalom nagy alakjaira is, viszont valahogy meg kéne találni az egyensúlyt. Tehát ezt kollégák is érzik, de a kollégák keze is kötött, van egy előírás, egy tanmenet, egy országos pedagógiai alapprogram, amely túl sok adatot kér a diáktól, akkor az érettségére nagyon sokat kell tanulni. Majdnem minden diákunk azt mondta, hogy legtöbbet magyar nyelv és irodalomra kellett tanulnia. Szlováknál pedig ugyanez a helyzet. Érdekes, hogy például a diákjaink jobban szeretik az idegen nyelvet, itt a gimnáziumról beszélhet, hogy máshol más van. Én ezt a közeget ismerem, és rengeteget beszélgetek diákokkal. Azt is mindig praktizálom, hogy érettség után leülök kávéra pár diákkal, és megkérem őket, hogy most már nincs semmiféle ráhatásom az életükre, mondják el, mi volt a plusz, mi volt a mínusz, esetleg mind kéne változtatni. Ezt tudom, hogy érdekli őket, mert volt egy olyan év pár évvel ezelőtt, hogy az volt az írásbeli fogalmazás témája, hogy mit változtatná, ha igazgató lennél, akkor 120 diákunk érettségizett, és 78 diák ezt a témát választotta. El is olvastam mind a 78 dolgozatot, érdekes volt, persze voltak benne olyan dolgok, ami nem megvalósítható, de voltak benne abszolút olyan dolgok, amik tényleg az iskola érdekében íródtak. Szlováknál pedig a gyerekek azt hangsúlyozzák, hogy itt is túl nagy hangsúly tevődik az irodalomra, itt is inkább a konverzációra, a kommunikációra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, de ezt azért hagy hangsúlyozzam ki, Szlovákiában ezt már belátták, tehát már elfogadják, hogy olyan kategória a módszertanban, hogy államnyelv nem létezik, fontos, hogy megtanulni szlovákul nőve, aki félhetse, de olyan módszertannal kell tanítani, mint egy idegen nyelvet. Mindegy angolt vagy németet, mert ön is ugye, vagy bárki beláthatja, van anyanyelv, esetleg van egy apanyelv, és vannak idegen nyelvek egy gyermek részére, akkor azt milyen módszertannal kell tanítani, mindegy idegen nyelvet. És a szlovák nyelv egy olyan közegben, ahol több magyarságban élnek a diákok, és nem találkoznak olyan gyakran a szlovák nyelvvel, azért számukra ez idegen nyelv. Hangsúlyozom még egyszer, fontos, hogy megtanuljanak, mint ahogy egy nagy magyar vállalkozó megfogalmazta, nem napszámosok, hanem részvényesek legyünk Szlovákiában, tehát azért fontos, hogy tudjanak a gyerekeink szlovákul, de olyan módszerekkel kell őket tanítani, amely ezt elősegíti. De már látni a minisztérium részéről is a jó szándékot, ezek a programok beindultak, és bízom benne, hogy pár éven belül mind a magyarnál, mind a szlováknál sikerül a súlypontokat ebbe az irányba majd eltolni.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Andruskó Imrével, a Komáromisej János Gimnázium igazgatójával beszélgetünk. Az érettségi eredmények mellett most a felvételi körül is nagy a feszültség. Sok diák és szülő azt érzi, hogy túl sokáig kell bizonytalanságban várnia. Ugye ez az új elektronikus jelentkezési rendszer okozta ezt a feszültséget. Önök ezt mennyire tapasztalták?
1: Igen, tapasztaljuk, mert a szülők rengeteget telefonálnak, és itt azért ki kell hangsúlyozni, a minisztérium hibázott, mert minden évben, májusban, júniusban megkapunk egy dokumentumot, mi Popkának nevezzük, szlovákhoz a pedagogicko organizmusné pokini, magyarul úgy fordítanám, hogy pedagógiai szervezési útmutató a következő tanévre. Ez a dokumentum tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat, mikor lesznek az érettségik, a felvételik, milyen törvények változtak, milyen projekt lehetőségek vannak. Tehát a nagyon jó dokumentum. Ez alapján dolgozza ki az iskola saját éves programtervezetét, tehát most fog megérkezni majd május-júniusban, és azért említem, mert tavaly, ugye 2025 májusában, júniusában megkaptuk ezt a dokumentumot, és egy szóval nem említették az felvételi lehetőséget. Sőt, ez a dokumentum, itt van előttem, azt tartalmazza, hogy az iskolák legkésőbb május 15-éig kifüggesztik, hogy a weboldalukon, illetve a földszinti falújságon, tehát a nyilvános helyen a végeredményeket. Tehát ha valamelyik szülő ezt átnézte esetleg tavaly vagy évközben, akkor abban a hitben élt, hogy május 15-én legkésőbb megkapja a felvételi eredményét. Sőt, ez a dokumentum nem tartalmazta azt a fontos változást, amitől most a szülők része megrémült, hogy tavaly is jelentkezhettek két középiskolába, egyiket megjelölték első helyen, a másikat második helyen, a felvételizni elmentek mindkét helyre, és ha mindkét helyen bekerült a gyermek az adott iskolába, akkor a szülő, illetve a gyermek eldönthette, hogy a két iskola közül melyiket válassza. Tehát tavaly úgy indult a tanév, ez a tanév szeretném kihangsúlyozni, tavaly ősszel, hogy úgy tudta a kedves szülő, hogy 15-én legkésőbb, május 15-én megtudja a végeredményt, és ő majd eldöntheti, hogy a két középiskola közül melyiket válassza. Ez hirtelen novemberben, decemberben megváltozott, akkor a miniszter úr bevezette ezt az elektronikus digitális platformot a jelentkezéseknek, nem csak a középiskolákban, de alapiskolai beiratkozások és az óvodai beiratkozások is e platformon keresztül történnek. Persze vannak kivételek, mert rájöttek arra, hogy esetleg nem mindenki tud a platformon keresztül bejelentkezni, és meg lehetett oldani még idén másképpen is. Nem az a gond, hogy bevezették. Én a digitalizáció híve vagyok, ha belegondolunk, a bankolástól kezdve, ha repülni szeretnénk, repülőjegyet venni, ma már minden digitális úton történik, hatalmas nagy digitális strádán rohanunk előre, tehát ez önmagában nem rossz, hogy bevezették, a gond ott van, hogy nem tesztelték. Képzeljünk el egy autót, menet közben erről vannak alkatrészei, és menet közben javítjuk. Ahelyett, hogy bevinnénk a szervizbe, ahol nyugodtan megnéznék és kijavítanák, most az történt, hogy novemberben a rendszert élesítették, és menet közben rengeteg apró, hogy is fogalmazzak, gyermekbetegség merült fel, és menet közben kell ezeket megváltoztatni, ezeket kijavítani. És ez okozza a problémát, hogy a szülők erre nem voltak felkészülve. És most mindenki ideges, mert tessék belegondolni, május 4-én lezajlott a felvételi az első középiskolába, május 11-én a második középiskolába, és a kedves szülő már május vége van, nem tudja, hogy a gyermeke melyik iskába került be, illetve ha nem került be, akkor mi a teendője. Most ahogy a kijött és segédanyag, amely pontosítja a teendőket, a kedves szülők június 1-én fogják megtudni a hivatalos eredményt. Úgy működik, hogy minden iskola a felvételi után, tehát megtörtént az első felvételi, megtörtént a második, mi úgy mondjuk, hogy T1-T2, tehát az első terminus, második terminus, mi bejátszottuk az eredményeket ebbe a központi e-prihlásky, e-digitális rendszerbe, és ott egy automata most párosítja a diákokat. Azért automata, mert a miniszter úr kijelentette, hogy a szülőnek nincs most már választási lehetősége abba az iskolába, amelyiket első helyen megjelölte, és ott sikerült a felvételie, akkor oda kötelező beiratni a gyermekét, és a második helyen hiába került be, és sikerült ott is a felvétel, oda már nem is mehet. És most ez az automata párosítja a diákokat, és végül kidob majd egy végeredményt, megint csak hagyd mondjam a Sej János gimnáziumot, 190-en felvételiztek, ebből kb. 135-en első helyen, és kb. 60 a második helyen. Mi összeállítottunk egy listát 1-től 195-ig, mindenki neve mellé beírtuk, hogy első vagy második terminus, bejátszottuk a rendszerbe, és most ez a rendszer, ez az e-prihlásky nevű rendszer automatája párosítja a diákokat, és mi a napokban, vagy ma, vagy holnap kapunk egy listát, ahol meghúzza az automata 110-nél a határt, azért 110-nél, mert minden iskola megkapja év elején az engedélyezett diák létszámot, mi a fenntartótól, illetve a minisztériumtól 110 diákra kaptunk engedélyt, tehát 110 diákot vehetünk fel a 4 éves képzési formára. Azt jelenti, meghúzza a határt automata 110-nél, mi kiállítjuk akkor megint csak az automata segítségével a felvételi végzést, határozatot. Ez a 110 felvett diák szülője megkapja az e-rendszeren keresztül a gyereknek a felvételi határozatát, és akik nem vettünk föl, ez kb. 70-80 diák, őnek itt pedig ki kell postáznunk, hogy nem vettük föl, tehát ő kap egy negatív határozatot. És itt lesznek a problémák, mert a szülő, aki kap negatív határozatot, ezt megfelebezheti. Lesz rá neki majd 5 napja. Tehát ez mikor történik meg? Június 1-én. És itt azért fontos ez a dátumot kihangsúlyozni, mert előfordulhat, hogy a kedves szülőnek a gyermeke se az első, se a második középiskába nem került be, de akkor se kell félnie, mert indul egy második kör június 3-tól június 8-ig, ez körülbelül a diáknak általában 1-2%-a szokott lenni, tehát most felvételizett durván 40-45 ezer diák, az egy, vagy maximum 50 ezer, ennek az 1%-a 500, tehát hogy 1000-1500 diák esetleg nem kerül be most sehova, akkor azt jelenti, ha ott a szülők az iskola segítségével újból bejelentkeznek ebbe a rendszerbe, lesz rá idő 3-tól 8-ig, és ezen diákok részére azok a középiskolák, ahol maradtak még szabad helyek, hirdetnek egy pót felvételét június 16-án és 17-én. Tehát szeretnék megnyugtatni minden kedves szülőt, kedves diákot, mindenki el lesz helyezve. Szlovákiában az iskolatörvény maximálisan védi a gyermekeket, a diákokat, 16 éves korig kötelező az iskolátogatás, alapiskolában 9-ben ugye 15 évesek a gyermekek, tehát minimum 1 évet kötelesek járni valamilyen középiskolába, tehát mindenkit szeretném még egyszer megnyugtatni, nem kell attól félni, hogy a gyermeke nem lesz valamelyik középiskola diákja. Igen, előfordulhat egy pár diák esetén, hogy most ebben az első körben nem lesz beíratva, de a következő körben 16-17-én igen. És van még ugye egy negyedik fázis, ha még akkor se kerülne be valahova a gyermek, akkor se kell megrémülni. Vannak tanúgyi hivatalok, minden megyében van az úgynevezett kerületi tanúgyi hivatal, és ez a hivatal minden diákot köteles elhelyezni. Az úgy működik, hogy majd a 16-a, 17-e után, ha még maradtak szabad helyek, akkor oda fogják elhelyezni a diákokat. Akkor sincs gond, ha nem maradtak szabad helyek, akkor a tanúgyi hivatal saját hatáskörbe elhelyezi ezeket a diákokat valamilyen középiskolába. Tehát mindenki, szeretné még egyszer kihangsúlyozni, szeptember 1-től valamelyik középiskolának a diákja lesz.
0: Az idei érettségi eredmények országosan viszonylag stabil képet mutatnak, de a számok mögött fontos kérdések maradnak. Hogyan lehet erősíteni a magyar iskolák teljesítményét, és hogyan lehet úgy modernizálni a felvételi rendszert, hogy közben a diákok és a szülők ne hetek tartó bizonytalanságként éljék meg ezt az időszakot. Andruskó Imrét, a komáromi Selye János gimnázium igazgatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, és egy mondatot engedjen meg, szerkesztő úr, minden érettségi diáknak, akik már érettségiztek, azért gratulálok, mert sikeresek voltak, akik pedig most érettségiznek, sok sikert kívánok nekik. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
2: Születésének 350. évfordulóján a tragikus sorsú nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, annak sikereiről és kudarcáról, hőseiről és vélt árulóiról szól a szalagtár. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. május 28-án csütörtökön. A hírek után arról lesz szó, hogy meredeken emelkedik a drón incidensek száma Európában. Majd Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét kérdezzük pártjának tegnap hivatalosan is megpecsételt együttműködéséről a Progresszív Szlovákiával. Előbb azonban a legfrissebb hazai és külföldi történéseket foglalja össze Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A PS azt szeretné, hogy a Magyar Szövetség is részt vegyen a politikai változásban. Az USA fegyverszünet ellenére ismét támadást indított iráni célpontok ellen. Ma 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A Ján Kuciák újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó tárgyalás június 22-ére tervezett tárgyalási napján Peter Tóth tanúvallomása következik, tájékoztatott Miroslav Mazuch, a Bazini Specializált Büntetőbíróság elnöke. A tegnapi főtárgyaláson Andruskó Zoltán koronatanút harmadik napja hallgatta ki a bíróság. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti, amit az újságíró meggyilkolásának megszervezésért szabott ki rá a bíróság. Andruskó azt vallotta, Alena Zsuzsová rendelte meg nála a gyilkosságot, szerinte a fő megrendelő Marian Kocsner volt. Miroslav Mazuch megszakította a főtárgyalást azzal, hogy folytatására június 22-én és 24-én kerül sor. Jelezte továbbá, hogy júliusban Andruskó újra részt vesz a főtárgyaláson, ahol a tanú jelenlétében befejezik a bizonyítékok bemutatását, és a terv szerint tisztázzák a vallomásában lévő ellentmondásokat. Politikai kapcsolatfelvételről állapodott meg az ellenzéki PS és a parlamenten kívüli Magyar Szövetség. A cél a közös pontok megtalálása és a politikai változás elérése a következő parlamenti választáson. A PS azt akarja, hogy ennek a magyar párt is része legyen, derült ki a két pártelnök, Mihály Simecska és Gubik László tegnapi megbeszélése után tett nyilatkozataiból. Három fő célterületre összpontosítanának, az első Dél-Szlovákia és Kelet-Szlovákia gazdasági és regionális fejlesztése. Továbbá a jogállamiság, az igazságszolgáltatás és a kisebbségek jogállása. A harmadik terület a külpolitika és az európai ügyek. Ide tartoznak a szlovák-magyar kapcsolatok és a történelmi megbékélés, fűzte hozzá Simecska. Leszögezte, hogy választási koalícióról nem tárgyaltak. Branislav Gröling, az SAS elnöke ellenben kritizálja Gubikot. Gubikónál azt látom, hogy nézeteit csak Orbán Viktor veresége után változtatta meg, jelentette ki. Megszüntették a Gabriela Matecsnál volt mezőgazdasági miniszter ellen hűtlen kezelés ügyében indított eljárást, tájékoztatott Jana Tököliová, a legfőbb ügyészség szóvivője. Az aktuáliti értesülései szerint az ügy a szlovák földalapnak a Szaláncz erdők ügyében folyó jogvita során vállalt képviseletével kapcsolatos. A tárgyalás során eredetileg egy kassai jogásznő látta el a képviseletet, amikor a pert már szinte megnyerték, Gabriela Matecsna 1,8 millió euróról szóló szerződést kötött az Ekerkán ügyvédi irodával. A nyomozók hűtlen kezeléssel vizsgálták Matecsna lépését, írt a portál. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap az ország katonai vezetésével folytatott tárgyalások után új ellentámadásokat jelentett be orosz belföldi célpontok ellen. Zelenszky szerint elengedhetetlen, hogy Moszkva számára világossá tegyék, az Ukrajna ellen folytatott háborújáért saját veszteségekkel kell fizetnie. Az ukrán elnök tegnap ezt mondta a napi rendszeres videóüzenetében. Kijelentette, a tervezett támadások továbbra is elsősorban az orosz olajiparra fognak irányulni, ezzel Kijev korlátozni akarja Moszkva energiaexportból származó bevételeit. Ezeknek a támadásoknak civilek is áldozatául esnek, valamint nem katonai objektumok megsemmisülése vagy megrongálódása is előfordul, teszi hozzá a DPA hírügynökség. Oroszország válaszul megtorló csapásokat jelentett be Kijev döntéshozatali központjai ellen. A A fegyverszünet és a háború befejezéséről szóló tárgyalások ellenére az Egyesült Államok médiai értesülések szerint ismét támadást indított iráni célpontok ellen. A támadások olyan létesítményeket céloztak meg, amelyek veszélyt jelentettek az amerikai fegyveres erőkre és a kereskedelmi hajózásra, tájékoztatott a CNN és a CBS News. A támadások mértékére vonatkozó további részletek egyelőre nem ismertek. A CNN továbbá arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg Iránból kilőtt drónokat is elfogott. A CBS News szerint egy amerikai tisztviselő kijelentette, hogy a közel-keleti konfliktusban április eleje óta érvényben lévő fegyverszünet továbbra is érvényben van. Alig néhány nappal ezelőtt azonban a Hormuzi szoros térségében kölcsönös támadásokra került sor a harcoló felek között.
0: Időjárás.
2: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengőn felhős idő várható. Nyugaton és délen naposabb lesz az idő, keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul. A hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet. Az északi-északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassánjavítási munkálatok miatt lezárták az Alejová utcáról a VSS hídra és a körgyűrűre vezető fel- és lehajtókat. A forgalom a Juzsnátriede vagy a Pripráhárnyi utca felé terelődik, és torlódik a forgalom a D2-esen Pozsony előtt Malacka felől, Rovinkán a főúton Pozsony irányában, és Kassa Saca előtt Csécs felől 10-15 perc várakozási idővel számolhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: Szerdán szüneteltek a küzdelmek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Ma kezdődik a VB második felvonása, a kieséses szakasz. A két nyolcas csoport 4-4 legjobb válogatottja maradt versenyben. A csütörtöki negyeddöntő párosítása 16-20-tól Finnország, Csehország, Kanada, Egyesült Államok, 20-20-tól pedig Svájc, Svédország és Norvégia, Lettország. Mint ismert, a szlovák válogatott nem jutott be a 8 közé, a 9. helyen végzett, a magyar együttes a bennmaradást jelentő 14. helyen zárt. Zürichben kisorsolták a jégkorong bajnokok ligája alapszakasza 6 fordulójának párosítását. A nyitraiak a svéd Skellefteával, a Växjövel, a Röglével, a finn Kuovolával, a Lappeenrantával és a svájci Friburggal mérkőznek. Az angol Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Vallecanót a labdarúgó konferencialiga lipcsei döntőjében. A londoniak az 51. percben lőtték a mindent eldöntő gólt. Augusto Batalla kapus pont Jean-Philippe Mateta elé ütötte ki a labdát, aki közelről találta hálóba. A konferencialiga fináléjára készülő angol és spanyol szurkolók összecsaptak Lipcsében. A Vallecano drukkereinek mintegy 300 fős csoportja a Crystal Palace szurkolóira támadt. Egy másik étterem előtt 60 angol drukker provokálta a szintén itta spanyolokat. Két embert őrizetbe vettek, két rendőr pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Sajtóinformáció szerint a nyári világbajnokság végeztével bejelentheti a visszavonulását a horvát labdarúgó válogatott 40 éves karmestere, 2018 aranylabdása Luka Modric, akinek június 30-án jár le a szerződése a Milánnal. Pozsonyban az Ondrej Nepela téli stadionban tegnap elkezdődött a mini futball Európa bajnokság. A csoportkör nyitófordulójában a szlovák válogatott 3-1 arányban legyőzte a görög csapatot. A magyar válogatott hiába vezetett kétszer is, félpályás góllal 3-2-re kikapott a lengyel együttestől. A bajmóciak odahaza 7 méteresekkel 4-2-re legyőzték a címvédő eperjesieket a férfi kézilabda extraliga döntő második mérkőzésén. A rendes játékidőt követően 33-33 volt az állás. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc 1-1-re áll. A harmadik helyért Nové Zámki Povaská Bystrica 24-25. Összesítésben a vágbesztercejiek vezetnek 2-0-ra. A dunaszerdehelyiek hazai közönség előtt 38-30-ra legyőzték a már bajnok Nagy Mihályakat a női kézilabdaliga felsőházi rájátszásának záró mérkőzésén, és a második helyen végeztek. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét, a Mare Nostrum versenysorozat második franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf két számban is a dobogóra állhatott. Először az 50 pillangó fináléjában harmadikként csapott célba, majd 100 gyorson második lett. A világranglistán 55. helyen álló ukrán Julia Starodubceva óriási meglepetésre 3-6-6-1-7-6-ra legyőzte a WTA rangsor második helyén álló kazak Jelena Rybakinát a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. A 34 éves dán Michael Valgren nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny fordulatos végjátékot hozó 17. útszakaszát. Honfitársa Jonas Vingegaard előnye pedig változatlan az összetettben, több mint 4 perccel vezet.

0: 7 óra 18 perc van. Egyre több drónincidens borzolja a kedélyeket Európában, különösen a balti térségben. A kérdés már nem csak katonai technológiai ügy, hanem politikai és uniós biztonsági probléma is. Hogyan kell reagálni, ha ismeretlen, eltérített vagy éppen ukrán eredetű drónok sértik meg a NATO és EU tagállamok légterét? Hol húzódik a véletlen incidens, a hibrid hadviselés és a tudatos provokáció határa? Erről is beszélgetünk Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi docensével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az elmúlt hetekben több ilyen drón incidens is történt. Mennyire új jelenségről beszélünk, illetve mennyire vált csak most igazán látványossá ez a probléma?
1: Hát sajnos maga a jelenség nem új. Annyi a változás, hogy most már, mivel az ukránok is egyre több nagy hatótávolságú drónt vetnek be, ezért ott is azoknál is előfordul műszaki meghibásodás, ellenséges zavaró tevékenység, vagy az ellenséges légvédelemnek a tüze, ami megrongálja, vagy eltéríti az útjától ezeket a drónokat, és mivel az uszlugai kikötő az kifejezetten közel van a balti államokhoz, és Oroszországnak az egyik legfontosabb kőolajelosztó terminálja, illetve hát export terminálja, onnan a mindezett árnyékflottának a hajói is előszeretettel visznek olajat a világ különböző részeire. Ezért sem óhatatlan, hogy drónok hújjanak, ukrán drónok hújjanak akár a Baltikumra, különösen Észtország területére, vagy akár Lengyelországba, de hát sok korábban ugye az orosz tudatosan is indítottak, tesztelték a NATO légvédelmet Lengyelországra úgynevezett elterelő drónokat. Ezek nagyjából ugyanúgy néznek ki, mint a támadó drónok. Jóval olcsóbbak, nincs rajtuk robbanófej, és az a dolguk, hogy túlterheljék a légvédelmet. Tehát Oroszország néha is teszteli a NATO légvédelmet, nyilván Ukrajna, amelynek a támogatását nagyrészt a NATO európai tagállamai biztosítják, direkt ilyet nem csinál, de a nagyszámok törvénye alapján sajnos, mivel egyre inkább elment amit korábban ugye stratégiai bombázásnak hívtunk, tehát az ellenség hátországának, gazdasági bázisának a támadása, azt ma már mind a két fél elsősorban nagy hatótávolságú autonóm fegyverrendszerekkel, pilóta nélküli fegyverrendszerekkel, köznapi nevén, amit inkább mindenki használ, főleg az hétköznapi emberek, akik nem a szakmában dolgoznak, drónokkal végzik, ezért sajnos óhatatlan, hogy egyre több téved el.
0: És ha nem eltévednek ezek a drónok, hanem szánt szándékkal mondjuk kormányozzák őket, akár a balti államok, akár Finnország vagy Lengyelország légterébe, akkor mondjuk Oroszország mit akarhat elérni ezekkel az incidensekkel? Tehát lehet mondjuk a cél az is, hogy feszültséget keltsen Ukrajna és a balti államok között, vagy milyen célt szolgálnak ezek a nem támadó jellegű berepülések?
1: Hát azt tudni kell, hogy 22. februárja óta, február 24-e óta, amikor megindult az általános Ukrajna elleni orosz invázió, alaposan megváltozott a NATO, orosz és az Európai Unió orosz kapcsolatoknak a dinamikája is. A legtöbb ország ezt egész Európa elleni támadásként értékelte, és így van ez a két Európa biztonságából legfontosabb, biztonsága szempontjából legfontosabb nemzetközi szervezet is. Most Oroszország, amelyik nyilván egy nagy és erős ország, de már Ukrajnának látszanak a határok, tehát hogy nyugati támogatással Ukrajnát sem tudja legyőzni, nyilván nyíltan nem fog konfrontálódni Európával, akár az EU-val, de főleg a NATO-val nem, de ártani meg akar. Tehát az ártó rossz szándékot ne vitassuk el az oroszoktól, és erre van az úgynevezett szürke zónás hadviselés, amikor különféle háború szint alatti provokációkkal igyekszik zavarni zavar kelteni Európában. Ilyen az optikai kábeleknek az elszakítása a Balti tengeren, a GPS zavarás, vagy most már inkább az úgynevezett spoofing, tehát amikor a GPS-t elterelik, tehát van GPS jel, csak akár kilométerekkel odébb mutatja a jármű helyzetét, ez különösen a hajózásban nagyon veszélyes, mert nyilván közúton csak feltűnik, hanem az úton megyünk, mint ahol ténylegesen van. Különösen sok ilyen eszközt telepítettek az oroszok a Kaliningrádi enklávéba, ami ugye Lengyelország és Litvánia között mélyen beékelődve a NATO és az EU területére található. Tehát Oroszország ezekkel az úgynevezett szürkezónás dolgokkal, különféle lépésekkel, szélsőséges politikai pártok finanszírozása, GPS zavarás, hamis információk, árhírek, rémhírek terjesztése, és időről időre például a drónok felemelése repterek közelében, hiszen hogy egy modern gázturbinás sugárhajtóművel egy nagyobb méretű drón belekeveredik, nem nehéz, mert olyan, hogy ez a hajtómű egy porszívó, akkor felrobbanhat a hajtómű, lezonhat a gép, rá ugye a repterek környéki mindenhol lakott terület van, tehát ezekkel mind fenyegeti Oroszország Európát, nem akar háborút, de ártani meg akar, és ugye ezeket összefoglalóan szoktuk szürkezónás hadviselésnek nevezni.
0: Ha egy drón NATO tagállam területére zuhan, milyen válasz lehetőségei vannak a szövetségnek?
1: Hát nyilván itt nagyon meg kell fontolni a választ is, mert egy eszkalációt indíthat be. És tudni kell, hogy mivel Oroszország relatíve gyenge, ezért ezt ilyen agresszív kismalac effektussal próbálja ellensúlyozni. Tehát Oroszország, az orosz vezetés, és különösen Dmitri Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, aki jelenleg a Nemzetbiztonsági Tanácsnak a vezető helyettese, rögtön atomcsapással kezd, tehát elhamvasztunk benneteket, stb. Stb. Nyilván ez szájkarate, de mivel azért az oroszoknál mondjuk úgy ők máshogy gondolkoznak logikusan, mint ahogy mi itt Európában, ezért ezt valamilyen szinten azért illik komolyan venni, tehát ha nem hal meg senki, ha nem keletkezik érdemleges anyagi kár, nyilván akkor diplomáciai jegyzék vagy a nagykövet behívása a legegyszerűbb megoldás, tehát berendelik az orosz nagykövetet, aki persze elmondja, hogy fogalma nincs az egészről, ő nem tudja, biztos ukrán drón volt, de orosz volt, akkor az ukránok dobták át a roncsokat, stb. Tehát vannak ezek a diplomáciai húz meg erez megek, ezt nyilván minden esetben el kell követni, hogy a másik fél számára jelezzük, hogy nem tetszik, amit csinál, és aggódunk. Más a helyzet, ha áldozatok is vannak, ugye itt sem feltétlen az eszkaláció felé megy el a dolog, gondoljunk arra, hogy Lengyelországban már halt meg két ember egy vélhetőleg egyébként ukrán elfogó rakéta által talált, ilyen messze a lengyel-ukrán határtól rakéta becsapódását követően, ugye ebben az esetben konzultációt tarthat a NATO, akkor már a NATO, mint szervezet is üzen Oroszországnak, tehát többféle szintje van a reagálásnak. Az esetek egy részében megfontolandó, hogy le kell lőni ezeket az eszközöket, hogy nagyon fontos, hogy néha nem is maga az eszköz okoz kárt Ukrajnában vagy Oroszországban sem, hanem az, hogy lelövi a légvédelem, és a lehulló roncsok ölnek meg embereket, tehát nagyon nehéz erre megfelelően reagálni. Ebből a szempontból, mivel a NATO meg az EU sokkal jobb követő magatartást követ, mint az oroszok, akik hát, hogy is mondjam, csak a nemzetközi jogot azt úgy általában véve csak tájékoztató jelleggel szokták figyelembe venni. Ezért olybá tűnik, hogy itt mi hátrányban vagyunk, de valójában hosszabb távon azért az kifizetődő, hogyha mi követjük a nemzetközi jogot. Előbb-utóbb én bízom benne, hogy Oroszországban is lesz egy fordulat, vagy végre befejezi Moszkva ezt a háborút, és akkor ha Európa meg a NATO nagyjából mindig a jog mentén haladt, akkor sokkal könnyebb felvenni a kapcsolatokat, bár már ott tartanánk.
0: Egy percünk van még, ezért nagyon rövid választ kérek arra a kérdésre, hogy meg kell szoknunk ezeket az incidenseket, ez az új, vagy ez lesz az új normalitás, vagy pedig ez inkább egy ilyen átmeneti jelenség, ami a háborúnak éppen ebben az adott szakaszában jellemző?
1: Hát azért itt nem arról van szó, hogy naponta tucatjával zuhannak legyen eszközök, tehát ez most sem normalitás. Sajnos előfordulnak valószínűleg még további ilyen esetek is, és hát figyelembe véve az oroszoknak az úgymond hibrid hadviselését, az sem jelenti feltétlenül ezen incidensek végét, hogyha véget ér az orosz-ukrán konfliktus, mert Oroszország nem lesz Európa barátja a jövőben sem.
0: A drónincidensek ugye jól mutatja, hogy az ukrajnai háború hatása már nem csak a frontvonalon érződik, hanem Európa légterében, politikai döntéshozatalában és a közvélemény biztonságérzetében is. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi docensét hallották. Köszönöm a beszélgetést!
1: További szép napot!

Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Hét óra 30 perc.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Önök a Pátria Rádiót, benne pedig adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják. Ebben a fél órában a Magyar Szövetség és a Progresszív Szlovákia lehetséges együttműködéséről beszélgetünk. A Szlovákiai Magyar Párt elnöke Gubik László lesz a vendégünk. Előtt azonban a régiók híreivel ismerteti meg önöket Paszmár Lévia.
2: A fővárosban tegnap megkezdődött a Brákpozsonyi Könyvfesztivál, amely május 31-ig tart. Több mint 120 rendezvényt és 200 vendéget vonultat fel a világ minden tájáról. Az összes kísérő programra a belépés ingyenes. A Brákfesztivál 13. évfolyama elsősorban a főtéren és a Ferencesek terén, valamint a főváros történelmi központjában található városi kulturális intézményekben kerül megrendezésre, beleértve az Óvárosháza udvarát, a Mirbák palotát, a Rómerházat vagy a Pisztori palotát. Az idei fesztivál témája a Beszélnünk kell, irodalmi, társadalmi és a mai világról szóló vitákat indít el a nagy közönség és a szakmai közönség számára. Az ország legnagyobb könyves fesztiválján magyar szerzők és kiadók is vendégeskednek. A Gömör Kishonti Múzeumban a múlt hétvégén megnyitották a Gótikus út Európai Örökség című kiállítást. 12 középkori szakrális objektumot mutat be a látogatóknak Gömör Kishontból, amelyek értékes freskóikkal együtt megkapták az Európai Örökség címet. A kiállítás Belsőc, Csetnek, Gecefalva, Martonháza, Hizsnyó, Gömörrákos, Kövisüvete, Rimabrézó, Kiéte, Karaszkó és Rimabánya települések templomaira összpontosít. A tárlat a teljes nyári szezon idején nyitva tart, és egészen szeptember 20-áig lesz megtekinthető. A kiállítás keretében a múzeum kreatív hétvégéket és műhelyeket, valamint szakmai tárlatvezetéseket és exkurziókat is szervez. A kiállítás kétnyelvű, a Gótikus út Egyesület közreműködésével jött létre, védnöke pedig Ondrej Lunter, Besztercebánya megye elnöke. A nagykürtösi Krötkostrand az idei nyári szezon megnyitását június 13-ára tervezi. Az alkalomra gyerekek és a felnőttek számára is készültek programokkal. A program a nagykürtösi triatlon első évadával indul, amelyet besoroltak a szlovák triatlon kupába is. A délután gyermekfoglalkozásokkal, valamint kutyás és katonai bemutatóval folytatódik, este táncmulatság lesz. A nyári szezon előtt felújították a medencék környékét, valamint színesebbé tették a büfék környékét és a kínálatukat is. A legnagyobb befektetés a teljes terület hangosításának biztosítása volt. A belépődíjak összege a 2026-os nyárra nem változik.
0: Időjárás.
2: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. Nyugaton és délen naposabb lesz az idő, keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, a hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet. Az északi északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassánjavítási munkálatok miatt lezárták az Állajová utcáról a VSS hídra és a körgyűrűre vezető fel- és lehajtókat. A forgalom a Juzsnátrieda vagy a Pré-Prahányi utca felé terelődik. Tolódik a forgalom Pozsony és Kassa bevezető útjain, Vágsely előtt Tornóc felől, Nyitra előtt Nyitra Ivánka felől, ezeken a helyeken megközelítőleg 10 percet várhatnak, és radarméri a sebességet Nyitrán a Bratislavskán a városközpont felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc van. A Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség képviselői szakpolitikai egyeztetésbe kezdenek, és a két párt vezetői már nyíltan arról beszélnek, hogy a cél a jelenlegi kormánykoalíció leváltása. A tárgyalások tétje azonban nem csak az, hogy milyen programban tudnak megegyezni, hanem az is, hogy a Magyar Szövetség milyen feltételekkel, milyen garanciákkal és milyen politikai áron tud közelebb kerülni a szlovák ellenzék vezető erejéhez. Erről beszélgetünk Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Pontosan hol tartanak most a Progresszív Szlovákiával folytatott egyeztetések?
1: Elindítottunk egy hosszú tárgyalássorozatot, három csoportra osztottuk a témákat, ezek lefedik a Magyar Szövetség 13 pontját, tehát van egy világos jövőképünk, tudjuk, hogy akár a régiófejlesztés tekintetében mit igényelnek a déli járások, a magyar területek, és tudjuk azt is, hogy a közösségi jogérvényesítés tekintetében milyen jogállási kérdéseket kell megoldani, amelyek 93 óta, az önálló Szlovákia léte óta fájóan hiányoznak a magyarok számára is, és a nemzetiségek számára is. Ezen a kettő pilléren alapszik a Magyar Szövetségnek a programja, 13 pontja, és ehhez keressük a partnereket. A tárgyalás sorozatot egyébként nem csak a Progresszív Szlovákiával indítottuk el, hanem a kereszténydemokratákkal is. A Progresszív Szlovákiával pedig tegnap annyit jelentettünk be, hogy három téma, három terület köré osztjuk be a megtárgyalandó témákat. Az egyik jogálláskötőjel nemzetiségi kérdések, ez a mi olvasatunkban ugye a már említett felvidéki magyar sorskérdések, beleértve egy új jogállási törvényt, nemzetiségi iskolahálózatot, nemzetiségi tanácsrendszert és olyan állami gazgatási szerveket, amelyek mondjuk vajdasági mintára a felvidéki magyarok kultúráját, oktatásának a módszertanát, mediális jelenlétét is sorolhatnám, szabályozhatják, és garanciákat adnak, jogi garanciákat adnak mindenre. A másik téma, a másik kör az a régiófejlesztés, ennek három területe van. Az egyik otthonteremtés, tehát érezzük, tudjuk, látjuk, hogy fájóan ellenünk dolgozik a demográfia, pontosan tudjuk, hogy ürül ki a vidék, pontosan láttuk azt is, hogy az elmúlt kormányzatok mennyire elhanyagolták a magyarok lakta a területeket, és hogy óriásiak a gazdasági különbségek az ország északi és déli fele között, és óriásiak a gazdasági különbségek a nagyvárosok és a kis települések között. Na most erre egészen biztos, hogy megoldást kéne kínálni. Ebben a jelenlegi kormány hát enyhén szóval nem mutatkozott partnernek, tehát itt megoldások kellenek. Otthonteremtési és családpolitikai javaslataink vannak, ez az egyik téma, a másik a mezőgazdaságnak a fellendítése, leginkább a feldolgozóipar modernizálásával, illetve az Európai Uniós támogatások rendszerének a jobb kihasználásával, és a természetesen ott van a közlekedési infrastruktúrának a fejlesztése, nincs befejezve az R7-es, nincs befejezve az R2-es, hiányzik egy elkerülő út a Monostori híd után, katasztrofális állapotban van a 63-as út, Szoroskői alagút, Rimaszombati kórház.
0: Sokáig lehetne sorolni ezeket a szakpolitikai témákat.
1: Nincs villanyzsitva a vonal Léva és Kassa között, és sorolhatnám, tehát, hogy ezt mind bevisszük mi ebben a történetben. A harmadik pedig úgy tetszik európai politika, tehát, hogy hogy látjuk körülöttünk a nagyobb, szélesebb világot. Itt nekünk kettő prioritásunk van, felvidéki magyarokként. Az egyik, hogy szülessen meg egy olyan magyar-szlovák kiegyezés, mondjuk cseh-német vagy magyar-szerb mintára, amely mondjuk a történelmi sérelmeket megnyugtató módon rendezi, tehát hogy billenjen helyre végre az erkölcsi egyensúly. A 45 és 48 közötti időszakért legyen egy megfelelő bocsánatkérés, és mondjuk a vagyonelkobzások és minden, ami ebből fakad, azok legyenek jogi úton is megfelelően rendezve. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig természetesen az Európai Parlamentben és az Európai Intézményrendszeren belül az őshonos nemzeti közösségek jogainak a képviselete. Tehát ez a három csomag, amiről tegnap tárgyaltunk Simecska elnök úrral, és annyiban maradtunk, hogy ők is kijelölnek mind a három területre egy szakértői csapatot, mi is kijelölünk mind a három területre egy szakértői csapatot. Itt fiatal jogászok, közgazdászok, régiófejlesztéssel foglalkozó szakemberek, mezőgazdászok lesznek, meg örök fiatalok is, természetesen tapasztalt szakértőkre is támaszkodunk, és hát nézzük meg, hogy a következő hetekben, hónapokban hogyan tudjuk úgy egyeztetni a kölcsönös elképzeléseinket, hogy ebből adott esetben később valamiféle együttműködés is születhessen. Mert hogy most együttműködésről egyenlőre nem beszélünk, ezt is tegnap azért leszögeztük világosan a sajtótájékoztatón, a félreértések elkerülése véget, tehát itt nem választási együttműködésről, vagy közös indulásról, vagy hasonlóról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy ha adott esetben a Magyar Szövetség és a Felvidéki Magyarság képviselete ott lesz a parlamentben, és a Progresszív Szlovákia meg az ellenzék többi pártja is ott lesz a parlamentben, akkor a Magyar Szövetség programjából mi mindent lehet megvalósítani. És jobb, ha ezt már most látjuk, most tudjuk, hogy később, adott esetben 2027-ben, amikor már nagyon szűk lesz az időablak, váratlan meglepetések érnének bennünket. Én úgy gondolom, hogy ez a felelősségteljes hozzáállás, így tudunk lehető legegyenesebben és a lehető legvilágosabban és nyíltan kiállni a felvidéki magyar emberek elé, hogy amennyiben mi mandátumhoz jutunk, amennyiben ők képviselethez segítenek bennünket, a pártjukat, ezáltal magukat is, akkor ezek és ezek a kérdések lesznek megoldva 2027-ben.
0: Elnézést, most már tényleg közbe kell szólnom, elnök úr. Azért ön is belátja, hogy elég nehéz úgy értelmezni ezt a közös kiállást, mint hogyha ez nem politikai közeledés lenne. Tehát, hogy ez már valóban egy lehetséges választás utáni együttműködésnek az előszobája, hogy önök ketten kiálltak a sajtónyilvánossága előtt? Vagy pedig
1: az elmúlt hónapokban elég sok minden történt, sőt az elmúlt napokban is elég sok minden történt. Ha a tegnapi híreket nézzük, akkor Orosz Őrs bejelentette, hogy nem szabadsértési eljárás indul ellene a januári tüntetés után, hanem büntető eljárás. Az elmúlt napokban kiderült az is, hogy Andruskó Zoltán vallomása után, hogy Tibor Gaspar, aki a jelenlegi kormánykoalíció legerősebb pártjának meghatározó személyisége, korábbi rendőrkapitányként gyakorlatilag tudott tudomása volt Basternák László meggyilkolásáról, aki a mi megbecsült tagunk volt, kiemelt képviselője, politikai személyisége Komárom járásnak, Ógyala városának. Tehát, hogy ezt látjuk, hogy a jelenlegi kormány oldalon ilyen erkölcsi mélyrepülés van, akkor ezek után nem is értem, hogy miért kéne magyarázni azt, hogy mondjuk a Smerrel a kapuk becsukódtak, bezáródtak, és innentől kezdve vállalhatatlan az együttműködés. Ha ezt tudatosítjuk, és helyén van a morális irántünk, akkor innentől kezdve a politikai mozgástér az gyakorlatilag az diktálja, hogy a másik oldalon lévő pártok, és ezek között vannak liberális pártok is, vannak kereszténydemokrata pártok is, pont úgy, ahogy a 90-es évek végén, velük kell leülnünk a tárgyalóasztalhoz, kellő bátorsággal, egyenességgel és elkötelezett érdeképviselettel, és letenni eléjük az asztalra azt, hogy a felvidéki magyarság mit kíván, melyek a megoldandó kérdések. Ezekből néhányat ugye az elmúlt percekben felsoroltam, és akkor egy hosszú tárgyalás sorozat folyamán nézzük meg, hogy ebből később egy politikai együttműködés születik, akkor mi lehet ennek a közös gyümölcse.
0: A PS ugye vezető ereje az ellenzéknek, a Magyar Szövetség viszont jelenleg parlamenten kívüli párt. Milyen alkupozícióból tárgyalnak valójában önök?
1: Hát én nem alkudozni szeretnék, hanem képviselni a közösségünket.
0: De azért vannak olyan elvárásaik a leendő esetleges partnereikkel kapcsolatban, amik ugye egy minimumot fogalmaznak meg, mondjuk a kisebbségi jogok területén.
1: Természetesen, és ezt a tegnapi sajtótájékoztatónál is mondtam, hogy a jogállási keretrendszer az egy olyan dolog, amiből nem engedünk.
0: Tehát ez annak idején az Igor Matovics vezette, Olano még a kormányprogramba is betette ezt, amiről ön beszél, aztán nem lett belőle
1: semmi. Lett belőle.
0: Tehát többek között éppen annak belőle. Az Ivan Korcsok vezette külügyminisztériumnak hála, aki most a PS-ben politizális esetleges partnerük lesz.
1: Pontosan, vannak vadhajtások minden pártban.
0: Ön szerint Ivan Korcsok vadhajtás?
1: Hát egyenlőre, ha nemzetiségi jogokat nézzük, akkor ezen a területen enyhén szólva nem bizonyított. De hát most nem is Ivan Korcsokkal kell tárgyalni, hanem azoknak a szakértőknek kell a közös tárgyalásokon gyűlőre jutni, akiket meg amelyeknek a úgymond a strukturális felépítését felsoroltam. Visszatérve egy pillanat erejéig a jogállási kérdésekhez, tehát ez államfelfogásról is szól. És én úgy látom, hogy Michal Simecska egyébként ezt érti. Tehát, hogy úgy tekintünk Szlovákiára, mint egy olyan mecsiarista államfelfogású államra Közép-Európában, és egyébként ezt a vonalat a 21. században áthozta Robert Fico is, ahol nemzetállamot építenek, és legfeljebb egyéni jogai lehetnek az itteni nemzetiségeknek. Szó nincs arról, hogy államalkotó tényezők legyenek, vagy szó nincs arról, hogy kollektíve gyakorolják a jogaikat, akár az iskoláik, akár az önkormányzataik, akár a kultúrájuk terén. Na, ezt kell megváltoztatni. És ennek az alapja egy jogállási törvény és egy új jogállási keretrendszer kell, hogy legyen. És hogy említettem, ez túlmutat a jogszabályokon, ez egy államfelfogási kérdés.
0: Nem lehet, hogy a Magyar Szövetség most azért keresi a Progresszív Szlovákia közelségét, vagy segítségét, támogatását, partnerségét, mert önállóan nem lát biztos utat a parlamentbe?
1: Egyáltalán nem, hiszen ezt is tegnap leszögeztük, hogy a Magyar Szövetség nem másokkal kíván koalíciót kötni, nem ellenzéki pártokkal, nem azoknak a liberális oldalával, nem azoknak a konzervatív oldalával, hanem a Magyar Szövetség a magyar választókkal kíván szövetséget, ha úgy tetszik, koalíciót kötni. Tehát nekünk a magyar embereket kell meggyőznünk arról, hogy ha jobban akarnak élni a déli régiókban, és hogyha a többletjogokat szeretnének, bár nem biztos, hogy a többletjoga a helyes kifejezés, inkább azt mondanám, hogy azokat a jogokat szeretnék, amelyek megilletnek bennünket őshonos nemzeti közösségként, akkor a Magyar Szövetség az egyetlen párt, amely ezért ringbe száll, és amely ezt képviselni akarja, és amely a partnereken keresztül ki akarja tárgyalni a felvidéki magyarok számára mindezt. Tehát ez a kínálat, nekünk erről kell meggyőznünk a magyar embereket, és velük kell szövetséget és koalíciót kötni, nem másokkal.
0: Ha a PS-szel való közeledés nem hoz több szavazót, viszont elbizonytalanítja mondjuk a konzervatívabb magyar választókat, akkor nem lehet, hogy politikailag többet veszítenek ezzel, mint nyernek?
1: Hát de a kereszténydemokrata párt, amely ugyanúgy az ellenzéki pólusnak a része, teszem hozzá, mi még nem vagyunk ott. Tehát mi az ellenzékkel tárgyalunk, nem az ellenzék része vagyunk, ezt is szerintem fontos és világos leszögezni. Tehát az a kereszténydemokrata párt, amely viszont ebben a blokkban van, ráadásul szoros szövetségben van a szlovák katolikus egyházzal, hát ilyen szempontból ez nem garancia, hogy itt nem valamiféle liberális vagy konzervatív ideológiai történetről van szó, hanem egész egyszerűen arról, hogy ki akar változást, mind gazdasági téren, mind a jogállam területén, mind a nemzetiségek jogbővítése területén, vagy ki az, aki nem akar választást, vagy változást. Tehát, hogy ez szerintem a tétje, így kell feltenni a magunknak a kérdést.
0: További, illetve az előbb azt mondta egy fél mondatban, hogy a Magyar Szövetség továbbra sem része az ellenzéknek. Ez így van? Jól értettem?
1: Hát formálisan azok vagyunk, mert hát nem vagyunk kormánypárt. Hát ilyen szempontból magától értetődő, hogy ellenzéki párt vagyunk. Olyan értelemben nem vagyunk az ellenzék része, hogy most nem ilyen négyes, ötös együttműködéseket folytatunk a többi ellenzéki párttal, hanem külön-külön tárgyalunk velük. Most a legerősebb ellenzéki párttal tárgyaltunk, ahogy említettem, fogunk a kereszténydemokratákkal. Ott már informális találkozó volt. A közeljövőben valószínűleg lesz egy tegnapihoz hasonló, amikor majd egy sajtótájékoztatón is be tudjuk jelenteni, hogy a KDH-val miről tárgyalunk. Így kell elképzelni most a Magyar Szövetségnek a helyét és mozgásterét a szlovákiai belpolitikában.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével beszélgetünk. Ugye a sajtótájékoztatón és több interjúban is kiemelte azt az európai parlamenti határozatot, amely a többi között foglalkozik a Benes dekrétumokkal is. Most nem csak a Fideszes, hanem a KDH-s Miriam Lexman, és sem pedig a PS képviselői nem szavazták meg ezt az állásfoglalást. És az elmúlt percekben éppen arról beszélgettünk, hogy a PS-szel és a KDH-val tárgyalnak, vagy fognak tárgyalni. Mi a véleménye erről, és mennyire vetíti ez elő ezeknek a pártoknak a hozzáállását a magyar kisebbséget érintő kérdésekhez?
1: Ez furcsa felhozott, így egymás mellett PS, KDH, Fidesz.
0: Ezek voltak azok a pártok, amelyeknek a Európai Uniós, Európai Parlamenti képviselői nem támogatták ezt a bizonyos Szlovákiát elmarasztaló
1: határozatot. Hibásan is tették. Meg kéne tőlük kérdezni, mert az állásfoglalás sok mindent érintett, ugye? Hogy konkrétan mi miatt nem tudták ezt támogatni. Én az ő nevükben nem tudok, nem is szeretnék beszélni. A felvidéki magyar álláspont és magyar szövetségnek az álláspontja viszont az, hogy igen, jó, és ezt tegnap elmondtam a PSZ elnökének jelenlétében, annak ellenére, hogy ezek szerint a pártja egy-két képviselője nem támogatta, hogy üdvözlendő az, ha az Európai Parlament színterén végre olyan állásfoglalás is született, amely kimondja, hogy a jogállami kérdés, vagy inkább így a nemzetiségi kérdés az jogállami kérdés is, és a kettőt együtt kell értelmezni. Na meg kimondja azt is, hogy a legbenest törölni kell a büntetőtörvénykönyvből, és kimondja azt is, hogy a vagyonelkobzásokat, a magántulajdonba való durva beavatkozást, nevezzük nevén a lopásokat le kell állítani. Mi ezt üdvözöljük. Megint csak azt tudom mondani, amit egy korábbi kérdésnél is, tárgyalni, tárgyalni, tárgyalni, és meggyőzni a feleket arról, hogy mi a helyes út, mi a követendő irány, és egyébként erre miért van szükség, nem csak a magyaroknak, hanem angolokkal, szlovákiai társadalomnak.
0: Sok szlovákiai magyar tart a progresszív politikától, vagy legalábbis idegenkedik tőle. Hogyan magyarázza el ön egy konzervatívabb délszlovákiai magyar potenciális választónak, hogy a progresszív Szlovákiával való egyeztetés nem identitás feladás?
1: Hát ez nekem konzervatív emberként, akinek azért jól ismert a politikai előélete, kapcsolatrendszere, urambocsá szimpátiája, ha azt látják, hogy én kellő, hogy is mondjam, professzionális hozzáállással viseltetek ezen a téren, mert hogy egy politikusnak az a dolga, hogy tárgyaljon, és az a dolga, hogy a közössége számára kiharcolja a maximumot. Ha ezt azt látják, hogy egy vállalatlan konzervatív ember ezt teszi, akkor ne legyenek kérdések, és ne legyenek kérdőjelek e tekintetben. A másik történet, amit el tudok mondani, hogy ne ideológiai kérdést csináljunk ebből, hanem csináljunk egy olyan kérdést, amire már utaltam is, hogy ki akar gazdaságilag sokkal divatos szóval éve prosperálóbb országban élni, és ki akar a saját közössége számára jogbiztonságot és jogi garanciákat elérni. Így kéne föltenni a kérdést. És ha már a progresszívekről beszélünk, én az egyensúlynak a híve vagyok, ez is egyébként egy konzervatív vonás, és az egyensúlyt pedig úgy tudjuk megteremteni, hogyha, ahogy már a 98-as példát is mondtam, hogy azok voltak a legsikeresebb évei az önálló szlovák fiatal demokráciának, amikor a liberális ellenzéket ki tudta egyensúlyozni a konzervatív kereszténydemokrata blokk, beleértve egyébként a felvidéki magyarságot. Ez én úgy gondolom, hogy tud működni. Tudom, hogy nagyon polarizált világban élünk, tudom azt, hogy a közösségi média mindezt nagyon fel is hangosítja és felhozza a felszínre, ezért egy emberpróbáló feladat megérvelni ennek az útnak és ezeknek a tárgyalásoknak a helyességét, de az a helyzet, hogy minderkölcsi tekintetben, mind politikai tekintetben, mind a jövőképünket és a jogaink bővítését tekintve nincs más út előttünk.
0: Együttműködésről beszélnek, de közös listáról, koalícióról, választási modellről egyelőre nem. Lehet ön szerint közös listája a Magyar Szövetségnek a PS-szel, vagy ezt teljesen kizárják?
1: Egyáltalán nincs ez napirenden, és nagyon nehezen is tudnám elképzelni. Tehát én ezt többször elmondtam, hogy mi más párt listájára nem fogunk fölmenni. Tehát, hogy ez a Magyar Szövetségnél nem jöhet szóba, a Magyar Szövetségnek az áterve az, hogy, és hát ezért is járom napról napra, faluról falura, rendezvényről rendezvényre a közösségünket, hogy tartsuk a kapcsolatot az emberekkel, és mondjuk el, mutassuk be nekik a programunkat, és mondjuk el a közelgő választásoknak a tétjét, mind az önkormányzati választások tétjét, mind aztán jövőre a parlamenti választásoknak a tétjét. Úgyhogy egyértelműen ez a mi útunk, a mi irányunk. A mindenféle más egyéb politikai együttműködésre, mondom, más párt listáján való indulás nem jöhet szóba, de esetleg mindenféle más politikai együttműködésre arra térjünk vissza majd akkor, amikor annak itt lesz az ideje.
0: Nem érzi úgy, hogy az a legnagyobb kockázat, hogy a magyar szavazatok megint elvesznek, hogyha a párt egyedül próbálkozik majd a parlamenti választásokon?
1: Nyilván sok mindent figyelembe kell venni. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne legyen képviselete a felvidéki magyarságnak. Terítéken a közigazgatási reform, terítéken, illetve már folyamatban az iskolaoptimalizáció, említettem a demográfiai fogyást, tehát olyan kihívások előtt van ez a már nem is félmilliós nemzetrész, amely kihívásokkal egész egyszerűen nem fog tudni megküzdeni, hogyha nem lesz egy olyan képviselete, ami ezeket a jogi garanciákat ki tudja harcolni. Úgyhogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen képviseletünk jövőre. Nyilván tekintetbe kell venni azt is, hogy kimagaslóan fölugorhat a választási részvétel, lásd Magyarország, ahol nagyon megugrott. Ezeket majd az esetleges választási stratégia megalkotásánál jövőre, jövő ilyenkor 2027-ben nyilván figyelembe kell venni, de meg tudom ismételni, hogy most nem ez a dolgunk, most az a dolgunk, hogy tartsuk a kapcsolatot a magyar emberekkel, mutassuk be a programunkat, szervezzük erős politikai és öntudatos közösségi a magyarságot, és menjen házról házra, szájról szájra ez az üzenet, hogy tisztában legyen minden felvidéki magyar a programunkkal, meg azzal, hogy mi a tétje ennek a megvalósításának.
0: A Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség közeledése jóval több egyszerű sajtófotónál egyszerre szól a jelenlegi kormány leváltásának lehetőségéről, a magyar kisebbségi követelések érvényesítéséről, a déli és keleti régiók fejlesztéséről, és arról is, hogy a Magyar Szövetség milyen politikai identitással vág neki a következő választási időszaknak. Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunk harmadik óráját hallgatják 2026. május 28-án csütörtökön. Hírblokkunk után arról lesz szó, hogy a megkérdezettek többsége szerint az Orbán kormány bukása után megromolhatnak a szlovák-magyar kapcsolatok. Előtte azonban a legfrissebb információk következnek Paszmár Líviától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Volvo ősz elején kezdi meg a tesztjárművek gyártását Kassa közelében, mondta Denis Aszákova. Volodymyr Zelenszky újabb ellentámadásokat jelentett be Oroszország belterületén. Ma 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Az első elektromos tesztjárművek gyártása a tervek szerint nyár és őszfordulóján kezdődik meg a Volvo új kassai gyárában. Erről tegnap Denis Aszákova gazdasági miniszter tájékoztatott a Valaliki Industrial Park stratégiai projekt és a Volvo Car Košice autógyár látogatása után. A miniszter egyúttal megerősítette, hogy a gyártási kapacitások, valamint a logisztikai és energetikai infrastruktúra kiépítésének határidejét betartják. A Volvo gyárban a jövő évben tervezik elindítani az elektromos autók teljes körű gyártását. Szákova szerint a magas talajvízszinttel kapcsolatos korábbi problémákat a válságkezelés és a hozott intézkedések segítségével sikerült megoldani. A Volvo már ma is mintegy 600 embert foglalkoztat, és az év végéig további 700 főt kíván felvenni, míg 2028-ra beruházási szerződés szerint 3300 alkalmazottat fog foglalkoztatni, mondta Szákova. A jelenlegi alkalmazottak 95%-a szlovák. A Jánkuciák újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó tárgyalás június 22-ére tervezett tárgyalási napján Peter Tóth tanúvallomása következik. Tájékoztatott Miroslav Mazuk, a Bazini Specializált Büntetőbíróság elnöke. A tegnapi főtárgyaláson Andruskó Zoltán koronatanút harmadik napja hallgatta ki a bíróság. A tanú 15 éves börtönbüntetését tölti, amit az újságíró meggyilkolás megszervezésért szabott ki rá a bíróság. Andruskó azt vallotta, Alena Zsuzsová rendelte meg nála a gyilkosságot. Szerinte a fő megrendelő Marian Kocsner volt. Miroslav Mazuch megszakította a főtárgyalást azzal, hogy folytatására június 22-én és 24-én kerül sor. Jelezte továbbá, hogy júliusban Andruskó újra részt vesz a főtárgyaláson, ahol a tanú jelenlétében befejezik a bizonyítékok bemutatását, és terv szerint itt tisztázzák a vallomásában lévő ellenmondásokat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap az ország katonai vezetésével folytatott tárgyalások után új ellentámadásokat jelentett be orosz belföldi célpontok ellen. Zelenszky szerint elengedhetetlen, hogy Moszkva számára világossá tegyék, az Ukrajna ellen folytatott háborújáért saját veszteségekkel kell fizetnie. Az ukrán elnök ezt tegnap este mondta el rendszeres videó üzenetében. Kijelentette, a tervezett támadások továbbra is elsősorban az orosz olajiparra fognak irányulni, ezzel Kijev korlátozni akarja Moszkva energiaexportból származó bevételeit, amelyek kulcsfontosságúak a háborús gazdaság finanszírozásához. Ezeknek a támadásoknak civilek is áldozatául esnek, valamint nem katonai objektumok megsemmisülése vagy megrongálódása is előfordul, teszi hozzá a DPA hírügynökség. Oroszország válaszul megtorló csapásokat jelentett be Kijev döntéshozatali központjai ellen. A mentő alakulatok már nem számítanak arra, hogy túlélőket találnak az amerikai Washington állambeli papírgyár területén történt tragikus baleset után, ahol kedden egy vegyi tartály implóziója következett be. Eddig két áldozatról érkezett jelentés, 9 személyt továbbra is eltűntként keresnek. Az áldozatok száma ezért valószínűleg eléri a 11-et. 7 sérült kórházi ellátásra szorul, míg az egyik tűzoltót időközben hazaengedték. Kedden egy több mint 3,4 millió literes fehér luktartály robbant fel a telephelyen. A mentők és a tűzoltók munkáját bonyolítja, hogy a tartály beomlásának veszélye áll fenn. A tűzoltóság közlése szerint a kiemelt holttesteket először fertőtleníteni kell.
0: Időjárás.
2: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. Nyugaton és délen naposabb lesz az idő, keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, a hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet. Az északi északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassánjavítási munkálatok miatt lezárták az Alajova utcáról a VSS hídra és a körgyűrűre vezető fel- és lehajtókat. A forgalom a Juznátriede vagy a Pripráhányi utca felé terelődik. Torlódik a forgalom Pozsony és Kassa bevezető útjain, Vágsely előtt Tornóc felől, Nyitra előtt Nyitra Iránka irányából 10-15 perc várakozással számolhatnak, és radar méri a sebességet Nyitrán a Bratislavskán a városközpont felé és Csolton Rozsnyó irányában. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
1: Szerdán szüneteltek a küzdelmek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Ma kezdődik a VB második felvonása, a kieséses szakasz. A két 8-as csoport 4-4 legjobb válogatottja maradt versenyben. A csütörtöki negyeddöntő párosítása 16-20-tól Finnország, Csehország, Kanada, Egyesült Államok, 20-20-tól pedig Svájc, Svédország és Norvégia, Lettország. Mint ismert, a szlovák válogatott nem jutott be a 8 közé, a 9. helyen végzett, a magyar együttes a bennmaradást jelentő 14. helyen zárt. Zürichben kisorsolták a jégkorong bajnokok ligája alapszakasza 6 fordulójának párosítását. A nyitraiak a svéd Skellefteával, a Vexjövel, a Röglével, a finn Kuovolával, a Lappeenrantával és a svájci Friburggal mérkőznek. Az angol Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Vallecanót a labdarúgó konferencialiga lipcsei döntőjében. A londoniak az 51. percben lőtték a mindent eldöntő gólt. Augusto Batalla kapus pont Jean-Philippe Mateta elé ütötte ki a labdát, aki közelről találta hálóba. A konferencia liga fináléjára készülő angol és spanyol szurkolók összecsaptak Lipcsében. A Vallecano drukkereinek mintegy 300 fős csoportja a Crystal Palace szurkolóira támadt. Egy másik étterem előtt 60 angol drukker provokálta a szintén itta spanyolokat. Két embert őrizetbe vettek, két rendőr pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Sajtóinformáció szerint a nyári világbajnokság végeztével bejelentheti a visszavonulását a horvát labdarúgó válogatott 40 éves karmestere, 2018 aranylabdása Luka Modric, akinek június 30-án jár le a szerződése a Milánnál. Pozsonyban az Ondrej Nepela téli stadionban tegnap elkezdődött a mini futball Európa bajnokság. A csoportkör nyitófordulójában a szlovák válogatott 3-1 arányban legyőzte a görög csapatot. A magyar válogatott hiába vezetett kétszer is, félpályás góllal 3-2-re kikapott a lengyel együttestől. A bajmóciak odahaza 7 méteresekkel 4-2-re legyőzték a címvédő eperjesieket a férfi kézilabda extraliga döntő második mérkőzésén. A rendes játékidőt követően 33-33 volt az állás. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc 1-1-re áll. A harmadik helyért Nové Zámki Povaská Bystrica 24-25. Összesítésben a vágbesztercejiek vezetnek 2-0-ra. A dunaszerdehelyiek hazai közönség előtt 38-30-ra legyőzték a már bajnok Nagy Mihályakat a női kézilabdaliga felsőházi rájátszásának záró mérkőzésén, és a második helyen végeztek. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét, a Mare Nostrum versenysorozat második franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf két számban is a dobogóra állhatott. Először az 50 pillangó fináléjában harmadikként csapott célba, majd 100 gyorson második lett. A világranglistán 55. helyen álló ukrán Julia Starodubceva óriási meglepetésre 3-6-6-1-7-6-ra legyőzte a WTA rangsor második helyén álló kazak Jelena Rybakinát a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. A 34 éves dán Michael Valgren nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny fordulatos végjátékot hozó 17. útszakaszát. Honfitársa Jonas Vingegaard előnye pedig változatlan az összetettben, több mint 4 perccel vezet.

Szétcsesztem mindent magam körül, szétcsesztem mindent magamban. Üvöltök, sírok, kapaszkodom, fekete törpék a nyelvem.

az ajtó félfába verni, a könnyek hátán sütkérezni, az igazságért ölre menni. De minek is kellett ennyi muszáj?

0: Egy perccel múlt 8:45. Az AKO ügynökség friss felmérése szerint Szlovákiában többen számítanak arra, hogy a magyarországi kormányváltás után romolhatnak a szlovák-magyar kapcsolatok, mint ahányan javulást várnak. Ez azért is érdekes, mert első ránézésre egy új magyar kormány akár új kezdetet is jelenthetne a két ország viszonyában. Erről is beszélgetünk Gál Zsolt politológussal, a Pozsonyi Comenius Egyetem politológiai tanszékének oktatójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Mitől félhetnek az emberek ön szerint? Magától a magyarországi politikai váltástól, az új kormánynak a kiszámíthatatlanságától, vagy inkább attól, hogy Szlovákiában hogyan reagálnak majd erre a politikai szereplők?
1: Hát ha egy szóban kéne összefoglalni, akkor a változástól félnek, mert eddig volt egy jól bejáratott együttműködés, ugye a két kormányzat és a két kormányfolk között, sőt egymás legközelebbi, legszorosabb szövetségeseivé váltak az unión belül, sajnos az orosz érdekek képviseletében, és ez ugye most megváltozott, tehát egyrészt a miniszterelnökünk, Robert Fico elvesztette a legközelebbi szövetségesét az uniós szinten, vagy a világpolitikai szinten, másrészt jön egy új konstelláció, egy új felállás az új magyar kormányzattal, és valószínűleg az embereket, amikor megkérdezték, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok hogy fognak alakulni, akkor ők elsősorban erre a kormányközi vagy államközi kapcsolatokra gondoltak, amelyeket ugye a két miniszterelnök, illetve a két kormányzat testesít meg. De rögtön hozzá is tenném, hogy ugye itt mindjárt fölmerül a kérdés, hogy meddig lesz ez így, mert azért az összes közvéleménykutatás Szlovákiában azt mutatja, hogy valószínűleg a legközelebbi választásokon Fico már nem tud hatalomban maradni, mert még a republikával együtt se tudnak kirakni egy kormányt, tehát ez valószínűsíthetően egy átmeneti időszak lesz csak megint.
0: Ugye Magyarországon új kormány van, Szlovákiában egyelőre maradt a Fico kormány. Ebben a felállásban milyen törésvonalak mentén alakulhat ki feszültség a két állam, a két kormány, illetve a két kormányfő között?
1: Ugye a modus operandi, tehát az, hogy hogyan működött az előző két kormányzat közötti kapcsolat, az azon alapult, hogy a vitás és problémás kérdéseket a szőnyeg alá söpörjük, azokról inkább nem beszélünk, lásd Benes dekrétumok, lásd Bős Nagymaros, és még folytathatnánk, és próbálunk ott pragmatikusan együttműködni, ahol ennek valamilyen látható haszna van, lásd Ipolymenti új hidak felavatása, gazdasági együttműködés, és közben fokozatosan a két kormányfő megtalálta egymást az európai, meg a világpolitikában, rájöttek arra, hogy nagyon hasonlóak a gondolataik, korábban konfliktusban voltak, aztán ez úgy összehozta őket, és ennek a kicsúcsosodása volt az, amikor azt hangzott el a találkozón, hogy ugye 99%-ban megegyeznek a magyar és szlovák érdekek, illetve politikák. Szóval, hogy ez most változik, hogy valószínűleg a konfliktusos kérdések is újra előkerülnek, és ezek ugye ellentmondásokhoz fognak vezetni, vagy valószínűleg valamilyen konfliktusokhoz. Például a Benes dekrétumok, ugye ez egy tipikusan ilyen kérdés, ami újra az asztalon van.
0: A felmérésben a magyar nemzetiségű válaszadók körében is enyhén a negatív várakozás volt erősebb. Ez mit jelezhet a szlovákiai magyar közösség hangulatáról, mondjuk?
1: Hát valószínűleg ez azzal is összefügghet, hogy egyrészt van egy ilyen általános tendencia, hogy az emberek mindig félnek az újtól, meg a változástól. Még akkor is félnek, ha az később bebizonyosodik, hogy pozitív fejlődést fog hozni. Mert egyszerűen így vagyunk pszichológiailag beállítva, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy valószínűleg a szlovákiai magyarságnak a nagyobb része az a előző Orbán kormányzatot támogatta, vagy ahhoz volt közelebb ideológiai szempontból, meg a nézeteit, meg a értékrendjét tekintve, és akkor ezért tekint negatívan az új kormányzatra.
0: És mennyire függ a két ország kapcsolata a miniszterelnökök személyes viszonyától?
1: Hát az elmúlt időszakban azért megmutatkozott, hogy ugye Robert Fico és Orbán Viktor azok ugye személyes konfliktusban voltak gyakorlatilag a ciklusaik elején, ha lehet így fogalmazni. Tehát, hogy Fico egy első kormányzatot azért egy magyar ellenes nacionalizmus keretében kezdte, és később ezen először tisztán pragmatikus okokból képesek voltak felülemelkedni, utána meg megtalálták a közös pontokat, amik egyre közelebb hozták őket, olyannyira, hogy már egymást támogatták a választási kampányokban, tehát, hogy bármennyire is küzdenek mind a ketten az ellen, hogy bárki is beavatkozzon külföldről a hazai választási kampányokban, mind a ketten beavatkoztak a másiknak oldalán, és arra biztatták az embereket, hogy a szövetségesüket támogassák, tehát, hogy nagyon fontos szerepe van röviden és egyszerűen leegyszerűsítve a két politikus, a két kormány föl közötti viszonynak, és ez korán sem lesz ilyen, még csak pragmatikusan együttműködése valószínűleg az új kormányzat tekintetében, inkább arra lehet számítani, hogy jóval konfrontatívabb lesz. Ugye Magyar Péter új miniszterelnök nem engedheti meg magának azt, hogy a nyilvánosság előtt beszorítsák egy olyan pozícióba, hogy bárkinek, tehát ugye Ukrajna, az Európai Unió, vagy akár a szlovák kormányzat érdekében feladja a magyar nemzeti érdeket, tehát ezt mindenképpen el akarja kerülni, hogy a szélső jobboldali ellenzéke például betolja egy ilyen szerepbe, ezért az várható, hogy inkább konfrontatívabban fog viselkedni, és Robert Ficóra is jellemző ez, hogyha politikai sanszot lát, tehát lehetőséget lát arra, hogy például a magyar kártya előhúzásával újra szerezhet némi szavazatot, akkor nem fog egy pillanatra se hezitálni, és be fogja vetni ezt a fegyvert.
0: És milyen konfliktusokra, esetleg milyen konkrét területeken számít konfrontációra a két kormány, vagy a két ország között?
1: Hát én inkább így szimbolikus szinten, vagy a nyilatkozatok szintjén számítanék erre, és megjegyezném, hogy ez már korán sem tud úgy működni, mint a korábbiakban. Tehát, hogy mi a 90-es években például a Mecsiar korszakban ugye ellenségkép formálásban Szlovákiában a szlovákiai magyarok az élen jártak, tehát ők voltak a potenciális ellenség, aki veszélyezteti Szlovákia területi integritását, aki lehet, hogy elszakadna Dél-Szlovákia, stb. Tehát a szlovák közvélemény egy részének ezt el lehetett adni, ezen szavazatokat lehetett gyűjteni. Ugye a Szlotaféle Szlovák Nemzeti Párt ebből élt majdnem két évtizeden keresztül. Na most ez már nem működik ennyire, tehát nem ennyire eladható, ugye milyen potenciális vagy vélt ellenségek listán a magyarok nagyon lekerültek az utolsó helyek egyikére, és fölkerültek a migránsok, Brüsszel, a például homoszexuális közösség, vagy ilyen más kisebbségek, vagy más ilyen vélt vagy valós ellenfelek, vagy ellenségek. Tehát, hogy ez a magyar kártya már annyira nem működik, mint legalábbis minden közvéleménykutatás erre utal, mind a 90-es években, de hát ugye tudni kell, hogy a Ficoféle kormányzat, meg korábban az Orbán kormányzat is úgy működött, hogy mindig mérnek, tehát mindig belső használatok, közvéleménykutatásokat csinálnak, fókuszcsoportokat csinálnak, és ha azt látják, hogy ez használható valamire, még ha csak 1-2%-nyi szavazat csúran csöppen is belőle, akkor nem szoktak elítálni egy pillanatig sem, és felhasználják. Tehát inkább az a kérdés, hogy mit mutatnak most az ilyen belső mérések, ezt mernél például, hogy használhatónak tartják ezt a magyar kártyát, illetve itt még hozzátenném, hogy úgy tűnik nekem, mintha Robert Fico kormányfő elvesztette volna a racionális gondolkodás mentén való politizálást, tehát sok olyan jelet látok arra, hogy most már főleg a merénylete után, amikor visszatért a politikába, sok helyen ilyen emocionálisan, ilyen csuklóból, csípőből tüzel, és annélkül, hogy stratégiailag gondolkodna. Tehát én a magyar kérdésben például pontosan ezt látom, hogy azok után, hogy ugye az előző választásokon a Focus Exit Pollja szerint, ami elég megbízhatóan lőtte be például a magyar pártot, azt mutatta ez az Exit Poll, hogy a magyar nemzetiségű választóknak a 10%-a egyenesen és közvetlenül már Ficóra szavazott. Azok után, hogy a magyar párt betámogatta az ő köztársasági elnök jelöltjét, Peter Pellegrinit, és a magyar szavazók többsége rám szavazott az elnök választáson, én azt tartottam volna racionálisnak, hogy a magyar pártot megpróbálja valamilyen formában, ugye a Magyar Szövetségre gondolok, bevonni a politikai táborába, és ezzel egy ilyen 3-4%-os erőnyt szerez a másik oldallal szemben. Ehelyett inkább a konfrontációt választotta, inkább a Benes-féle szájkosan törvényt fogadta el, ami hát racionálisan nehezen értelmezhető, én úgy látom, hogy ezzel inkább önmagát károsítja meg. Tehát, hogy ma nem lehet arra számítani, hogy csak ez a motiváció van ott mögötte, hogy felmérést csinálunk, megnézzük, hogy hogy alakulnak a dolgok, és akkor ezt szerint lépünk, hanem lehet, hogy egy nagy adag irracionalitás is bejött ebbe a legfelsőbb szinteken is a politikába, ami azért nem nagyon volt jellemző korábban Ficóékra.
0: Ha már itt tartunk, végezetül még egy kérdés erejéig a Magyar Szövetség szerepéről, vagy lehetséges szerepéről is kérdezném. Mi híd lehet a szlovákiai magyar politikai képviselet a két ország között, vagy inkább belesodródik majd a Magyar Szövetség is a két ország konfliktusaiba?
1: Hát most nagyon nehéz megmondani azért, mert ugye korábban egyértelmű volt az, hogy a magyar politizálás Szlovákiában, legalábbis a domináns formája, ez mindig a demokratikus oldalon állt. És 2016-ban először ugye Híd rúgta fel ezt, amikor belépett a harmadik Fico kormányba, és aztán meg a szövetség is felrúgta ezt, amikor hát, közel állt Ficóhoz, lényegében az Orbán kormányzat is Ficót támogatta, amikor beálltak Peregrini mögé kampányolni. És most meg azt látjuk, hogy mintha próbálnának kitolatni ebből a pozícióból, és az ellenzékkel, a jelenlegi szlovák ellenzékkel keresnék az együttműködést. De viszont ez nem biztos, hogy teljesen kompatibilis lesz a választóiknak az értékrendjével, mert azért itt nem szabad elfelejteni, hogy 16 évig itt volt egy Magyarországról jövő nagyon erős propaganda, ami nagyon érdemben befolyásolta a szlovákiai magyarság jelentős részének a gondolkodását, nézeteit, értékrendjét, és ez nem tűnik el egyik napról a másikra. Tehát lehet, hogy a párt át tud menni például a liberálisabb oldallal való együttműködéshez, csak nem biztos, hogy a választói többségének ez tetszeni fog, vagy követni fogja. Tehát itt nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy milyen lesz ez a végső kimenetel, nem csak a pártnak a döntése, és azért nem is nagyon bocsátkoznék ilyen latolgatásokba, hogy mi fog itt történni, mert hát majdnem teljességgel kiszámíthatatlan, hogy mi lesz ennek a vége.
0: Egy friss felmérés szerint a válaszadók legnagyobb csoportja, több mint 40%-uk arra számít, hogy a magyarországi politikai változás inkább negatívan hat majd a szlovák-magyar kapcsolatokra. Gál Zsolt politológust, a Pozsonyi Comenius Egyetem politológiai tanszékének oktatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: Ában arról hallhatnak, hogy Moszkva újabb súlyos csapásokkal fenyegeti Kijevet. Előbb azonban a regionális hírek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
1: A fővárosban tegnap kezdődött a Brákpozsonyi Könyvfesztivál, amely május 31-ig tart. Több mint 120 rendezvényt és 200 vendéget vonultat fel a világ minden tájáról. Az összes kísérő programra a belépés ingyenes. A Brákfesztivál 13. évfolyama elsősorban a főtéren és a Ferencesek terén, valamint a főváros történelmi központjában található városi kulturális intézményekben kerül megrendezésre, beleértve az Óvárosháza udvarát, a Mérbak palotát, a Rómerházat vagy a Pisztori palotát. Az idei fesztivál témája a beszélnünk kell. Irodalmi, társadalmi és a mai világról szóló vitákat indít el a nagy közönség és a szakmai közösség számára. Az ország legnagyobb könyves fesztiválján magyar szerzők és kiadók is vendégeskednek. A Gömör-Kishonti Múzeumban a múlt hétvégén megnyitották a Gótikus út Európai Örökség című kiállítást. 12 középkori szakrális objektumot mutat be a látogatóknak Gömör-Kishontból, melyek értékes freskóikkal együtt megkapták az Európai Örökség címet. A kiállítás Pelsőcs, Csetnek, Gecefalva, Martonháza, Hisnyó, Gömör-Rákos, Kövi, Süvete, Rimabrézó, Kiéte, Karaszkó és Rimabánya települések templomaira összpontosít. A tárlat a teljes nyári szezon idején nyitva tart, és egészen szeptember 20-áig lesz megtekinthető. A kiállítás keretében a múzeum kreatív hétvégéket és műhelyeket, valamint szakmai tárlatvezetést és exkurziókat is szervez. A kiállítás kétnyelvű, a Gótikus út Egyesület közreműködésével jött létre, védnöke pedig Andrei Junter, Pesterce-Bánya megye elnöke. A nagykürtösi Krotko-strand az idei nyári szezon megnyitását június 13-ára tervezi. Az alkalomra gyerekek és a felnőttek számára is készültek programokkal. A program a nagykürtösi triatlon első évadával indul, amelyet besoroltak a szlovák triatlon kupába is. A délután gyermekfoglalkozásokkal, valamint kutyás és katonai bemutatóval folytatódik, este táncmulatság lesz. A nyári szezon előtt felújították a medencék környékét, valamint színesebbé tették a büfék környékét és a kínálatokat is. A legnagyobb befektetés a teljes terület hangosításának biztosítása volt, a belépő díjak összege a 2026-os nyárra nem változik.
2: Időjárás.
1: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. Nyugaton és délen naposabb lesz az idő, keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, a hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet. Az északi északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán, a Rasztyiszlavová és a Polszkák kereszteződésénél. Ha tehetik, kerüljék el az útszakaszt. Torlódik a forgalom Pozsony előtt Stonfa felől a D2-esen, 10 perc a várakozási idő, és a D1-esen Pozsony előtt, a kikötői hídnál Aranyhomok felől ugyancsak 10 percet várakozhatnak, valamint radarmérje sebességet Csolton, Rozsnyó irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc van. Moszkva újabb súlyos csapásokkal fenyegeti Kijevet, és arra szólította fel a külföldieket, valamint a diplomatákat, hogy hagyják el az ukrán fővárost. A figyelmeztetés egy rendkívül súlyos rakéta és drón támadás után érkezett, miközben az orosz vezetés döntéshozó központok elleni csapásokról beszél. Közben érdekes fejlemény, hogy az orosz háborúpárti bloggerek körében is nő az idegesség. Az orosz tavaszi offenzíva nem hoz gyors áttörést, az ukrán védelem és a drónháború pedig egyre nehezebbé teszi az előrenyomulást. Hogy katonai eszkalációt látunk-e, vagy inkább Moszkva idegességét, arról Rácz András posztszovjet térségi szakértőt, a Német Külpolitikai Társaság a DGAP kutatóját, a budapesti Corvinus Egyetem oktatóját Kálmán Norbert kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: Kezdjük a legfrissebbel, amikor Moszkva diplomatákat és külföldieket szólít fel Kijev elhagyására, ez valami katonai figyelmeztetés, politikai fenyegetés, információs művelet, miként lehet ezt olvasni?
2: Ugye, hogy a hallgatók számára a háttér egy kicsit tisztább legyen, most szombaton Oroszország nem a legnagyobb, de az eddigi legsúlyosabb kombinált rakéta és dróntámadást indította Kijev ellen. Tehát egyszerre vetettek be gyakorlatilag mindent, amik van, ballisztikus rakétákat, robotrepülőgépeket, hiperszónikus rakétákat, drónokat, tényleg mindent, és elég súlyos károkat is okoztak. Ezután a támadás után jelentette be Moszkva két nappal később, hogy újabb támadás jön, tehát a külföldi diplomaták hagyják el Kijevet, körülbelül meneküljön ki, merre lát. Na most ez egyébként nem valósult meg. Tehát az elmúlt két éjszaka Kijevben az gyakorlatilag teljesen csendes volt. Tehát ez az orosz fenyegetés, ez gyakorlatilag a levegőben lógott. Nem az első ilyen egyébként, hogy Oroszország nagy csapással fenyeget, és a külföldi diplomaták távozására hív föl, de ez az első olyan eset, hogy a fenyegetés után konkrétan semmi nem történt. Tehát blöff volt ilyen értelemben, el fog inflálódni, hogyha ezt túlságosan sokáig csinálják. Ugye ismerik a népmesét, amikor a kisfiú farkast kiállt mindaddig, amíg már senki sem veszi komolyan. De ha kicsit messz hátrább lépünk, akkor diplomaták és diplomáciai létesítmények, diplomáciai épületek fenyegetése, az konkrétan ütközik a diplomáciai működésre szóló bécsi konvencióval. Tehát az, hogy Oroszország explicite nyugati diplomatákat fenyeget, ez amellett, hogy nem elegáns, ráadásul még a nemzetközi jogot is sérti. Tehát abszolút kontraproduktív, de azért fontos ez. Nyilván Moszkva sem gondolja, hogy a külföldi diplomaták el fognak menekülni Kijevből. Ez az orosz belföldi közönségnek szól, hogy lám-lám, mi képesek vagyunk annyira súlyos csapást mérni Kijevre, hogy még a külföldi diplomaták is el fognak menekülni. Nem fognak elmenekülni, de ezt az orosz közönség nem fogja megtudni az orosz médiából. Tehát ezek a narratívák a belföldi közönségnek szólnak Moszkvában elsősorban.
1: Az, hogy valójában miért is van, úgy összességében ez a fajta háborús kommunikáció eszkalációja mondjuk így az orosz félről. Vannak olyanok, hogy orosz katonai bloggerek, ezzel kapcsolatban a hallgatóknak annyit így előjáróban meg tudnék kegyezni visszaemlékezésként, hogy valahol még a háború elején történt egy ilyen találkozó, ahol Putyin meghívta ezeket az orosz katonai bloggereket a Kremlbe, és ott ebédeltek, nem voltak sokan, tucatnyian, de az, hogy Putyin hívta meg őket, és hogy csak ennyien, az talán jelzi az ő komolyságukat ebben a rendszerben. Én a saját kérdés fölvetésem hitelesíthetőségéért föl is hoznék egyet, egy bizonyos Z-kanál, Zapiszki Veterána nevű orosz katonai bloggert, aki többek közt a Telegramon, de más nyilvános felületeken is elemzi mélyen a fronton lévő történéseket, és hát fordítja azt le amolyan háború párti hozzáállásra és nyelvezetésre, a sajátjainak, tehát hogy az orosz közönségnek. Ő május 17-én tette egy ilyen bejegyzést, még egyébként a háborús bloggerek közül is, ahogy olvastam, ő kiemelkedően nagy elánnal teszi, vagy végzi ezt a munkát. Május 17-én tette egy bejegyzést, ami még egyszer mondom, leellenőrizhető. Az ukrán fronton ma olyan a helyzet, hogy ősszel vagy mozgósítás lesz, vagy el kell jutni egy béke szerződés megkötéséhez. Harmadik lehetőség egyszerűen már nincs. Mondja ezt egyébként olyan katonai blogger, aki sokszor magánál az orosz katonai vezetésnél is vehemensebben és agresszívebben szólít fel, és fogalmaz az orosz támadás mienségével kapcsolatban, illetve hát a lendülettel kapcsolatban. Kérem, mondja el nekünk, kik azok az orosz katonai bloggerek, és hogy ebből a megállapításból mire lehet következtetni a fronton?
2: Ugye Oroszországban is épp olyan elterjedt a közösségi média, és épp olyan népszerű, mint itt Közép-Európában is. És ha a klasszikus influencereket elképzeljük, természetesen katonai témában is vannak influencerek, pláne úgy, hogy Oroszország azért folyamatosan háborúzik Ukrajnában is. 2014 óta voltak orosz katonák Szíriában, ugye tavaly előttig, vannak orosz műveletek a posztszovjet térségben, tehát van népszerűsége a katonai témáknak, van népszerűsége a haditudósítóknak, és ezek a katonai bloggerek, ezek a katonai influencerek, orosz szóval vajenkor, vajendika respondent, tehát haditudósító szó szerint, ezek nagyon-nagyon népszerűek, hát főleg a nagyléptékű háború kontextusában. Tehát vannak olyan ilyen vajenkorok, akiket több százezer, néha több millió ember olvas egy-egy bejegyzést. Tehát, hogy ezek az emberek tényleg befolyásolják a közvéleményt, és ráadásul pont a témából adódóan a Kreml számára kulcsfontosságú kérdésben befolyásolják a közvéleményt, jelesül az ukrajnai háború kapcsán. És ugye amíg jól mentek, vagy relatíve jól mentek a háborús cselekmények Moszkva szempontjából, addig nem volt igazán szükség arra, hogy a katonai bloggereket picit megrendszabályozzák, vagy ha ez nem megy, akkor legalább kooptálják, tehát hogy a Kreml csapatába átcsábítsák őket, de nagyjából 2022 őszétől, és főleg 2023-tól a Prigozsin lázadástól kezdve, ugye a Kreml törekszik arra, hogy a katonai bloggerek befolyását vagy csökkentse, vagy átállítsa őket. De az a helyzet, hogy ezek a katonai bloggerek, ezek nem a Kremlből élnek, ezek tényleg nagyon népszerű figurák, sokan közülük voltak is Ukrajnában, nyilván orosz oldalon, volt, aki harcolt, és volt, aki csak elkísért orosz erőket, sokan közülük volt katonák, vagy van a csapatban volt katona, tehát vannak helyszíni kontaktjaik, és ezek az emberek mondják el az orosz társadalomnak azt, hogy ténylegesen mi a valóság. Mert ha az ember a Kreml hivatalos híradásait olvassa, akkor minden rendben van, csapataink nyomulnak előre, és semmi köze a valósághoz annak, ami a hivatalos hírekben szerepel. Tehát amit ez a Zapiszki veterán, ez a Z-kanál, amit említett, amit ő írt, hogy egyszerűen kifogy Oroszország az emberből, tehát vagy mozgósítani kell, vagy békét kötni, ez teljesen egyezik a nyugati értékelésekkel is. Tehát iszonyatos veszteségei vannak az orosz haderének a fronton, és idén tavasszal már a területi nyereség az negatív. Tehát Ukrajna több területet foglalt vissza, mint amennyit Oroszország elfoglalt, és tényleg, tehát olyan veszteségeket szemben az orosz hadsereg, ami még orosz léptékkel is durva. Nem véletlen egyébként, tehát ugye a hallgatók most gondolják végig, hogy ha ők állnának be az orosz hadseregbe példaként, akkor vajon milyen hosszú kiképzést kapnának? Tehát tényleg ez a találós kérdés, ha beállunk az orosz hadseregbe, én mint Rácz András, úgyhogy nulla kiképzésem lenne, akkor mennyi kiképzést kapnék, mielőtt a frontra kerülök? És erre az a válasz, hogy egy hét. A frontra kerülő orosz újoncok semmiféle érdemi kiképzést nem kapnak, nyilván meghalnak a nyomorultak döntően az első harcérintkezés során. Persze, hogy magasak a veszteségek. Persze, hogy nem lehet eredményt elérni. Mindenki tudja, hogy ez így nem tartható fenn a végtelenségig. Oroszország idén január óta havonta lényegesen több embert veszít, mint amennyit toborozni tud. Tehát az önkéntességre alapuló toborzás az lassacskán kifut. Ebben már nem nagyon van több potenciál, tehát ahhoz, hogyha valaki pótolnak a veszteségeket, az önkéntességbe vagy el kell mozdulni a kötelező felé, tehát mozgósítás, vagy abba kell hagyni ezt az őrületet. Tehát egyszer nincs több opció. Tehát Oroszország néhány tízezer külföldit ilyen-olyan trükkökkel még betoborozza az orosz hadseregbe, a 2026-os évre 18.500 fő a norma, de 18.500 fő az fél havi veszteség, tehát, vagy három heti veszteség. Tehát teljesen igaza van ennek az orosz katonai bloggernek, meg az összes többinek is. Ezt így ebben a formában már csak véges ideig lehet csinálni. Tolerálhatatlanul magasak a veszteségek.
1: Haladva tovább, Z-kanál Zapiszki veterán a bejegyzésein azt írja, hogy a katonai kórházakba kerülő sebesültek között a lőtt sérülések aránya csak 5-10%. Elképesztő alacsony, ha egy háborúról beszélünk, véres háború, és 5-10%. A többi főleg repesz sérülés és légnyomás rázkodásos sérülés drónok vagy rakéták becsapódása miatt, de a drón van túlhangsúlyozva, ugye? Ő mondja is, a háború döntően drón és rakéta háborúvá vált. Ezt egyébként tudtuk, szoktuk is ezt itt mondani. Azt mondja, hogy egyébként kiemeli, hogy az ukránok új drónjai problémát jelentenek, de nem lát katasztrófát, írja a Z-kanál. Egyébként ez ilyen tipikus Z-logika, hogy nem tagadja a problémát, de igyekszik megnyugtatni a saját oldalát. Viszont minden egyes bejegyzésében elmondja, a legnagyobb probléma az, hogy a vezetők a fronton is, de még kicsit följebb is, mindig pozitív híreket várnak, de csak pozitívakat, és a katonák, mondja ezt az orosz háborús blogger, emiatt a katonák nem merik elmondani, ha valami nem működik. Z kanál ebből azt vezeti le, hogy bármilyen új taktikát is próbálnak ki, soha nem derül ki az, hogy abban valójában mi a hiba, hanem csak az, hogy egyébként az jól működik, így egyáltalán esélyük sincs kiküszöbölni az, hogyha valami a stratégiailag nem működik. Erről is szoktunk beszélgetni már, de akkor felmerül az, hogy, tehát, hogy egyrésztből ez a legnagyobb probléma, hogy mindig hazudnak felfelé ezek az orosz kiskatonák, a főnököknek, mert félnek attól, hogyha negatív hírt mondanak, valószínűleg az ő főnökeik is félnek még följebb mondani negatív hírt, de hogy akkor a végső eredményből nem tudnak kikövetkeztetni valami rossz mechanizmusra, vagy nem tudom, modus operandira, működési elvre, hogyha az elesettek száma olyan magas, akkor hogy jöhet mindig jó hír a frontról?
2: Ez a részben a szovjet időszakban maradt, a szovjet időszakban pedig a cári időszakból került át. Az orosz fegyver, vagy a mindenkori orosz fegyveres erőkben a felfelé hazudozás az egy krónikus betegség. Mindig így volt. Tehát a második világháború alatt is, ha az ember például a szovjet marsallok emlékiratait olvassa, akkor kizárólag olyan bejegyzések szerepelnek, hogy előre haladtunk ettől a vonaltól addig a vonalig, aztán elfoglaltuk X meg Y meg Z települést. Ha az ember egyet felrakja a térképre, akkor néha voltak ilyenek, hogy az, hogy előre haladtunk X vonalig, az valójában azt jelentette térképe, hogy visszaszorultunk. Tehát tényleg fölfele hazudnak. Amit tudunk hadifogoly vallomásokból, meg szakirodalomból, meg indirekt forrásokból, az orosz erők, ahogy a fronton harcoló katonák jelentenek fölfelé, a szakasz a századnak pontosan jelenti, hogy mi a helyzet. A század a zászlóajnak pontosan jelenti, hogy mi a helyzet. És valahol zászlóaj szinttől fölfelé, ezred, dandár szint, meg ettől fölfele kezdenek el torzolni az információk. És ez odáig megy, hogy azt tudjuk, részt volt egy dezertőr vallomásokból és diplomaták vallomásaiból is, hogy a Kreml nem rendelkezik pontos helyzetképpel. A Kreml azt gondolja, hogy a valós helyzet lényegesen jobb, vagy hogy a helyzet lényegesen jobb, mint ami a valóság. Tehát Putyin, ha úgy tetszik, teljes tévedésben van, és ugye senki nem nagyon meri megmondani azt, el se jut az információ hozzá, hogy milyen tragikus a helyzet a fronton. Tehát ez strukturális, ez orosz haderő szervezeti kultúra, nem ismeretlen egyébként. Tehát ha az ember visszagondol az 1989 előtti időszakra, ugye a magyar néphadseregben is fölfele, tehát a hivatalos hírek csak jó hírek lehettek, szerintem a csehszlovák néphadsereg se különbözött ettől olyan nagyon. Tehát ez a hazudozásra alapuló, meg a valóság kiszínezésére alapuló jelentési, meg szervezeti kultúra, ez sajnos struktúrális. Ez alapvető reformok kellene, hogy ez megváltozzon, de ugye ezt elkezdeni borzasztó nehéz. Tehát ugye, ha végig gondoljuk, elméleték, hogy lehetne elkezdeni, valakinek oda kellene mennie, Putyinhoz, hogy Vlagyimirovics, az a helyzet, hogy hiába ön az Oroszországi Federáció elnöke, több mint 4 éve folyamatosan hazudunk önnek, és a helyzet sokkal rosszabb ABCD okból. Na, ezt senki nem fogja megtenni. A utolsó ilyen, de valóság ellenőrzés az a Prigozsin lázadás volt. És azóta ugye a Kreml sokat szigorított az információk ellenőrzésén. A katonai bloggerek kibeszélnek ebből a narratívából, a katonai bloggerek időnként leírják, hogy konkrét katasztrófák történnek, na ezért próbálja a Kreml őket beszabályozni.
1: És a végére még itt van egy nagyon érdekes dolog, azt írja az Z-kanál, hogy az ukrán drónok algoritmusaiba AI alapú célfelismerésük lehet, hogy ide már belehetnek táplálva katonai jármű sziluettek és taktikai jelek, ezért szerinte az orosz katonáknak a civil autókról is el kellene távolítaniuk a Z-jelzést, mert hogyha egy autó ezzel a megjelöléssel, ugye hát ez az orosz háborúnak a hajrá jele volt a háborúban, akkor tulajdonképpen drón célpontként azonosíthatják nagyon könnyen ezek a drónok. Oda juthattak, hogy leveszik az éjjelzést az oroszok?
2: Ugye, ennek a bloggernek abban igaza van, hogy az ukránok már nagy számban használnak olyan drónokat, ami a repülési pályának a legvégén, az utolsó 1-1.5 kilométeren már mesterséges intelligencia vezérli a drónt, tehát már nem kell kapcsolatban lenni az irányítóval. A drón ugye vizuálisan érzékel, mit tök, lát egy teherautót a mező túloldalán, onnantól már a mesterséges intelligencia vezeti célra, már nem kell irányítani a drónt, onnantól már magától repül, tehát nem lehet megzavarni. És ugye az ukránok folyamatosan fejlesztik ennek a mesterséges intelligenciának a programozását. Ezek ellen az utolsó 1-1.5 kilométeren teljesen automatikusan repülő drónok ellen a hagyományos zavarás az már nem véd. És ugye Ukrajnában, tehát minden egyes ukrán drón által készített minden felvétel bekerül egy óriási felhő adatbázisba, tehát Ukrajnának most arra több évnyi videóanyaga van, amiket felhasználnak nem csak veszteségelemzésekre, de mesterség és intelligencia tanítására is. Tehát, hogy itt ennek a ön által idézett katonai bloggernek teljesen igaza van, most már azt úgy lehet talán megúszni ezeket a támadásokat, vagy csökkenteni a sikerük esélyét, hogyha a mesterség és intelligencia nem ismerné fel a célpontot. Az, hogy az éjjelzést le kell szedni a járművekről, egyébként a fronton levő orosz járműveken már régóta nincs. Tehát, hogy az álcázás az fontosabb, mint hogy rá legyen mázolva ez a nagy fehér Z-betű, de ugye az ukránok most már 30-40-50 kilométerről a front mögött is el tudják találni az orosz logisztikai járműveket, teherautókat, ilyesmiket. Tehát igen, szerintem is az lesz, hogy megpróbálják majd álcázni a katonai járműveiket, és ebbe beletartozik az is, hogy igen, le kell szedni az éjjelzést.
1: A Kreml kifelé erőt mutat Kijev fenyegetésével, miközben a saját háborúpárti bloggerei közegeiben egyre hangsúlyosabb a bizonytalanság. A részletekről Rácz András posztszovjet térségi szakértővel, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek!

8 óra 56 perc van, kedves hallgatóink. Nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító hírmagazinunkba május 28-án csütörtökön. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria rádióadása. Récsei Noémi számít a figyelmükre. A reggeliben elhangzott beszélgetések hamarosan felkerülnek a patria24.stvr.sk honlapra, ahol azok is meghallgathatják őket, akik nem tudtak velünk tartani reggel 6 órától. A műsor szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki berendezéseket pedig Zsapka Levente kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Juhász László köszön el, további szép napot és jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra.

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. május 28-án délelőtt. Önök a Nappalit, a Pátria Rádió menetrendszerű délelőtti magazinműsorát hallgatják. A Galántai Honismereti Múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok és Galériák Éjszakája elnevezésű európai szintű rendezvénysorozathoz. Az idei program nem csak témájában, hanem kínálatában is rendhagyó volt. Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A PSZ és a Magyar Szövetség közös listája nincs napirenden, mondta el Gubik László. Magyar Péter ma és holnap tárgyalásokat folytat Brüsszelben, az Európai Bizottság elnöke is fogadja. 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Egyelőre nem beszél közös indulásról a PSZ és a Magyar Szövetség. A közös lista nincs napirenden, nehezen is képzelhető el, mondta el a Pátria Rádió reggeli című műsorában Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke, aki tegnap tárgyalást folytatott Michal Simecskával, a PSZ elnökével, pártjaik együttműködési lehetőségei kapcsán. Mint a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, három területen, a régiófejlesztésben, a jogállamiság kérdésében, valamint a kül- és európai politikában kívánnak együttműködni. Gubik elmondta, mindhárom területre szakértői csapatot jelölnek ki a pártok. Kijelentette, a szövetség az ellenzékkel tárgyal, nem annak része. A közeljövőben pedig a KDH-val szintén fognak tárgyalni. A kormány oldalon mély repülés van, nem szorul magyarázatra, miért vállalhatatlan a Smerrel való együttműködés, tette hozzá, az okok között megemlítve, hogy büntetőeljárás indult orosz őrs a párt politikusa ellen, hogy a Kuciák gyilkosság korona tanúja Andruskó Zoltán vallomása alapján Tibor Gáspár rendőrkapitányként tudott Bastennák László Ógyalla egykori polgármesterének meggyilkolásáról, vagy hogy Robert Fico kormánya nemzetállamot épít. Gubik a PSZ-szel való együttműködést nem tekinti identitásvesztésnek, szerinte a Magyar Szövetségnek a magyar választókkal kell koalíciót kötnie. Az egyensúlyt úgy tudjuk megteremteni, ha a liberális ellenzéket ki tudja egyensúlyozni a konzervatív kereszténység, zárta a pártelnök. Az első elektromos tesztjárművek gyártása a tervek szerint nyár és őszfordulóján kezdődik meg a Volvo új kassai gyárában. Erről tegnap Denisa Szaková gazdasági miniszter tájékoztatott a Valaliki Industrial Park stratégiai projekt és a Volvo Car Košice autógyár látogatása után. A miniszter egyúttal megerősítette, hogy a gyártási kapacitások, valamint a logisztikai és energetikai infrastruktúra kiépítésének határidőit betartják. A Volvo gyárban a jövő évben tervezik elindítani az elektromos autók teljes körű gyártását. Szaková szerint a magas talajvízszinttel kapcsolatos korábbi problémákat a válságkezelés és a hozott intézkedések segítségével sikerült megoldani. A Volvo már ma is mintegy 600 embert foglalkoztat, és az év végéig további 700 főt kíván felvenni, míg 2028-ra a beruházási szerződés szerint 3300 alkalmazottat fog foglalkoztatni, mondta Szaková. A jelenlegi alkalmazottak 95%-a szlovákiai. Magyar Péter magyar kormányfő ma Brüsszelbe utazik, ahol találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral, holnap pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Magyar ezt tegnap este közölte a Facebookon. Találkozik továbbá Bart de Wever belga miniszterelnökkel is. Magyarországnak új tervet kell benyújtania a bizottságnak arról, hogyan kívánja felhasználni a befagyasztott európai forrásokat. Ezzel összhangban kell lennie a helyreállítási alap céljaival, amelyek a zöld gazdaság, a digitalizáció és a válságokkal szembeni ellenálló képesség növelése. Ha az új mérföldköveket és célokat augusztus 31-ig teljesítik, igényelhetik a pénzeszközöket, amelyeket ez év december 31-ig folyosíthatnak számára. A mentő alakulatok már nem számítanak arra, hogy túlélőket találnak az amerikai Washington állambeli papírgyár területén történt tragikus baleset után, ahol ketten egy vegyi tartály implóziója következett be. Eddig 2 áldozatról érkezett jelentés, 9 személyt továbbra is eltűntként keresnek. Az áldozatok száma ezért valószínűleg eléri a 11-et. 7 sérült kórházi ellátásra szorul, míg az egyik tűzoltót időközben hazaengedték. Kedden egy több mint 3,4 millió literes fehér lúgtartály robbant fel a telephelyen. A mentők és a tűzoltók munkáját bonyolítja, hogy a tartály beomlásának veszélye áll fenn. A tűzoltóság közlése szerint a kiemelt holttesteket először fertőtleníteni kell. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A szerdai szünnap után ma játsszák a svájci jégkorong világbajnokság negyeddöntős mérkőzéseit a párosítás. 16-20-tól Finnország, Csehország, Kanada, Egyesült Államok, 20-20-tól pedig Svájc, Svédország és Norvégia, Lettország. A labdarúgó konferencia liga lipcsei döntőjében Crystal Palace, Vallecano 1-0.
0: Időjárás.
2: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. Nyugaton és délen naposabb lesz az idő, keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, a hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet. Az északi-északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínelés Kassán, Rasztiszlavová és a Polszkák kereszteződésnél, és baleset történt Pozsonyban, a kikötői hídon, a repülőtér irányában. Torlódik a forgalom Pozsony előtt Stonfa felől a D2-esen, Pozsonyban a D1-esen, a kikötői híd előtt. Aranyhomok irányából mindkét helyen 10 percet várakozhatnak, és radarméri a sebességet Csoltón, Rozsnyó irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

itt a nyár, meg most jön a hátad, itt

Május 28-án Csanád és Emil nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, D kicsinyítő képzővel van ellátva. A 2000-es években az 53. és a 90. leggyakoribb férfi nevek között szerepelt, míg az Emil férfi név a latin Emilius nemzetségnévből származik, melynek jelentése versengő, igyekvő. Női párja pedig az Emília. Isten éltesse valamennyi születés- és névnapos hallgatónkat. Nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

május 28-án Csanád és Emil nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, D kicsinyítő képzővel van ellátva. A 2000-es években az 53. és a 90. leggyakoribb férfi nevek között szerepelt, míg az Emil férfi név a latin Emilius nemzetségnévből származik, melynek jelentése versengő, igyekvő. Női párja pedig az Emília. Isten éltesse valamennyi születés és névnapos hallgatónkat. Nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

Eseménynaptárunk következik, lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket jegyez május 28. napja. 1804. május 28-án történt, hogy Franciaországban kikiáltották a császárságot. 1982. május 28-án történt, hogy Szent II. János Pál személyében a 450 évvel korábbi egyházszakadás óta először járt pápa Nagy-Britanniában. 1999. május 28-án Milánóban 21 éves restaurálás után újra látogathatóvá vált Leonardo da Vinci, az utolsó vacsora című freskója. A milánói falfestmény Leonardo da Vinci 1498-ra elkészült műve volt, amely a Jézus keresztre feszítését megelőző utolsó vacsora új szövetségi eseményét eleveníti fel. A festményen a tanítványok arckifejezése legalább annyira beszédes, mint amennyire a műalkotást a művészettörténészek a mozi elődjeként emlegetik. A festmény motivikája sok tekintetben ma is vitatott. Egyes elméletek szerint Leonardo da Vinci falfestménye többszörös háromszög kompozícióba rendezi a jelenetet. Van olyan vélemény is, hogy a legfontosabb hármas csoport a Szent Háromságot jelképezi. Az alkotó egyéniségként és lélektanilag elemezve ábrázolta az apostolokat. Az árulót a gesztusok eszközével kirekesztették a közösségből, de ő mégis ellenpontja Jézus méltóság teljes alakjának. 422 éve 1604. május 28-án született Katalin brandenburgi hercegnő, az egyetlen nő Erdély trónján. Megítélése ellentmondásos, a nyugati források kedves és életvidám nőnek, az elfogultabbak felelőtlen és gonosz nőnek festik le Bethlen Gábor második feleségét. János Zsigmond brandenburgi választófejedelem és Anna porosz hercegnő negyedik gyermeke kálvinista hitben nőtt fel, kiváló nevelést kapott a szép és művelt lány kezéért, többen is versengtek, és végül az 1613-ban Erdély trónjára került Bethlen Gáborral jegyezték el, aki első hitvese Károlyi Zsuzsanna halála után befolyásos európai protestáns családból akart feleséget választani. Írja a kultúra.hu. Bethlen és brandenburgi Katalin esküvőjét 1626. március 1-én Kassán tartották. A politikai célból kötött házasság boldogtalannak bizonyult. A mennyasszony és a vőlegény, akik között 26 év korkülönbség volt, az oltár előtt találkoztak először. A frigy megkötését Bethlen hű embere, a későbbi első Rákóczi György erdélyi fejedelem intézte. És érintkezni is csak körülményesen tudtak, mert Bethlen nem beszélt sem franciául, sem németül, Katalin pedig nem tudott magyarul. A hercegnő nem érezte jól magát a messzi idegenben, a számára provinciális környezetben, nyelvi korlátok között. Férjét ritkán látta, mert az a hadakozásai miatt keveset tartózkodott Gyulafehérvárott. Igaz, hetente több levelet kapott tőle. Bethlen maga vélhetőleg éretlennek találta Katalint, és még gyászolta első feleségét, aki hűbizalmasa, tanácsadója volt. A kultúra.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy brandenburgi németsége miatt az őt körülvevők az első pillanattól fogva ellenségesen kezelték, ráadásul a még a korabeli Európában is férfi központúnak számító Erdélyben akkor sem lehetett volna képes nőként irányítani egy államot, ha rendelkezett volna az ehhez szükséges tulajdonságokkal. Az elfogult források kicsapongó, felelőtlen és erkölcstelen asszonyként ábrázolják, ám ez a kép árnyalásra szorul. ...1938. május 28-án született Gruber Hugo, Jászai Mari díjas bábszínész, érdemes művész, aki pályáját amatőr bábosként kezdte, mert pontosan tudta, végig kell járnia a szamárlétrát, ennek okán el kell sajátítania ennek a különleges előadásmódnak a legapróbb, látszólag legegyszerűbb fortéjait. Ikonikus figurákat keltett életre, olyan szerepekben alakított nagyot, mint a cirkuszigazgató, a Misi
Kicsi Mókus Vándorúton című mesében, vagy Akela a dzsungel könyvében. Egyik felkérés követte a másikat Bábszínházon belül és azon is túl. Többek közt olyan filmekben szerepelt, mint a Kincskereső kisködmön, az Árgyélus királyfi, a Tündér Ilona, a Privát kopó, a Nyolc évszak, a Szomszédok. A népszerű művész aranygyűrűt kapott az Állami Bábszínháztól, később Jászai Mari díjjal jutalmazták tevékenységét, majd érdemes művész lett. Mindemellett végig tanárként is tevékenykedett. május 28-án született Talmácsi Gábor, az első magyar világbajnok, gyorsasági motorversenyző. 15 évvel ezelőtt a nagy közönség Talmácsit választotta az év legnépszerűbb sportolójává, ami igazi elismerést jelentett a szóban forgó élsportoló számára. Mindössze 4 éves volt, amikor versenyezni kezdett apja által készített minimotoron 50 és 80 köbcentis géposztályban. Szakmai sporttevékenység által elnyerte a Budapesti Sportdíjat, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét, a Nemzeti Sportszövetség külön díját, de többször elnyerte az év sportolója díjat is. És ugrunk egyet a történelemben. 1872. május 28-án hunyt el Zsófia Friderika, bajor királyi hercegnő, többek között első Ferenc József osztrák császár és magyar király, illetve első Miksa mexikói császár édesanyja. A császáranyjaként Zsófia igen erős személyi hatalomra és befolyásra tett szert, ellenszenvétől főleg a nemzeti törekvéseiket érvényesíteni kívánó magyarok szenvedtek, akikkel szemben a császár, helyesebben a császár nevében a valódi hatalmat gyakorló udvari kamarilla a levert magyar szabadságharc után rendkívül kemény megtorló intézkedéseket foganatosított. E politika mögött a magyar gyűlölő Zsófia állt, akit sok kortárs a császár rossz szellemének tartott. Erzsébet császárné, Zsófia menye, sokat szenvedett anyósának szigorúságától, saját gyermekeinek nevelésének jogát is csak komoly veszekedések árán sikerült visszaszereznie. Erzsébet minden lehetséges alkalommal szembeszegült anyósával, és a magyarok pártjára állt, hogy kellemetlen szúrásokat ejtsen anyósán, akit csak gonosz nőnek hívott. 1872. májusában Bécsben hunyt el, agyérgörcsök következtében 67 éves korában. A bécsi kapucinusok templomának császári kriptájában helyezték végső nyugalomra szeretett Miksa fia, és az 1832-ben 21 éves korában elhunyt Napóleon Ferenc herceg mellé. május 28-án Budapesten hunyt el Mikszáth Kálmán, aki 1847. januárjában Szklabonyán, Mikszáth falván látta meg a napvilágot. Mikszáth, ahogy már említettem, 1847-ben értelmiségi családban született. Pesten jogot tanult, de tanulmányait nem fejezte be. Balassa gyarmaton helyezkedett el Mauks Mátyás szolgabírónál. Ekkor már írói ambíciókat táplált, ügyvédbojtárkodás mellett újságírásba kezdett. Cikkeit több lap is közölte, de nem lett befutott. Munkája során megismerte Ilonát, főnöke lányát, aki iránt azonnal szerelemre lobbant. Így kezdődött kettejük története és egyben különös házassága. Magyar próza történeti megközelítésben Mikszáth a jókai hagyomány folytatója, de kiszűri jókaiból, ami annál idejét múltan romantikus, és azt teszi fő próza szervező elvé, ami jókainál másodlagos. Az epizódelemeket, az életkép és legfőképpen az anekdotát. Köztudomású róla, hogy írói pályája nehezen indult, s mivel stílusa eredetisége elütött korának megszokott normáitól, ezért a szerkesztők az írásaiból sok részt egyszerűen kihúztak. 1874-ben jelent meg első önálló műve, az Elbeszélések két kötetben, de akkor még nem kapott komolyabb figyelmet.
1881-ben jelent meg még Száth Kálmán a Tóth atyafiak című kötete, majd 82-ben a Jó palócok és a két novella gyűjtemény, amely végre meghozta számára a várt sikert, később pedig tagja lett a Kisfaludi Társaságnak. Anyagi helyzete javult, újból megkérte Ilona kezét, akivel házasságot kötött. A házasságból három fiú született, Kálmán, János és Albert, akik közül Jánoska 4 éves korában hunyt el. A novellák mellett Mikszáth nevét, szatirikus hangvételű publicisztikái, parlamenti tudósításai is országosan ismertté tették. Ma ünnepli születésnapját Kylie Minogue, kétszeres Grammy-díjas ausztrál énekesnő, dalszerző és színésznő, aki pályafutását gyermekszínészként kezdte egy ausztrál televízióban. Érdemes megjegyezni, hogy Minogue világszerte több mint 80 millió lemezt adott el eddigi pályafutása során. Munkáját számos díjjal és kitüntetéssel jutalmazták. Eseménynaptárunk végén pedig Kylie Minogue zenél.

0: A Galántai Honismereti Múzeum 2026-ban is csatlakozott a Múzeumok és Galériák Éjszakája elnevezésű európai szintű rendezvényhez. Az idei program nem csak témájában, hanem kínálatában is rendhagyó volt. Az intézmény egyszerre két helyszínen várta a látogatókat, a Galántai főépületben és a Tallósi vízimalomnál. Az esemény 2026. május 23-án valósult meg. Mi is jelen voltunk az egyik helyszínen, mégpedig Tallóson, ott készített beszélgetésünket közvetítjük a következő percekben. Elsőként a Galántai Honismereti Múzeum igazgatója Takács Mihály szólal meg, másodikként pedig a Csallóközi Észlelők Baráti Köre elnevezésű polgári társulás egyik tagja szólal meg, Németh Erik. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, kövessék figyelemmel összeállításunkat.
1: Hát igen, úgy néz ki, hogy ebben az évben eltérően a tavalyi évhez képest nagyon jó időt fogtunk ki, úgyhogy a szabadtéri programoknak kedvez ez a mai nap. Hát ugye lassan sötétedik, úgyhogy a csillagászok széthelyezték a csillagászéti távcsöveiket, és elsőként ugye a Holdra koncentráltak, tehát a látogatók már a Holdat szemügyre vehették csillagászati távcsöveken keresztül, és ugye amit eddig csak képeken vagy az interneten láttunk, most élőben is megtekinthető, és én magam is tanúsíthatom, hogy teljesen más élmény és más látvány. Így egy igazi csillagásztálcsövön megnézni. Első alkalommal szerveztük ezt a programot szabadtéri programként ide a Tallósi Malomhoz. Ugye a Múzeumok Éjszakáján belül mai nap folyamán a Galántai főépületünkbe is programokat szerveztünk. Kiállítást nyitottunk a tűzoltókkal kapcsolatban, tehát a tűzoltók jelene és múltja címmel. Ott is nagy érdeklődés volt, utána egy fúvó zenekar koncertje zajlott, és ugye a Galántai épületünk is este 10-ig látogatható. Nagy az érdeklődés, ott is azt mondják a kollégák, és nagy örömünkre itt is szép számmal megjelentek az érdeklődők. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni, úgyhogy most már ezt a kihelyezett kiállító terünket is be fogjuk vonni, nem csak a Múzeumok Éjszakájában, hanem ahogy már a múlt évben is megtörtént, többi szabadtéri program, nyári, tavaszi időszakban mindenképpen számíthatnak a látogatók hasonló eseményekre.
0: El lehet mondani hallgatóinknak, hogy körülbelül hányan érdeklődtek a mai eseménysorozat iránt, ugye Galántán is, és Tallóson is párhuzamosan zajlanak az események. Mennyien vannak most itt a csillaglesen körülbelül? Adjunk egy tippet.
1: Körülbelül olyan 80 főig voltak jelen a kollégáink, különben kollégáink meg vannak bízva azzal, hogy számolják a látogatókat. Ugye lehet, hogy a hallgatók számára az hihetetlen, de azért megvannak a módszereink, és tényleg fizikailag számoljuk az embereket, mert hát kész adatokkal akarunk dolgozni. Galántai főépületünkben is úgy néz ki eddig, hogy ilyen 200 ember már megfordult, ami szép látogatottságot jelent. De hát itt kinn a Tallósi Malomnál ugye jövő héten is tartunk egy rendezvényt, és június folyamán is, úgyhogy az előző év tapasztalataiból azt tudom elmondani, hogy látogatottak a kültéri rendezvényeink ugyanúgy, ahogy a főépületünkben is.
0: Nehéz volt egyébként a koronavírus járvány időszaka után visszavonzani az embereket az ilyen jellegű kültéri, klasszikus, szemtől szembeni programokra. Nehéz-e megszólítani az érdeklődőket és aktivitásra bírni?
1: Hát számunkra a koronavírus járvány egy nagyon érdekes folyamatot indított el a kihelyezett kiállításainknál, ugye a két vízimalomnál, a Jókainál és a Tallósinál. Ugye a irányelv az volt, hogy az emberek tartózkodjanak a szabadban, azt nem tiltották, és olyan csoda történt például, hogy a Tallósi vízimalomnál 70-80 ember sorakozott, hogy meglátogassa a malmot, amire korábban nem volt példa a koronavírus járvány alatt. Úgyhogy egyedüli látogatócsökkenés az a főépületünkben volt tapasztalható, ugye zárt terekben eleve nem volt látogatható, de csodával határos módon a kinti attrakcióink, tehát a két vízimalomban megnőtt a koronavírus járvány alatt a látogatottság. A járvány lecsöngése után és a korlátozások eltörlése után pedig azt tapasztaltuk a Galántai főépületünkben is, hogy többen jöttek, mint azelőtt. Tehát a közönség ki volt éhezve arra, hogy bármilyen jellegű közösségi rendezvényen részt vegyen, és ezt mi is szerencsére tapasztaltuk a látogatottságon. Úgyhogy hát igen, az az időszak nehéz volt, de tudtunk készülni arra, hogyha egyszer az megszűnik, akkor mindenképpen a látogatottságunk nőni fog, és még azt is hozzáfűzném, hogy nem lazítottunk abban az időben sem, tehát az időszakos kiállításainkat ugyanúgy megtartottuk, mintha nem lettek volna járványügyi korlátozások, és a látogatók számára azóta bevezettük azt, hogy tehát egy online sétát tudnak tenni a kiállításainkba, úgyhogy a Covid alatt így tartottuk a kapcsolatot a látogatóinkkal, tehát az időszakos kiállításaink is azóta is visszamenőlegesen föl vannak a weboldalunkon, és megtekinthetők.
0: Én azt hiszem, hogy ez is egy nagy előrelépés, és még kanyarodjunk vissza egy kicsit a múzeumok éjszakájához. Érdekesség számba megy, hogy kortól, nemtől, korosztálytól és nemzetiségtől függetlenül várnak mindenkit a programjaikra, kicsiktől nagyokig mindenki látogatja a programjaikat, és én azt látom, hogy teljes mértékben vegyes a kor összetétel is itt a Talósi Vízi Malomnál.
1: Így van, hát van itt egészen a legkisebbektől, tehát úgy látom én is, hogy vannak itt még 70-80 pluszos látogatók is. Ez egy olyan téma, a csillagászat és a csillagles és maga az égitesteknek a megfigyelése, szerintem itt ez minden korosztályt vonz. Gyerekként, felnőttként egyaránt. Én úgy látom az idősebb korosztályon is, hogy szinte gyermeki örömmel tekintenek a távcsövekbe, és mindenkinek mosolyt látok az arcán, tehát mindenképpen ez egy olyan, azt lehet mondani, hogy nemzetközi és minden korosztályt megszólító attrakció. De hasonlóképpen tudok vélekedni a Galántai Honismeretben ma nyíló kiállításunkról is a tűzoltókkal kapcsolatban, tehát ott is megfordultak egészen a minden korosztály, és ugye a gyerekek számára a tűzoltó, a tűzoltóság maga egy állandó téma, és ugye gyerekként szerintem nagyon kevés olyan ember van, aki nem gondolt arra, hogy tűzoltó legyen. És hát ott is ugye a kiállított tárgyak között mindenki megtalálta magának valót, és rengeteg kérdéssel fordultak a múzeumi kollégákhoz, úgyhogy az érdeklődést ez szintén alátámasztotta. Az idősebb korosztály viszont nosztalgiával tekintett a tűzoltó kiállításunkra, visszaidézték azt a korokat, amikor ugye még a 70-es, 80-as években a tűzoltó helyi szervezetek kezdték a virágkorukat élni, újabb virágkorukat, így mondanám, és nosztalgiával tekintettek az akkori egyenruhákra, akkori használati eszközökre, sőt, azt lehet mondani, hogy a szocializmusban ugye mindenki dolgozott, mindenki valamilyen üzemben tartózkodott, és ott napi renden találkozott ezekkel a szervekkel, úgyhogy ezek a használati tárgyak ismerősek voltak az idősebb korosztály számára is.
0: Záró kérdésként pedig arra volnék kíváncsi, hogy kell-e népszerűsíteni a honismeretünket, a bennünket körülvevő környezetet mindenki számára, mindenki irányába. Kell-e népszerűsítő programokat végezni annak érdekében, hogy meg tudják szólítani a célközönségüket, azokat a korosztályokat, akikkel dolgozni kívánnak a jövőben?
1: Mindenképpen én úgy gondolom, hogy ebből sosem elég. Tehát, és tapasztalatunk az, hogy mindenki nagy örömmel és nagy csodálkozással van azok iránt, az érdekességek és értékek iránt, amik itt a legközelebbi rakkó környezetében megtalálhatók, és úgy gondolom, hogy a regionális múzeumoknak elsősorban ez is a legnagyobb küldetése, hogy a helyi értékekre, a helyi kincseinkre hívja fel a figyelmet, és tényleg rengeteg látogatónk azzal távozik, hogy bejárta a fél világot, és nem is gondolta volna, hogy közvetlen a lakóhelyén milyen érdekes és milyen attraktív látnivalók, érdekességek vannak.
0: Az elmúlt percekben Takács Mihályt, a Galántai Honismereti Múzeum igazgatóját hallották, a következő percekben pedig a Csallóközi Észlelők Baráti Köre elnevezésű polgári társulás egyik tagja, Németh Erik szólal meg.
2: Mi a Csallóközi Észlelők Baráti Köre polgári társulás vagyunk. Csallóköz szerte tartunk előadásokat, csillagászati bemutatókat, és mint azt, ahogy a mostani ábra is mutatja, nagyon nagy érdeklődés van. A Holdat nézzük meg, többek közt a Jupitert, és nem soká még a nemzetközi űrállomást is megtekinthetjük, ahogy itt a Malom fölött elhalad.
0: Hogy lehet egyébként megszólítani az érdeklődőket ilyen jellemben? Programok iránt, mert ott nagy az érdeklődés, de hogy lehet ezt ön szerint jól csinálni, hogy a laikusok is nyissanak, és ugye a múzeumok éjszakája keretén belül eljöjjenek, fizikailag is jelen legyenek?
2: Elsősorban szerintem érthetővé és emberközelivé kell tenni ezt az egészet, tehát nagyon sok érdekes dolog van az égbolton, mindenki megérdemli, hogy esetleg lássa a Holdat, a Holdnak a krátereit, tényleg nagyon magával ragadó látvány, és szerintem, aki egyszer megnézi, az biztos, hogy visszatér újra.
0: Szerintem az is érdekes lehet, hogy a mobiltelefonjainkból nézzünk fölfelé az ég felé, és ez is egy tökéletes alkalom arra, és lehetőség is arra, hogy másfelé szemlélődjünk. A fiatalabb generáció is képviselve van ezen a rendezvényen. Ezt ön is észrevette, ön is érzékelte?
2: Igen, természetesen, szerencsére. Nagyon örülünk a fiatalságnak. 0-100 éves korig, vagy még a fölött is bárkit szeretettel várunk.
0: Beszéljünk egy kicsit arról a szervezetről, amelyet önök is képviselnek. Milyen gyakorisággal találkoznak, működnek, dolgoznak együtt, és milyen célt szolgálnak?
2: Próbálunk minimum havonta egy eseményt lebonyolítani. Persze ebben nagyon sokszor sajnos az időjárás is beleszól, tehát ha beborul, ugye nekünk az egy nagyon nehezítő körülmény. Csallóközi Észlelők baráti köre vagyunk, röviden CBK, ez egy polgári társulat a Csallóközben. Elég sokan vagyunk, 43 tagot számlál a polgári társulásunk, ezek közül 7 vezetőségi tag, és az első számú célunk, hogy mindenkinek közelebb hozzuk a csillagászatot.
0: A Galántai Honismereti Múzeum 2026-ban is csatlakozott a Múzeumok és Galériák Éjszakája elnevezésű európai szintű rendezvényhez. Az idei program nem csak témájában, hanem kínálatában is rendhagyó volt. Az intézmény egyszerre 2 helyszínen várta a látogatókat, a Galántai főépületben és a Tallósi vízimalomnál. Az esemény 2026. május 23-án valósult meg. Mi is jelen voltunk az egyik helyszínen, mégpedig Tallóson. Ott készített beszélgetésünket közvetítettük az imént. Elsőként Takács Mihály, a Galántai Honismereti Múzeum igazgatója szólalt meg, másodikként pedig a Csallóközi Észlelők baráti köre polgári társulás egyik tagja, Németh Erik osztotta meg az eseménnyel kapcsolatos gondolatait. A szobaforgó intézmény által rendezett idei Múzeumok és Galériák Éjszakája azt a célt szolgálja, hogy a regionális múlt iránti tisztelet és a világmindenség felfedezése mindenki számára elérhetővé váljon. Összeállításunk végén pedig megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet a Galántai Honismereti Múzeum aktuális eseményeire, melyekre szeretettel várják hallgatóinkat is. Május 30-án a Tallósi vízimalomnál kerül megrendezésre a Szomszédolás elnevezésű rendezvény, amelyet a Galántai Népművelési Központtal közösen szervez meg a Szobanforgó Intézmény. Majd június 20-án, szombaton este 18 órai kezdettel valósul meg az a komoly zenei koncert, amely a Promusica Nostra címet viseli, és ezúttal az egyik állomása Tallóson szintén a vízimalomnál lesz. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, látogassanak el a Szobanforgó Intézmény valamennyi rendezvényére.

Miről ír az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszáma? Az Irodalmi Szemle 2026 májusi lapszáma 70 éve született és 30 éve elhunyt, káprázatos tehetségű Talamon Alfonznak szentelt blokkal kezdődik. Jász Attila, Hizsnyai Zoltán és Fellinger Károly verseit, valamint Szászi Zoltán és Entó Tanikó elbeszéléseit, Talamon Alfonz művei, illetve az életrajzi szerző alakjai lették meg. A blokkban kapott helyet a Sötéten fénylő titok című Talamon Alfonzról és életművéről szóló beszélgetés is, amelyben az Irodalmi Szemle főszerkesztőjének kérdéseire Hajtman Béla, Szalai Zoltán, Szászi Zoltán és Szász Pál válaszolnak. Az összeállítást Radics Rudolf felületek, nyomok, képek, a tapasztalat közvetítettsége Talamon Alfonz prózájában című tanulmánya zárja, amely Talamon az Álomkereskedő utazásai című kötetének elbeszéléseit értelmezi. A Talamon blokkot követő összeállítás Barak László verseivel kezdődik, és Fitos Adrián prózájával folytatódik. Ezt követően Sombalás tanulmányában a Prouszti elbeszélő és Roland Barthes viszonyát elemzi a gyász és az emlékezet perspektívájából, Julia Karavcsinszka pedig Anna Stronyska galíciai naplóját értelmezi transzkulturális perspektívából. A lapszámban olvasható még Szász Pál Kiskeleti démonológia című sorozatának következő darabja, Rémes Kiskeleti utazás címmel, valamint négy kritika, Visi Beatrix, Slavka Liptáková Anyák földje című kötetéről ír, amelyet Vályi Horváth Erika fordított magyarra, Bedecs László, Michal Habaj, Az égbolt gyökerei, Versek az utolsó évszázadból című kötetével foglalkozik, amelynek fordítója Merva Attila. Vályi Horváth Erika pedig Entó Tanikó Fedezz fel című kötetét recenzálta. Mindhárom könyv az Abacus Plus kiadó gondozásában jelent meg. Szokás szerint a lapszám utolsó írásaként kap helyet az Irodalmi Szemle Függő című kritikai rovata, amelyet 2026-ban Juhász Tibor ír, a májusi számban Hanusz Dániel és Török Bianka Mesél a tenger című kötetével foglalkozik. Az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámát Pálmai László intermediális művész Dél-Koreában készült fotói illusztrálják. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entót Anikó arra is felhívják hallgatóink figyelmét, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig az interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Jó olvasást kívánnak az Irodalmi Szemle szerkesztői!

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Május 20-án a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara és a Pedagógiai Kara közösen rendezte meg a Katedra Irodalomverseny jubileumi 30. országos döntőjét, amely méltó módon koronázta meg a 3 évtizedes hagyományokra visszatekintő vetélkedő sorozatot. Ennek okán pedig jöjjön egy kis ízelítő soron következő beszélgetésünkből dr. Petres Csizmadia Gabriellát.
2: Nagyon gyakran a közbeszédben az olvasást már egy olyan hobbi tevékenységnek szeretjük titulálni, aminek leáldozóban van, ami a mai fiatalokat nem szólítja meg. Én úgy gondolom, hogy ezek az alkalmak, az ilyen versenyek mind-mind bizonyítják, hogy igenis van egy réteg, aki nagyon szívesen olvas, aki nyitott.
1: Már is jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál a továbbiakban is Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A PSZ és a Magyar Szövetség közös listája nincs napirenden, mondta Gubik László. Magyar Péter ma és holnap tárgyalásokat folytat Brüsszelben. 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Egyelőre nem beszél közös indulásról a PSZ és a Magyar Szövetség, a közös lista nincs napirenden, nehezen is képzelhető el, mondta el a Pátria Rádió reggeli című műsorában Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke, aki tegnap tárgyalást folytatott Mihály Simecskával, a PSZ elnökével pártjaik együttműködési lehetőségei kapcsán. Kijelentette, a Magyar Szövetség az ellenzékkel tárgyal, annak nem része, a közeljövőben pedig a KDH-val szintén fognak tárgyalni. A kormányoldalon mély repülés van, nem szorul magyarázatra, miért vállalhatatlan azt, merrel való együttműködést, tette hozzá. Az okok között megemlítve, hogy büntető eljárás indult Orosz Őrs a párt politikusa ellen, hogy a Kuciák gyilkosság koronatanúja Andruskó Zoltán vallomása alapján Tibor Gáspár rendőrkapitányként tudott Pasternák László Ogyala egykori polgármesterének meggyilkolásáról, vagy hogy Robert Fico kormánya nemzetállamot épít. Kubik a PSZ való együttműködést nem tekinti identitásvesztésnek. Szerinte a Magyar Szövetségnek a magyar választókkal kell koalíciót kötnie. Az egyensúlyt úgy tudjuk megteremteni, ha a liberális ellenzéket ki tudja egyensúlyozni a konzervatív kereszténység, zárta a pártelnök. Magyar Péter magyar kormányfő ma Brüsszelbe utazik, ahol találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral, holnap pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Magyar ezt tegnap este közölte a Facebookon. Találkozik továbbá Bart de Wever belga miniszterelnökkel is. Magyarországnak új tervet kell benyújtani a bizottságnak arról, hogyan kívánja felhasználni a befagyasztott európai forrásokat. Ennek összhangban kell lennie a helyreállítási alap céljaival, amelyek a zöld gazdasággal, digitalizáció és a válságokkal szembeni ellenálló képesség növelése. Ha az új mérföldköveket és célokat augusztus 31-ig teljesítik, igényelhetik a pénzeszközöket, amelyeket ez év december 31-ig folyósíthatnak számukra. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma tegnap bejelentette, hogy szankciókat vezet be az iráni hatóság ellen, amely a hormuzi szoros felügyeletét látja el. Ez egy Teherán által újonnan létrehozott ügynökség, amely díjakat szed be a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon történő hajózásért. Az iráni hadsereg legújabb kísérlete a globális tengeri kereskedelem zsarolására azt bizonyítja, hogy az Economic Fury projekt a rezsimet kétségbe esett helyzetbe hozta és pénzhiányba sodorta, áll az amerikai pénzügyminiszter Scott Bessent nyilatkozatában. A nyilatkozat emellett kiterjesztette a szankciók fenyegetését mindenkire, aki kifizeti ezeket a díjakat. A minisztérium szerint ugyanis az ilyen szereplők támogatást nyújthatnak az iráni forradalmi gárdának, és szolgáltatásokat vehetnek igénybe tőlük, amivel magukat is szankciók kockázatának teszik ki. Az iráni erők eközben hajnalban tüzet nyitottak 4 hajóra, amelyek megpróbáltak átkelni a hormuzi szoroson. Az incidens akkor történt, amikor Washington újabb légitámadásokat hajtott végre Irán déli részén. Donald Trump amerikai elnök tegnap éles támadást indított a New York közelében található bevándorlási és vámügyi hivatal az ICE deportációs központja előtt tüntető demonstránsok ellen. A Fehérházban tartott kabinetülés során Trump azzal vádolta a tüntetőket, hogy fizetik őket. Ezek az emberek álságosak, jelentette ki az amerikai republikánus elnök konkrét bizonyítékok bemutatása nélkül. Trump szerint ez látszik a transzparenseken, amelyek állítása szerint mind ugyanabban a nyomdában készültek. Az emberek eközben is folytatták a tiltakozást a New Jersey állambeli Newarkban található Delaney Hall deportációs központ előtt. A demonstrációk már több napja tartanak, egyebek mellett a szóban forgó létesítmény bezárását követelik. Az ICE-t például azzal vádolják, hogy nem létesít elegendő ételt a fogvatartottaknak, és megtagadja tőlük az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A szerdai szünnap után ma játsszák a svájci jégkorongvilágbajnokság negyed döntős mérkőzéseit a párosítás. 16-20-tól Finnország, Csehország, Kanada, Egyesült Államok, 20-20-tól pedig Svájc, Svédország és Norvégia, Lettország. A labdarúgó konferencia liga lipcsei döntőjében Crystal Palace, Vallecano 1-0.
0: Időjárás.
3: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengén felhős az idő. Nyugaton és délen naposabb lesz az idő, keleten helyenként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, a hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet. Az északi északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Negyed és Ifjúság falva között, az egyik sáv nem járható. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
5: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Lássuk magazinunk hátralevő két órájában, milyen beszélgetésekkel, témákkal és összeállításokkal készülünk. Május 20-án különleges ünnepi eseménynek adott otthont a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara és pedagógiai kara, mert hogy azon a napon rendezték meg a Katedra Irodalomverseny jubileumi 30. országos döntőjét, amely méltó módon koronázta meg a 3 évtizedes hagyományokra visszatekintő vetélkedő sorozatot. Jöjjön egy kis ízelítő soron következő összeállításunkból, melyet 10:45 után közvetítünk. A következőkben dr. Petres Csizmadia Gabriellát, a Katedra versenyek koordinátorát hallják. Egy kis ízelítő jön most beszélgetésünkből.
1: Nagyon gyakran a közbeszédben az olvasást már egy olyan hobbi tevékenységnek szeretjük titulálni, aminek leáldozóban van, ami a mai fiatalokat nem szólítja meg. De én úgy gondolom, hogy ezek az alkalmak, az ilyen versenyek mind-mind bizonyítják, hogy igenis van egy réteg, aki nagyon szívesen olvas, aki nyitott.
0: És ahogy majd el fog hangozni teljes beszélgetésünkben is, a Katedra Irodalomverseny az elmúlt 30 év során nem csak tudáspróba, hanem valódi közösségteremtő eseményé vált, amely generációk számára tette élménnyé az olvasást. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg teljes beszélgetésünket. Magazinunk harmadik órájában, tehát 10:45 után bemutatjuk és beszélgetünk is a Toldi Lányok című filmről, amely a mély szegénységben élő nők hétköznapjait, döntéseit, életutait mutatja be. A Toldi Lányok című animációs dokumentumfilm a mély szegénységben élő nők személyes történeteit dolgozza fel. Az alkotók szerint az audiovizuális alkotás célja a közösség megerősítése és a társadalmi szemlélet formálás. Az Igaz Gyöngy Alapítvány és az Északi Támpont Egyesület közös projektje nem csak filmként, hanem társadalmi küldetésként is értelmezhető. Erről beszélgetünk majd 10:45 után az Északi Támpont Egyesület egyik tagjával, Tóth Bálinttal. A hangmester Zsapka Levente nevében is kellemes délelőtti rádióhallgatást kívánok!

0: jubileumi hangulatban zajlott a Katedra Irodalom verseny országos döntője Nyitrán, mert hogy május 20-án különleges ünnepi eseménynek adott otthont a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara és Pedagógiai Kara. Május 20-án rendezték meg a Katedra Irodalom verseny jubileumi 30. országos döntőjét, amely méltó módon koronázta meg a 3 évtizedes hagyományokra visszatekintő vetélkedő sorozatot. Az idei év különlegessége volt, hogy az első és a második kategória versenyzői egymással párhuzamosan ugyanazon a napon mérték összetudásukat, így az esemény irodalmi ünneppé vált. A rangos megmérettetésre összesen 93 csapat nevezett be az ország különböző magyar tanítási nyelvű alapiskoláiból és gimnáziumaiból. A 4 levelezős forduló során a diákok hónapokon át bizonyították kitartásukat, kreativitásukat és olvasottságukat, végül pedig kategóriánként a 20 legeredményesebb csapat kapott meghívást a nyitrai döntőre. A soron következő percekben dr. Csizmadia Gabriellát, a Katedra versenyek koordinátorát, a szóban forgó oktatási intézmény docensét kérdezem az idei jubileumi évadról.
1: A Katedra Polgári Társulás ebben a tanévben 2 nagy jubileumot is megünnepel a katedra versenyek kapcsán. Egyrészt a Katedra Irodalom verseny 30. év folyamát ünnepeljük, másrészt a Történelem verseny 30. jubileumára készülődünk. Május 20-án tartottuk a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem termeiben a Katedra Irodalom verseny 30. év folyamának lezárását, a személyes találkozáson alapuló döntőt. Ez az alkalom egyrészt követte az előző éveknek a struktúráját, ugyanazt a programot próbáltuk összeállítani, amit minden évben megismétlünk, tehát van egy mintázata, már egy kialakult struktúrája a döntőknek. Ugyanakkor mégis próbáltunk kicsit eltérni a megszokottól, mert hogy 30 év azért úgy gondolom, hogy a mai világban, egy verseny életében, kisebbségi közegben mégiscsak megemlékezésre méltó állomást jelent. Ezért a szervezőtársaimmal úgy döntöttünk, hogy igyekszünk ünnepélyesebb keretek között megölni ezt az alkalmat. 93 versenyző kapcsolódott be a levelezős versenynek a szakaszába. Ez azt jelenti, hogy 93-szor 3 fős csapat, tehát nem versenyző, hanem 3 fős csapat, és értelemszerűen az ők felkészítőik is ott álltak a verseny háta mögött. Tehát egy komoly olvasóbázisral dolgoztunk az egész tanév folyamán, és most május 20-án ezek közül, az ügyes csapatok közül, akik között tényleg néha csak egy-egy pont különbség volt a teljesítményük között, 20-20 csapatot szólítottunk meg, és hívtunk meg Nyitrára. Ez a 20-20 csapat azt jelenti, hogy már évek óta, 2014 óta 2 életkori kategóriára bontottuk az irodalom versenyt, az 5.-6. osztályosok versenyére, kategóriájára, és a 7-8-9-esek versenyére. Épp a jubileum kapcsán, amikor történeti visszatekintést is, egy összegzést is elmondtunk a gálán a gyerekeknek, a résztvevőknek. Ekkor mutattunk rá, vagy akkor csodálkoztunk rá, hogy tulajdonképpen milyen nagyon sokat alakult az irodalomversenynek a története. Ez az életkori kategóriákra bontás is egy ilyen állomás volt, és úgy gondolom, hogy ez jó döntés volt, mert hogy szöveget olvasni, szöveget értelmezni különböző életkori fázisainkban másképp, más módon tesszük, és hát a kiskamaszok vagy a nagyobb kamaszok ugye egészen másképp tekintenek a feldolgozásra, a szöveg befogadására. Egyrészt, másrészt pedig ugye egészen más típusú szövegek szólítják meg őket. Az idei tanévben is ezért 2 kortárs regényt, ifjúsági regényt választottunk ki az életkori kategóriáknak megfelelően. Az első kategóriásoknak Ruf Orsolya Orci Mimi kalandjai közül a londoni gyémántrablás fejezetet vagy ő részt választottuk az egész tanéven is átszajló verseny feldolgozására, illetve az a döntőn is ez, ugyanez az olvasmány állt a feladatok hátterében. A 7-9. Osztályosok számára pedig Kemendi Júlia Csengéntől az Időlátok balladája című ifjúsági regénnyel foglalkoztunk. Ez a 2 regény terjedelmében is, témájában is, nyelvezetében, stílusában is eltér egymástól, és az adott célközönségnek megfelelő. Nagy rajongással fogadták az olvasók a 2 könyvet, és a döntőn nagy örömünkre sikerült a két írónőt vendégül látnunk. Tehát a délelőtti órákban az ünnepélyes megnyitót követően a 10 órától nagyjából olyan fél egyig zajlott a versengés, feladatlapokat töltöttek ki a tanulók, és ezt követően egy állófogadásra került sor, majd az a két írónővel egy író-olvasó találkozást bonyolítottunk le. Az író-olvasó találkozóknak ugye az egyik érdekessége, hogy az egész tanévben egy írónak az művével foglalkoznak a gyerekek, akkor nagyon alaposan ismerik, tehát hogy ők igazán szakértő olvasókká nevelődtek ki a tanév folyamán, és éppen ezért évek óta azt a módszert használjuk, amikor sikerül az adott olvasmány szerzőjét elhívnunk a döntőre, hogy a gyerekektől kérünk előre kérdéseket, és ezeket aztán megszerkesztjük, sorba rendezzük, kiegészítjük, hogy egy megfelelő gondolatívű beszélgetés kerekedjen ki belőle. Az idei évben is így volt ez, és mindig megkérdezem az írólvasó találkozókat követően az adott szerzőket, hogy hogy élték meg a beszélgetést, és mindig azt válaszolják, hogy hát néha rácsodálkoznak, hogy mit tud a szakértők, mennyire mélységes szövegismerettel rendelkező versenyzőkkel találkoznak, és mindezek alapiskolás gyerekek. Tehát nagy öröm volt számunkra, hogy sikerült ilyen ünnepélyes keretek között a személyes találkozás élményével gazdagítani a jubileumot. Tehát egyszerre volt bensőséges ezáltal ez a rendezvény, és egyszerre volt ünnepélyes. Az írólvasó találkozót, illetve dedikálást követően egy gálát szerveztünk, ahová meghívtuk az irodalomversenynek a korábbi szervezőit, a Hodosi Gyulát, a verseny elindít a korábbi szervezők közül pedig Bárci Zsófia tudott személyesen megtisztelni minket a jelenlétével, Simon Beáta pedig egyéb okokból nem tudott jelen lenni a rendezvényen, illetve még a szervezők között volt a korábbi, az irodalomverseny korábbi rovatvezetői között szerepelt Pénzes István, aki azóta sajnos már nincs közöttünk, nincs az élők sorában. Megemlékeztünk róluk is, az ő munkásságaikról, végig tekintettük, hogy hogyan változott a verseny arculata, kiderült. Mi is rácsodálkoztunk, hogy a verseny elején egyéni versenyről volt szó, alap- és középiskolásoknak is megkértették Bárci Zsófia rovatvezetésével a Katedra Irodalom versenyt, és aztán Simon Beáta szervezése alatt, szerkesztése alatt vált csapatversennyé ez a vetélkedő, majd Pénzes István volt az, aki korszakokra bontotta, illetve életműfeldolgozásokra alakította át a versenyt, és végül, amikor jó magam is rovatvezetője voltam az irodalomversenynek, illetve a mostani rovatvezető Tóth Mónika is azt a módszert választotta, ami tulajdonképpen a mai irodalomtanításnak is az egyik fő gondolatisága, hogy szövegfeldolgozásra koncentráljunk, tehát kiválasztunk egy-egy olvasmányt, és azt részletekbe menően, mély forrásokat végezve feldolgoztatjuk a gyerekekkel. Mindez elhangzott a gálán, visszaemlékeztünk a szép pillanatokra, és aztán megkezdődött az ünnepélyes díjkiosztó, ahol mind a 20 csapat értékes díjakban részesült. A jubileum alkalmából szervezőként odafigyeltünk arra, hogy valóban, tehát legalább két könyvet kapjon minden résztvevő, tehát hogy olvasni valóval kis könyvcsomaggal térjen haza, illetve az első három helyezett, első három csapat az idei tanévben a könyvcsomagon túl elektronikai eszközökkel is gazdagodott, hangfalat, fülhallgatót, tabletet ajándékoztunk a gyerekeknek. Szerettük volna, hogyha a tárgyi ajándékoknak a másságával is felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez az idei verseny egy megálló visszatekintés is, illetve reakció-reagálás a kortárs igényekre. Egy bögrével is kedveskedtünk mindenkinek, amiben ugye az idei évnek, a jubileumnak a logóját, az év folyamát feltüntettük, hogy legyen egy kicsit mementó számokra, hogy emlékezzenek arra, hogy itt jártak, emlékezzenek arra, hogy az irodalomverseny az ő életükben is esetleg egy kisebb megálló volt, és emlékezzenek arra, vagy gondoljanak arra a bögrén nézve, hogy valóban jó élmény, meg közösségteremtő élmény az olvasás.
0: Kedves hallgatóink, tartunk egy rövid szünetet, a szünet után pedig folytatjuk imént megkezdett beszélgetésünket az elmúlt percekben, és természetesen a továbbiakban is dr. Petres Csizmadia Gabi Gabriellát kérdezem majd, aki egyebek mellett a katedra versenyek koordinátora és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense. Hamarosan vele folytatjuk beszélgetésünket.

május 20-án különleges ünnepi eseménynek adott otthont a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara és pedagógiai kara, mert hogy azon a napon rendezték meg a Katedra Irodalomverseny jubileumi 30. országos döntőjét, amely méltó módon koronázott.

0: eszközt is, vagy esztétikai élményt is megfogta, megillatozta, értékelni tudta. Tehát látszódott az őszinte öröm annak, hogy könyvet vehetnek a kezükbe. Nyilván az nem meglepő egy irodalomversenyen, hát valószínűleg csak az kapcsolódik be, aki szívesen olvas, de ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy szeretjük az olvasást, vagy nagyon gyakran a közbeszédben az olvasást már egy olyan hobbi tevékenységnek szeretjük titulálni, aminek leáldozóban van, ami a mai fiatalokat nem szólítja meg. De én úgy gondolom, hogy ezek az alkalmak, az ilyen versenyek mind-mind bizonyítják, hogy igenis van egy réteg, aki nagyon szívesen olvas, aki nyitott a belső képalkotás iránti élményre, aki a fantázia világot nem csak a látvány, a képi világon keresztül kívánja megteremteni, hanem az olvasmány világon keresztül is. Tehát igenis van értelme irodalommal foglalkozni, illetve irodalomversenyt szervezni.
1: Úgy tudom, hogy a felkészítő pedagógusok neve is fontos számotokra, mert hogy az ő láthatatlan munkájuk segíti a diákokat, a versenyzőket abban, hogy eredményesen szerepeljenek. Miért tartjátok fontosnak ezt a fajta törekvést?
0: Fontos számunkra ezeken az alkalmakon az is, hogy ilyenkor a felkészítő pedagógusokkal is találkozunk, néhány szót tudunk váltani, ilyenkor lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ők is találkozzanak. Amíg a versenyzés zajlik, amíg a tanulók a feladatlapokat töltik ki, mindig megnyitunk egy tanári pihenőszobát, ahol frissítővel jó, próbáljuk oldott hangulatot teremteni, és lehetőséget biztosítunk, teret biztosítunk arra, hogy kötetlenül tapasztalatcserére kerüljünk sor, mert hogy ez is nagyon fontos, hogy meg tudjunk állni, tudjunk örülni egymásnak, egy picit időt szálljunk arra, hogy igen, én most itt vagyok, és örülök a kollégának, és lehet, hogy évente egyszer találkozunk csak, de akkor át tudjuk beszélgetni az addig megélteket. Találkoztam is olyan kollégával, aki azt mondta, hogy az egyetemi csoporttársával futott itt most össze, és nagyon régóta már nem találkoztak személyesen, és milyen jó, hogy van ilyen rendezvény, ahol szakmabeliekkel lehet találkozni. Egy kicsit szűkíti a szakmabeliség révén a találkozásnak a rétegeit, vagy hát nem is tudom, ezt talán nem jól fogalmaztam meg. Tehát amikor egy pedagógus találkozóról van szó, akkor különböző szakterületen dolgozók találkoznak, és természetesen az is ugyanolyan nagy öröm tud lenni, de amikor egy bizonyos szakmabeliek találkoznak, az mindig a személyes, meg a személyes érdeklődésen, meg a személyes örömön kívül azért a szakmának az összetartását is ünnepli, és egy fontos műhelyt tud kínálni, egyfajta csoportosulási lehetőséget tud kínálni ilyenkor a kollégáknak. És tényleg szoktak tapasztalatot cserélni, megbeszélik, hogy hol tartanak akár az oktatási reform kapcsán, hallottam, hogy erről is beszélgettek a kollégák, akár a tanévzáró munkálatok kapcsán, hiszen hamarosan a tanév vége felé kacsintgatunk már. Tehát ezt fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusoknak egy találkozási lehetőséget biztosítsunk, illetve hogy meghallgassuk őket. Mindig kíváncsiak vagyunk arra, hogy esetleg van-e olyan olvasmány, amit figyelmünkbe ajánlanak. Tehát az irodalom tanítás területén van-e olyan kérdés, van olyan téma, amivel szívesen találkoznának, akár a versenyen belül, akár a katedra folyóirat hasábjain belül, és tényleg nagyon gyakran jó ötleteket kapunk ezeken a találkozásokon.
1: Néhány hónap múlva újra kezditek szervezni a következő évadot, és ha jól sejtem, mindig a megújulás jegyében kívánjátok megszervezni a soron következő évadot, ezzel párhuzamosan pedig megpróbáljátok kiszolgálni azokat az igényeket, amelyek felmerülnek a versenyzők, illetve a felkészítő pedagógusok részéről.
0: 30 év letelt az irodalomversenytől, jövőre folytatjuk, szeptemberben meghirdetjük a 31. évfolyamot, és hát igyekszünk mindig odafigyelni arra, azokra az igényekre, amik a mai tanárok, mai diákok részéről megfogalmazódnak. Ahogy visszalapoztam az a katedra irodalomverseny történetét, akkor azért láttam, hogy egészen más típusú feladatok születtek a verseny kezdetén. Ez egyrészt valószínűleg a rovatvezetőknek a mentalitását, módszertani elképzeléseit, az irodalom tanításról szóló vízióját is tükrözi értelemszerűen. De

0: Nagy eséllyel gondolom, vagy úgy gondolom, hogy emögött azért az akkori olvasói igények is húzódtak, a tanulóknak az irodalomtanításhoz fűződő viszonya, vagy a tanároknak az irodalomtanításról szóló általános elképzelése is megfigyelhető volt. Érdekesek voltak az első feladatok, az első évfolyamokban, hogy irodalomelméleti, vers elméleti kérdések is terítékre kerültek. Tehát inkább az irodalomról általában való gondolkodást tematizálta a verseny. Aztán áttért az irodalom verseny a korszakok feldolgozására, mondjuk a 19. század irodalmára. De ezek is még ilyen nagy ívű megközelítések voltak. Majd tovább szűkült az életpályákra való gondolkodásban, és most már ugye inkább az elidőző olvasásnak az időszakában már egyetlen egy műnek a feldolgozására koncentrál a verseny. Ez számomra nagyon érdekes volt, ahogy végignéztük az irodalom verseny történetét.
1: Szóljon kérlek néhány szót a konkrét eredményekről is. Kik értek el dobogós elhelyezést? Szerintem az ő nevüket is érdemes lenne megjegyezni beszélgetésünk ezen pontján.
0: Verseny eredményeit illetően mindig az első három csapatot díjazzuk, és nagy öröm volt az is számunkra, hogy a rangos díjakon kívül a két írónő, Rüff Orsolya és Kemendi Júlia Csenge megtisztelt minket a díjkiosztón való részvételével is, és láttam a diákokon, a tanárok megilletődöttségén is, hogy megtiszteltetésnek vették, hogy tőlük is vették át a díjaikat, tehát hogy meg a személyes gratuláció kísérte az irodalomversenyt. Az első kategóriában az első helyezést a nyárasdi alapiskolások Bódog Nyugger nyomozók csapata érte el, Csémi Zsófia, Jakubec Levente, Papp Boglárka és felkészítő pedagógusok Presinszki Katona Ildikó volt. Érdemes megnézni a katedra irodalomverseny honlapján a döntőről készült hangulatfotókat, mert nagyon boldog pillanatképet sikerült elkapni erről az első kategóriás győztes csapatról. Második helyezést a Vámbéri Ármin alapiskola vitt el, illetve a harmadik helyezést is, csak az egyiknek Bartalcsóka Adriána, az egyik csapatnak Bartalcsóka Adriána volt a felkészítője, a másiknak Török Angelika. A második helyezést elért csapatnak a tagjai pedig a következők voltak: Fucsek László, Izsmán Léna, Ravasz Gábor. A harmadik helyezést pedig Bodó Márk, Pongrácz Alex és Rémes Vivien ért el. A második kategóriában a 7-9-esek versenyében négy díjat osztottunk ki, mert hogy a második helyezés osztott hely lett. Első helyezést a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola időjárók csapata szerezte meg Kis Éva felkészítésében. Három lány alkotta a csapatot, Ábrahám Anna, Csonka Dóra és Stern Hanna. Az osztott második helyezés pedig a Tompa Mihály alapiskolára vándorolt Rimaszombatba, illetve a Nagy Magyari alapiskolába. A Rimaszombati iskolában Más Gyöngyi volt a felkészítő, és Lecó Regina, Danyil Noel, Jerika Viktória alkotta az In Unitate Vis nevű csapatot. Az osztott második helyezést pedig a Vérfarkasok szerezte meg Bohák Csaba felkészítésében. Bohák Enikő, Német Ádám és Seregi Katalin alkotta a csapatot. A harmadik helyezés szintén Rimaszombatra került, a harmadik helyet a Tompa Mihály alapiskola csapattagjai vitték el, a Tropical Trio nevű csapat, Kulha Benyámin, Molnár Tamás és Reiter Bence István, a felkészítőjük pedig Lukács Veronika volt. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy elhangozzék a gyerekek neve, a tanárok neve, az iskolák neve, mert hogy nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ilyen szép eredményt érjenek el. De megint csak azt ajánlom a kedves hallgatóság figyelmébe, hogyha érdeklik őket a részletek, hogy keressék fel a katedra.sk oldalon az irodalomverseny döntő fülét, és nézzék meg, hogy milyen szoros eredmények születtek. Tehát szinte 100%-os teljesítményt nyújtottak az olvasók, és ez egészen bámulatos számomra is.
1: Ezt olyan jó hallgatni, és olyan jó ezt tovább vinni gondolatként. Én azt hiszem, hogy az irodalom az mindenkihez hozzátesz. Senkivel sem találkoztunk, akitől elvett volna valamit. Mit gondolsz, miért fontos ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a diákoknak az, hogy az irodalom szeretete egy élethosszig kitartson?
0: Ha a kezembe veszek egy könyvet, elsősorban az élmény kedvéért, a kikapcsolódás kedvéért olvasok, legalábbis szabadidős tevékenységként. Ezek a gyerekek valószínűleg így kezdik az adott olvasmánynak a megismerését, feldolgozását, de mire befejezik a versenyt, kis tudósok válnak belőlük. Tehát annyira ismerik ezeket a műveket, hogy minden részletre, minden apróságra ki tudnak térni. Néha még arra is rámutatnak, ha találnak egy-egy műben valami elvarratlan szálat, vagy valamilyen apró döccenőt. Ilyen is előfordult már az előző években. Végezetül talán annyit tudnék kell mondani, hogy most készülünk a Katedra Történelem Verseny jubileumára. Május 25-én tartjuk szintén a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen ezt a jubileumot, és a Katedra versenyek 2025-2026-os évfolyamában ez lesz a záró verseny döntője. Itt egy kicsit családiasabb keretek között zajlik majd a verseny, mert hogy itt a történelem versenyen 15 csapat vesz részt, tehát összesen 45 tanulót és felkészítőiket várunk. Én bízom benne, hogy ez a lendület, ami a tanulók részéről, a tanárok részéről és a szervezők részéről is látható, ez továbbra is kitart. 5 éve helyeztük a katedra versenyek nagy részét hát a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre, a Közép-Európai Tanulmányok Kara és Pedagógiai Kara épületeibe, termeibe, és én úgy gondolom szervezőként, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, mert hogy a tanár és tanítójelölt hallgatók, a Pedagógus Képzőintézet és a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet hallgatói nagyon aktívan részt vesznek a lebonyolításban, a szervezésben, a doktorandusok akár az előkészítő munkálatokban is, és ezáltal nem csak szervezési tapasztalatokat szereznek, hanem a jövő tanárait, a jövő felkészítőit egy kicsit beavatjuk a műhely titkokba. Ennek a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre való költözésnek, tehát a dunaszerdahelyi döntők Nyitrára való költöztetésének talán ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy segít a folytonosságot biztosítani, hiszen 3 generáció vesz részt a rendezvényen. Az alapiskolások, az egyetemisták és a már végzett kollégák. És az irodalomverseny kapcsán az olvasás szeretet kapcsolja ezt a 3 generációt össze. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb öröm nem is várható számunkra.
1: Május 20-án különleges ünnepi eseménynek adott otthont a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara és Pedagógiai Kara, mert hogy azon a napon rendezték meg a Katedra Irodalomverseny jubileumi 30. országos döntőjét, amely méltó módon koronázta meg a 3 évtizedes hagyományokra visszatekintő vetélkedő sorozatot. Az elmúlt percekben dr. Petres Csizmadia Gabriellát, a Katedra Irodalomverseny koordinátorát, illetve a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docensét hallották. Az elmúlt percekben a szóban forgó irodalmi vetélkedőről beszélgettünk.

Megjelent a Katedra legújabb lapszáma. Milyen lesz a jövő óvodája, iskolája? A Katedra 33. évfolyama vízióalkotással zárul. A Katedra folyóirat megjelent lapszámában a jövő oktatási nevelési intézményének víziójával foglalkozik. Milyen tényleges óvodai iskolai környezetre volna igényünk? Milyen nevelési tanítási elveket kellene megerősítenünk? Hogyan mélyítse el az iskola a szuverenitását? Hogyan működjön szorosabban együtt a szülő, a tanár és a tanuló az edukációs folyamatban? Mező Ferenc témaindító írásában végig gondolja, hányféle forgatókönyv létezhet a jövő iskolájának vizionálása során. A megszólalók többsége Csáki Csinger Alexandra, Borbé Diana, Sánta Katalin, Vavrek Hubai Gabriella, Székely Kis Ivett, Karácsonyné, Cene Veronika, Harmatka, Zsíros Katinka Márta a jelen helyzet vázolásából indul ki, majd ezekhez igazítja az iskoláról alkotott jövőképét. A szerzők egy másik csoportja, Mező Katalin, Schulz Patrik, Molnár Markó, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia iskolai környezetben betöltött jövőbeli szerepét boncolgatja. A kiemelt témán túl több kutatási eredmény és jó gyakorlat bemutatását is megtalálják a májusi-júniusi lapszámban. Matús Lilla a baráti kapcsolatok és a reziliencia közti összefüggéseket vizsgálja. Bodó Csanád és munkatársai a kollaboratív írás módszertanát ismerteti, Mohai Mónika a globális kompetenciák oktatásáról mutat be jó gyakorlatokat, Csontos Ilona egy izgalmas történelmi projektet részletez, Györök Rita pedig egy 3D projekt munkafázisait írja le részletesen. Az oktatási nevelési munkával összefüggésben több érdekes és értékes tudósítást is közöl a lapszám, mert hogy Galambos Tita és Göncölenikő az alternatív iskolák találkozójáról számol be, Schulz Patrik egy afrikai edukációs projektről tájékoztat, Tóth Tibor és Bajcsi Barnabás a Katedra Vámbéri Ármin földrajzversenyéről és a Katedra matematika versenyéről tudósít, Kollár Katalin a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskolát mutatja be. A digitális folyóiratot az érdeklődők megtalálják a www.katedra.sk per folyóirat weboldalon.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Pechárcsek Judit. A színésznő Szabó G. Lászlónak mesélt arról, miért szeret Prágában élni, miért volt kihívás számára a Törőcsik Franciskával közösen játszott jelenet a Hunyadi című sorozatban, és miért maradt meg az interneten továbbra is Bárdos Juditként. Milyen volt 1956-ban Párkányi gimnazistának lenni, és milyen büntetést kaptak azok a diákok, akik szolidaritást mutattak a magyarországi forradalom idején. Életem tanítója című sorozatunkban ismét olvasóink leveleiből idézünk. A kislánya születésnapján lett nemrég magyar bajnok, az általa vezetett győri Eto foci csapata Borbé Balázs munkásságának eredményeit Elek Zoltán foglalta össze. 10 oldal terjedelemben ismét jelentkezik a receptes melléklet, de ezeken kívül találnak még a lapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.

0: addig jó, még jönnek az ötletek. Tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott az asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így. De valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
1: Liszka József etnológus, néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök még mindig a Pátria Rádió délelőtti magazinműsorát, a Nappalit hallgatják. 2026. május 28-án délelőtt film készül a mély szegénységben élő nők életéről, hétköznapjairól, döntéseiről. Bemutatjuk a Toldi Lányok című filmet. Hamarosan részletezem magazinunk hátralevő tartalmát, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál a továbbiakban is Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Mátos Utaestok a rendőri bérek emelését tervezi. 2030-ig szinte rekordszinten marad a globális hőmérséklet. 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Következnek a részletek. Mátos Utaestok belügyminiszter a rendőri bérek emelését tervezi. Koalíciós pártja Lasz ehhez a feltételhez köti a jövő évi állami költségvetés elfogadását. Utaestok szerint a költségvetés előkészítéséről szóló tárgyalások ezekben a napokban kezdődtek. A miniszter egy új fizetési osztályról beszélt. Reagált az ellenzéki PS elnöke Mihály Simecska nyugdíjakkal kapcsolatos szavaira is. Kijelentette, hogy amíg miniszter marad, nem nyúl a rendőrség és más biztonsági szervek szociális rendszeréhez. Simecska a közösségi médiában kifejtette, hogy nem a nyugdíjak eltörlését szorgalmazza, ahogyan azt szerinte értelmezik. Ma táv meghallgatással videokonferencián hallgatja meg a tanúkat a Bazini Specializált Büntetőbíróság a Szepesófalui gimnáziumi támadó tárgyalásán. Samuel ezt előre megfontolt szándékkal elkövetett emberüléssel vádolják. A tanúk a Poprádi Járási Bíróság késmárki kirendeltségén vannak. Milánci Szerik a bírói szenátus elnöke bejelentette, hogy a bírósági eljárás jelenlegi szakaszában nem lehet tájékoztatni a nyilvánosságot a tanúvallomások tartalmáról, csak magáról a meghallgatások tényéről. A 2025. január 16-án történt támadásban meghalt az iskola igazgató helyettese és egy diáklány, egy másik diáklány megsérült. A bűncselekmény gyanúsítottja az akkor 18 éves diák ellen előre megfontolt szándékkal elkövetett emberülés miatt indult büntetőeljárás. A bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. A vádlott a per kezdetén kijelentette, hogy ártatlannak tartja magát, és csak az összes bizonyíték ismertetése után tesz vallomást a bíróság előtt. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma tegnap bejelentette, hogy szankciókat vezet be az iráni hatóság ellen, amely a hormuzi szoros felügyeletét látja el. Ez egy Teherán által újonnan létrehozott ügynökség, amely díjakat szed be a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon történő hajózásért. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nyilatkozatában kiterjesztette a szankciók fenyegetését mindenkire, aki kifizeti ezeket a díjakat. A minisztérium szerint ugyanis az ilyen szereplők támogatást nyújthatnak az iráni forradalmi gárdának, és szolgáltatásokat vehetnek igénybe tőlük. Az iráni erők eközben hajnalban tüzet nyitottak 4 hajóra, amelyek megpróbáltak átkelni a hormuzi szoroson. Az incidens akkor történt, amikor Washington újabb légitámadásokat hajtott végre Irán déli részén. Donald Trump amerikai elnök tegnap éles támadást indított a New York közelében található bevándorlási és vámügyi hivatal, azaz az ICE deportációs központja előtt tüntető demonstránsok ellen. A Fehérházban tartott kabinetülés során Trump azzal vádolta a tüntetőket, hogy fizetik őket. Eközben folytatódtak a tiltakozások a New Jersey állambeli Newarkban található Delaney Hall deportációs központ előtt. A demonstrációk már több napja tartanak, egyebek mellett a szóban forgó létesítmény bezárását követelik. Az ICE-t például azzal vádolják, hogy nem biztosít elegendő ételt a fogvatartottaknak, és megtagadja tőlük az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. A globális átlaghőmérséklet az elkövetkező 5 évben valószínűleg rekordszinten marad, vagy ahhoz közelít. Ez derül ki a Meteorológiai Világszervezet ma közzétett jelentéséből. Az éves átlag akár 1,9 Celsius fokkal is magasabb lehet az iparosodás előtti időszakhoz képest. A szolgálat és a brit meteorológiai hivatal elemzése szerint 86%-os a valószínűsége annak, hogy 2030-ig valamelyik év megdönti a valaha mért legmelegebb legmelegebb évrekordját. A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a globális felmelegedés jelenleg 1,4 Celsius fokkal haladja meg az 1850 és 900 közötti referencia időszakot, amely után világszerte megkezdődött a fosszilis tüzelőanyagok széles körű felhasználása. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A szerdai szünnap után ma játsszák a svájci jégkorongvilágbajnokság negyed döntős mérkőzéseit a párosítás. 16-20-tól Finnország, Csehország, Kanada, Egyesült Államok, 20-20-tól pedig Svájc, Svédország és Norvégia, Lettország. A labdarúgó konferencia liga lipcsei döntőjében Crystal Palace, Vallecano 1-0.
0: Időjárás.
2: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengén felhős az idő, nyugaton és délen naposabb lesz az idő, keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, a hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet. Az északi-északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Továbbra is zajlik a baleseti helyszínen és negyed és ifjúság falva között az egyik sáv nem járható. Kassánjavítási munkálatok miatt nem járhatók az Alajová utcáról a VSS hídra és a körgyűrűre vezető fel is lehajtók. A forgalmat a Juznátriede vagy a Priprahárnyi utca felé terelik, és radar méri a sebességet Kassán a Styefánykován mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Lássuk, kedves hallgatóink, milyen témákkal, összeállításokkal készültünk magazinunk harmadik órájában. Bemutatjuk és beszélgetünk is a Toldi Lányok című filmről, amely a mély szegénységben élő nők hétköznapjait, döntéseit, életutait mutatja be. A Toldi Lányok című animációs dokumentumfilm a mély szegénységben élő nők személyes történeteit dolgozza fel. Az alkotók szerint az audiovizuális alkotás célja a közösség megerősítése és a társadalmi szemlélet formálás. Az Igaz Gyöngy Alapítvány és az Északi Támpont Egyesület közös projektje nem csak filmként, hanem társadalmi küldetésként is értelmezhető. Erről beszélgetünk majd 4:12 után az Északi Támpont Egyesület egyik tagjával, Tóth Bálinttal. A hangmester Zsabka Levente nevében is kellemes délelőtti rádióhallgatást kívánok!

0: A soron következő percekben a Toldi lányok című készülő animációs dokumentumfilmről hallhatnak egy összeállítást, amely különleges módon mutatja be egy kelet-magyarországi zsákfalu Told női lakóinak életét. A történet akár Szlovákiában is játszódhatna. Az Igaz Gyöngy Alapítvány és az Északi Támpont Egyesület közös projektje nem csak filmművészeti alkotásként, hanem társadalmi küldetésként is értelmezhető, amelynek célja felhívni a figyelmet a szegregálódó falvak és a társadalmi egyenlőtlenségek problémáira. A kezdeményezéstől Tóth Bálintot, az Északi Támpont Egyesület elnökét kérdezem, aki a soron következő percekben bővebben is részletezi a filmkészítés szándékait.
1: A Toldi lányok programnak a célja, hogy a mély szegénységben élő nők, kislányok, anyukák, nagymamák, tehát mindenféle korú nő üzenetét, hangját, személyes történetét eljutassuk úgy a többségi társamhoz, hogy ne egy panaszkodás, egy sajnálat formájába jusson el, hanem egy művészi köntösbe, egy művészi formába csomagolva, ami jelen esetben egy animációs film, ahol nem csak a saját hangjukat és történeteiket tudják beletenni a nők ebbe az üzenetbe, hanem még az ott élő gyerekek képi világa rajzai is megjelenhetnek, amire az Igaz Gyöngy formája tanítja őket, hogy hogyan is álljon össze ez a vizuális világ, de végül is mégiscsak a gyerekeknek az alkotásai azok, amik szintén megjelenhetnek egy ilyen filmben. Azt gondoljuk, hogy ez a program több szempontból is fontos. Nagyon fontos számunkra, hogy ezeknek az embereknek az üzenetét úgy jutassuk el, hogy a méltóságukat meg tudják őrizni, illetve hogy a fogadó fél valóban kíváncsi legyen erre az üzenetre. És nem információkat szeretnénk benne elérni, hanem egyfajta érzelmi hatást. Így alakult ki maga az animációs film műfaj. Nyilván, mivel az Igaz Gyöngyel arculatával, klienseivel szerettünk volna dolgozni, ezért először az Igaz Gyöngyel vettük fel a kapcsolatot. Nóráik egyből nyitottak voltak a dologra, és elindulhatott egy közös folyamat, amiben felosztottuk a munkákat. Például ők választották ki a különböző interjú alanyokat. Ők hoztak minket helybe a térrel, hogy jobban értsük, hogy mi történik ebben a közösségben, hogyan működik, mik azok a szabályok, amik meghatározzák a működését. Adtak nekünk egy vezetőt, aki bevitt minket, hogy egyből egy bizalmi kapcsolatból indulhassunk azokkal az emberekkel is, akiket akkor látunk életünkben először. Mi pedig nyilván a technikát, a technológiát, a formát, és hát valamennyi művészetet is adunk bele, hiszen ez egy közös alkotás, ahol a gyerekek és a mi alkotóink közösen hoznak létre valamit, amit aztán a nagy közönségnek szánnak. Illetve a fejlesztés közben bekapcsolódott az együttműködésbe az ország legnagyobb animációs filmstúdiója, nemzetközi piacra dolgoznak, cégvezetője, az maga is nagyon fontosnak tartja azt, hogy ezek az értékek, ezek megjelenjenek a társadalomba, ezért értékalapon kapcsolódott be partnerként, az nem egy hatalmas biznisz lehetőséget vagy üzletet látott meg ebben a történetben, amiért úgy gondolta, hogy egy pici egyesület mellé kell állnia és segítenie kell, hogy ez a legmagasabb minőségben valósulhasson meg, hanem azt gondolja, hogy ez egy olyan összefogás, ahol a társadalom különböző rétegei, vállalkozások, gazdasági vállalkozások, civil szervezetek, magánszemélyek, illetve az NFI támogatásával intézmény is egy összefog azért, hogy egy békésebb, szolidárisabb, befogadóbb és jobban érthető világ vegye minket körül.
0: Miért van szükség társadalmi szinten ilyen jellegű alkotásokra, ilyen jellegű filmekre, megmozdulásokra, törekvésekre? Miért fontos, hogy ilyen jellegű filmművészeti alkotások szülessenek? Mit mond ezzel kapcsolatban Tóth Bálint?
1: Én azt gondolom, hogy azért van ezekre az alkotásokra, a munkákra szükség, mert a párbeszéd az, ami nagyon sok olyan félelemmel, kétséggel, nehézséggel, problémával kapcsolatban előremutató eredményekhez vezethet, amik az embereket riasztják, félelemmel, borzongással, bármi negatív érzelemmel töltik el. Nyilván a mély szegénység is egy ilyen helyzet. Fontos, hogy beszéljünk róla, mert ha elkezdünk beszélni róla, akkor az előbb-utóbb szerintem cselekvést fog eredményezni. Már egy konstruktív párbeszéd, ahol elfogadóak vagyunk azokkal, ahol nyitottak vagyunk azoknak a problémáira, akik esetleg máshol máshogy élnek, mint mi. De azt gondoljuk, hogy egy társadalmat az jellemez leginkább, ami valamilyen a legelesettebbekkel. Ezért nagyon fontosnak tartjuk mi az Egyesületnél, hogy ezeknek az embereknek, akik különféle formában segítségre, gyámolításra, támogatásra, önbizalomra szorulnak, azoknak az ügyét megmutassuk, eljutassuk a társamhoz, hogy egy befogadóbb, támogatóbb közösségben élhessenek.
0: Az alkotók mit várnak ettől a filmművészeti alkotástól? Mit gondolnak, milyen jellegű visszacsatolások fognak érkezni a közönség felől?
1: Ettől a filmtől is nagyjából ugyanezt várjuk egyébként, hogy egy csomó térben elindíthat erről a problémáról egyfajta közös gondolkodást, megértést. Ezek a szinterek lehetnek egyrészt a hagyományos filmesterek, különböző filmfesztiválok, akár tévécsatorna, online vagy streaming csatorna, ahol elérhető, de számunkra nagyon fontos terepet jelentenek azok az közép és iskolák és egyetemek, adott film esetében akár általános iskola is, ahol szintén különböző órák keretében párbeszédet indulhatunk, és már a gyermekek szintjén behozhatjuk azokat a szempontokat, hogy miért és hogyan lehet figyelni egymásra, empatikusabban élni, és hogy mit jelent ez a fogadó és a küldőfél számára. Azt gondolom, hogy ezek az órák, hogy ne csak papírszagú, unalmas előadások legyenek, ahhoz nagyon fontos, hogy hús-vér, élő történetek formájában tudjanak ezek megjelenni, mert az emberek igazán empatikusak, csak más konkrét emberekkel, történetekkel tudnak lenni, és ez a fajta belső kíváncsiság, erő, ez azt gondolom, hogy hosszú távon formálhatja a különböző társadalmi csoportokról kialakított véleményeket.
0: Azt hiszem, nem esünk túlzásban, hogyha filmművészeti alkotásként tituláljuk a Toldi lányokat, milyen kategóriába sorolható a szóban forgó alkotás, megállja-e a helyét a filmművészeti kifejezés? Én úgy vélem, hogy igen, kérem, hogy az alkotók is fejtsék ki ezzel kapcsolatban véleményüket.
1: A művészet az számunkra egy nagyon fontos forma, eszköz. Sok szempontból fontos a művészet. Például védelmet is ad az alanyainknak. Bárki, aki ebben a filmben részt vett alkotóként, mesélőként, az mondhatja, hogy ez egy művészeti alkotás, ami ennek megfelelő szabadsággal született, ő is beletett valamit, a gondolatait, az inspirációját, de el lehet maga mögötte bújtatni, mint művészeti alkotás mögött. Azt a részét az embernek, amit már nem szeretne igazán kitenni az ablakba, de valamilyen formában mégis megjelenik. A művészet az szerintem fontos, hogy ne egy reklám formájában jusson el, vagy ne egy rendkívül objektív és megkonstruált cikk formájában, hanem egy sokkal könnyedebb, légiesebb, lebegőbb alkotás formájában, ami szintén, szerintem a művészetnek az egyik nagy ereje, hogy elsősorban nem az értelmekre, hanem az érzelmekre hat. És nekünk ez a célunk, és ezért választottunk filmes, és azon belül is egy művészi formát, mert azt gondoljuk, hogy az elért cél szempontjából ez a leghatékonyabb közlési forma.
0: Említésre került a partner alapítvány neve is, ez pedig az Igaz Gyöngy Alapítvány. Szóljunk egy kicsit bővebben is az együttműködésről. Milyen szerepe és helye van az alkotásban a szóban forgó alapítványnak, nevezetesen az Igaz Gyöngy Alapítványnak?
1: Az Igaz Gyöngy szerepét azt már felvázoltam, rendkívül fontos szerepük volt a folyamat előkészítésében is, de természetesen végigkísérik a folyamatot, az összes a filmben kerülő párbeszédet eljutottuk előzetesen hozzájuk, ellenőrizték, hogy olyan információ ne kerüljön ki, ami túlbizalmas, vagy esetleg konfliktust keltene. Természetesen a képi világ formálásánál is folyamatosan támaszkodtunk az ő megerősítéseikre, meglátásukra, véleményükre, és hát amikor elkészült a film, akkor is nagyon nagy szerep hárul rájuk, hiszen a filmhez Nóráig fognak készíteni egy módszertant, hogy azok is minden tartalmat, értelmet ki tudjanak venni a filmből, akik nem olyan mélységben értenek ehhez a helyzethez, jelenséghez, mint Nórá és a csapata. Tehát az Igaz Gyöngy az gyakorlatilag végig kíséri a teljes folyamatot. Magát a címet, a Toldi Lányok címet is egyébként Kispap Csilla találta ki, aki az Igaz Gyöngynél kiemelten foglalkozott ezzel a projekttel. Ő volt például a gyermekek rajztanára, és mindenképpen meg kell még, hogy említsem Veres Tamást, aki pedig a helyi vezetőnk volt, ő segített a kapcsolatfelvételben megtalálni azokat a kulcsembereket, akik végül megszólaltak, a hangjukat adták ehhez a filmhez. Nagyon fontos, hogy a folyamatban megemlítsük az egész projektnek a kitalálóját, a forgatókönyvíróját, a rendezőjét, és szerintem a vágóját is, Chilton Flórát, illetve a projektnek az árdirektorát, Kardos Esztert. Herner Dániel a producertársam a projektben, de az alapok letételében hatalmas nagy szerepe volt Nagy Tündének és Varc Enikőnek is. Nóráik részéről Elritok Nóra, Kispap Csilla és Veres Tamás dolgozott a projekttel. Az interjúk felvételében Farkas Franciska és Kékesi Alexandra Mandalin álltak a rendelkezésünkre. Azt gondolom, hogy az ő szerepük kivétel nélkül nagyon fontos abban, hogy ez a projekt elindulhatott, és remélhetőleg egy nagyszerű munka születik majd belőle.
0: Általában, hogyha filmes témáról kérdezem az interjú alanyaimat, akkor mindig érdeklődve teszem fel a soron következő kérdést, miszerint arra volnék kíváncsi, hogy vannak-e ennek a filmnek is olyan kulisszatitkai, amelyeket nem mutat a kamera, amelyeket nem láthat a néző, és mégis ott volt, jelen volt, érdekes volt, akár szívet szaggató volt, és nem akarok most nyilván patetikus lenni a témához kapcsolódván sem. Milyen olyan információt kaphatna a hallgató, amit nem lát a filmvásznon vagy a számítógépén?
1: Számomra a munkának a legemberibb, megfogóbb része az volt, amikor lent voltunk Nóráéknál, Toldon, és egy 20 év körüli rendkívül szimpatikus lánykával beszélgettem, aki egyébként akkor már elvégezte az óvónőhöz a dadus képzőt, és természetesen, mivel a személyigazolványában Toldi lakcím van, hiába rendelkezett iskolával, sehol nem talált munkát. Vele beszélgettem, amíg az interjúk zajlottak, padra ülve. Azt mesélte el nekem, hogy ő neki élete nagy álma, hogy egyszer eljusson a tőlük 50 kilométerre levő diszkóba. Mert hogy látta a többi lányt, ahogy készülődnek, csinos ruhába öltöznek, és el tudnak jutni, és aztán jönnek haza mindenféle élményeket mesélve, és ő még soha nem tudta ezt az 50 kilométert megtenni, megfelelő ruhát szerezni, és ez nekem egy picit ilyen csipkerózsika történet volt abban az adott közösségben, hogy micsoda 50 kilométer, megfogom, beülök az autóba, elmegyek, és ott vagyok, és nekünk ennél sokkal nagyobb távolságok is gond nélkül elérhetők, akár külföld, vagy hasonló élmények, és vannak emberek, akik számára ez az 50 kilométer, ez olyan, mint másoknak Amerika, vagy a Hold éppenséggel, nem tudják legyőzni ezt a távolságot. Ebben nekem nagyon sok minden benne volt ebből a térből, ahol ők élnek, hogy mennyire mások azok a dimenziók, amiben létezünk, és mennyire párhuzamosak ezek a világok. Vagy volt egy másik nagyon szép történet, ami megfogott, annak a nőnek a története, akit a testvére egyszer esküvői ruhában szeretett volna látni. De számukra egy olyan közösségben, egy olyan térben, ahol még bolt sincs. Ez is egy gyakorlatilag leküzdhetetlen akadály, mind anyagi értelemben, mind a távolság, a beszerezhetőség, de hát nyilván egy olyan fajta esküvőt sem lehet megszervezni, mint amiről általában a lányok álmodnak. Tehát, hogy azok a számunkra teljesen természetes és hétköznapi igényektől ezek az emberek olyan szinten meg vannak fosztva, hogy én azt gondolom, hogy sok esetben nagyobb különbség van közöttünk, a városban élő középosztálybeli emberek és közöttük lehetőségek tekintetében, mint akár minket egy szupergazdaggal összehasonlítva. Ez számomra nagyon szomorú, és azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha hosszabb távon ez megváltozna, és jóval kisebbek lennének a különbségek az emberek között.
0: Az elmúlt percekben Tóth Bálintot, az Északi Támpont Egyesület elnökét hallhatták, akivel a Toldi Lányok című készülő animációs dokumentumfilm keletkezési szándékairól beszélgettünk. A szóban forgó alkotás különleges módon mutatja be egy kelet-magyarországi zsákfalu Told női lakóinak életét. Az Igazgyöngy Alapítvány és az Északi Támpont Egyesület közös projektje nem csak filmművészeti alkotásként, hanem társadalmi küldetésként is értelmezhető, amelynek célja felhívni a figyelmet a szegregálódó falvak és a társadalmi egyenlőtlenségek problémáira. Kedves hallgatóink, egy rövidet zenélünk, a zene után pedig a Szóban Forgó Alapítvány, az Igazgyöngy Alapítvány vezetőjének kötetéből hangoznak el részletek, tehát Elritók Nóra Láthatatlan Magyarország című kötetét ajánljuk.

szóbanforgó szerzőről említést tettünk előző interjúnkban, mivel szorosan kapcsolódik témánkhoz a Láthatatlan Magyarország című könyv, hangozzék el néhány részlet a szóbanforgó kiadványból. És ahogy már említettem, szerzője L. Ritók Nóra, grafikus művész és tanár, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője, aki az évezred eleje óta dolgozik saját alapítású művészeti iskolájában, Berettyó Újfalun, itt segítve a környéken mély szegénységben élő gyermekeket és családjaikat. Jöjjön tehát egy részlet abból a kötetből, amely betekintést nyújt abba a súlyos társadalmi problémába, amellyel a 21. századi Európában is szembe kell néznünk. Brigitta annak ellenére, hogy jó képességű gyerek, ebben a rendszerben nem sokat tud lefaragni a szocializáció okozta hátrányokból. A környezetéből eredő problémák az életkor előre haladtával egyre jobban behatárolják majd a lehetőségeit. Jövőre feltehetően drasztikusan csökkenni fog a tanulmányi eredménye, a szocializációs problémákat kezelni nem képes iskola nem tudja majd ellensúlyozni a negatív hatásokat, ennek következtében valószínűleg csökken a tudásvágya, olvasási kedve, pedig korábban erre motivált volt. Az egyre kevésbé gyakorolt olvasás miatt romlik majd az olvasási tempója, a szövegértése, és ez a többi tantárgynál is hátrányt jelent majd. Nyolcadikra már egyesei, kettesei lesznek, a hiányzása pedig a büntethetőségi határt súrolja majd. Sokat jár orvoshoz, hogy a hiányzásait igazolja, a család ugyanis igyekszik megőrizni a családi pótlékot, csak arra fog ügyelni, hogy a megengedett határon belül maradjon a mulasztott órák száma. Az említett okok miatt nyilván ő is a helyi szakiskolát választja, onnan pedig 16 évesen kimarad. Követve a szegregátumban élő lányok példáját, hamar talál élettársat, korán vállal több gyereket a növekvő családi pótlék vonzásában, főhivatású anyaként él, mint ahogyan ezt anyjától és nővérétől is látta. Felnőtt életében a családból hozott példáját viszi majd tovább, ezt a tudást adja át gyerekeinek is. Rosszabb esetben a kriminalizálódás felé is elsodródhat. Hol a megoldás? Mi lesz Brigitta és a hozzá hasonló 10, sőt 100 000 gyerek sorsa? Hol kellene kezdeni a változtatást? Az iskola rendszerben, a helyi közösségben, a munkalehetőségek területén, a családban? Az egészségügyi és szociális ellátórendszerben? Valószínűleg mindenhol. Az állami rendszeren belüli hézagokat a civil szféra önmagában képtelen befoltozni. Itt állami beavatkozásra van szükség. Érdemi változás csak a rendszer szintű, a valós probléma térképre reflektáló, összehangolt stratégia hozhat, amiben a felelősségnek az érintettekre hárítását végre elengedik. Mert a helyzet létrejöttében társadalmi felelősségek sora lelhető fel, ezek az emberek segítség nélkül nem tudnak változtatni az életükön. Ám a valódi segítség, a lehetőségek valós megteremtése, a rendszerek átalakítása szakmai alapon nyugvó politikai döntést feltételez. Amíg a döntéshozói szint nem vállalja fel egy a valós helyzethez igazodó átfogó rendszer létrehozását, addig nem lesz változás. Addig Brigitta és társai egyre gyorsuló tempóban termelik újra a nyomort, ami mindannyiunk jövőképét meghatározza majd. Gyógyszer nélkül. Lacika. Tulajdonképpen az első találkozásunknál már éreztem, ezt a csatát nem lehet megnyerni. Aztán mégis reménykedtem én is, hát ha sikerül. Amikor a faluba először kimentem, már hallottam, hogy abban a házban nagy beteg gyerek van. Rákos. Sokáig nem mertem bemenni hozzájuk. Magam miatt nem. Sok mindent kibírok én, de a beteg gyerek látványát nagyon nehezen viselem. Aztán ők szóltak, hívtak, nem mondhattam nemet. Lassan szoktam meg a kezelésektől megkopaszodott, hihetetlenül vékony fiú látványát. Aztán mindennapossá váltak a beszélgetések, telefonok. Próbáltam segíteni őket is, talán jobban is, mint a többieket. De ezt a csatát nem lehetett megnyerni. Biztosan a baj is nagyobb volt, hogy meggyógyulhasson. És a szegénység sem segítette a gyógyulást. A sokszor hideg lakás, a nem megfelelő étrend, a kinti WC, a fürdőszoba hiánya. A megfizethetetlen gyógyszerek. Ott voltam, amikor rájuk szakadt a tető. A -10 fokos hidegben.

amikor a szakadt padláson át patkányok másztak be. Amikor úgy döntöttek, közelebb költöznek a kórházhoz, és a bútorozatlan lakást be kellett rendezni. Próbáltam megérteni a kórházi kezelések logikáját, amiben a fő szempont az ágyhoz járó normatíva volt. Aztán próbáltam megértetni, hogy más szempont is lehetne. Ott voltam, amikor az utolsó kívánságként kapott laptopot potom pénzért eladták, mert nem volt pénzük a kórházba való beszállításra. Próbáltam segíteni, de nem bírtam eleget. Nem bírtam annyit, amivel sikeresebb lett volna a harca a halálos kórral. Annyit, amivel esélyt kaphatott volna. Lacika ma reggelre 17 évesen meghalt. Fájdalmas űrt hagyott maga után, megválaszolatlan kérdéseket, felelősségeket. Jó lenne úgy megadni neki a végtisztességet, ahogy másnak, de a nyomorúságban ez sem megy. Még ez sem. Fogamzásgátlás. A lány csak 15 volt, szökésben lévő állami gondozott. Hetente biztosan megfordul nálam. Vele jön a fiúja is, amikor jött, mindig kérdeztem, megjött-e neki. Aztán súgva mondta, már kétszer nem. Kivert a víz. Rögtön csináltunk egy tesztet, pozitív lett. Aztán nagy kálvária indult. Először vele, mert meg akarta tartani, de van már előtte más példa, ami mutatja, állami gondozottaknak csak állami gondozott gyereke lehet. Mikor megértette, már nem akarta. Még nem. Aztán vissza kellett édesgetni a lakás otthonba, hiszen ott vannak a papírjai, anélkül nem tudja fogadni a kórház. Az anyja is vele jött, aztán majdnem nem sikerült, mert rögtön vádaskodás, indulatos felelősségre vonás indult köztük, hogy ki miért felelős. Hol vesztette el a szüzességét, és hol lett terhes. Miért szökik, miért nem akar az otthonban maradni. És persze a mindig visszatérő kérdés, miért nem hozzájuk fordulnak, ha baj van. Végre ki a kórházba. Megindulhatott a dolog, az anyja még mondja nekem, csak magam ilyet csinálom végig, hogy lássa, magával együttműködök. Csak ezért, érti? Mindegy miért, csak essünk már túl rajta. Túlestünk. Aztán újra bejött hozzám a lány. Jövök, megyek, sok a dolgom. Jön utánam, mesél, még egyszer mindent, részletesen. A műtét után is engem hívott, rögtön, amikor magához tért. Adtam neki egy telefont, hogy tudjon beszélni, ne maradjon egyedül a kórházban. Mesél, mondja folyamatosan, aztán egyszer csend lesz. Kis idő múlva megfordulok, mert tudni akarom, miért hallgatott el. Az asztalon volt egy baba, adományban küldte valaki, olyan élethű csecsemőféle. Egy kolléga nőmtette félre valamelyik gyereknek, aki régen vágyott rá. A lány csendben fogta és ringatta kicsit, mintha igazi lenne. A karjában tartotta és fölé hajolva az arcát nézve ringatta, mint egy anya. Megdermedtem. Észrevette, hogy figyelem, elnevette magát, majd az asztalra dobta. Csak játszottam, mondta. Őrület ez. Valamit ki kellene találni, megszervezni, hogy tervezhessenek. Gyereket is, életet is. De ezekhez a jövedelem viszonyokhoz a fogamzásgátlás túl drága. A lánynak persze tabletta kell, figyelmeztetve mindig, hogy vegye be. Ez is nehéz lesz, hisz hol itt, hol ott. Feliratni sem lesz egyszerű. Mindegyikért vérzik a szívem. Hisz mindannyian a nyomor áldozatai. Azok is, akiknél az alig megkezdődött kis életnek az abortusz vett véget, és azok is, akik megszületnek. Hallgatom a hírekben a politikust. A magzati életvédelméről beszél, meghatódva mondja, hogy már az is egy élet, és aki látott már abortuszt, az tudja, hogy ezt nem lehet megengedni. Tényleg nem. Én is az élet pártján vagyok, teljesen. De én már láttam a semmibe születő gyereket is, sokat, olyanokat, akiknek a sorsa borítékolható. És láttam éhesen, fázva, betegen felnövőt, aki fogyatékossá vált, mire az iskola rendszerbe került. Látok nyomorult gyerekeket, akiknek joguk lenne normálisan élni, de erről nem szólnak most a hírek. Már volt ott segítettem. Az abortusz árával. Most is megtenném, ha még lehetne.
De már késő. Meg fogja a gyerekét szülni az a 16 éves, akit a héten vert, rugdosott meg a leendő apa. Aki olyan házban él, ahol nincs áram, se. Megszüli, mert már a negyedik hónapban van. Vagy ide, a semmibe, vagy állami gondozásba, ahol ő is felnőtt. És azt a másikat is hozzásegíteném, aki a 8. osztály után egy bűnöző família egyik fiataljától terhes. Olyantól, akit már 10 évesen rablásért keresett a rendőrség. De addig még van ideje. Kereshet egy kis pénzt. Mint a másik ebben a családban, aki némi fővárosi strichelés után szülte meg a sosem kideríthető apától a kicsit. És visszajött vele abból a nyomorból ide, ebbe a nyomorba. És azt is, aki tehetséges gyerekként az egyik kedvencünk volt, de menekülnie kellett az otthoni alkoholizmussal átitatott légkörből, hát menekült máshoz, és lett tőle terhes, felvilágosulatlanul az első aktusok után. Most kimarad az iskolából, még nem tudni, hol él majd, hová szüli meg, kell-e annak a másik családnak, vagy mehet vissza oda, ahol ő is felnőtt, és nevelhet egy ugyanolyat, mint amilyen ő maga. És azt is, akit az anyja gyerekként feleségnek ajánl, a jóval öregebb jelentkezőnek, mert ha terhes lesz, akkor nem kell visszamenni az otthonba. Végre. Nem kell szöknie. Anyaként maradhat az apja korúval, ha kell még neki, vagy egy pohár ital fontosabb lesz, és továbbadatik, gyerekestül, gyerekként. Az életvédelme fontos. Jó lenne egyszer abba is belegondolni, hogy a meglévők is fontosak-e. Mert a megelőzés, a védekezés, a nyomorban is elérhető áru fogamzásgátlás talán elébe menne sok mindennek. Talán. Mert ez a réteg nem fog külföldre menni abortuszra. Megoldja máshogy. Megszüli. Ordítani tudnék. Kedves hallgatóink, L. Ritók Nóra kötetének fülszövegét az ismert és szakmai körökben is rendkívül elismert Vekerdi Tamás írta. Ebből is idéznék egy rövid részletet. Magát kereszténynek, keresztjénnek való Magyarország kormánya figyelj, itt valaki prédikál. Olvassátok hát a prédikációt a mindennapok pontos példáival. Nektek szól, több mint 300 oldalon. És döntsétek el, ha hiszitek hiteteket, ti melyik oldalra szeretnétek kerülni? Vekerdi Tamás. Kedves hallgatóink, L. Ritók Nóra Láthatatlan Magyarország című kötete 2017-ben a TEA kiadó gondozásában jelent meg. Az elmúlt percekben néhány részlet hangzott el a kötetből.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai színes hír összefoglalónkhoz. Ezúttal Gazsik Viktória szerkesztésében hallgathatják meg az imént említett rovatot.
1: A 2025-ös filmbe illő Louvre ékszerrablás hamarosan valóban a mozivászonra kerül. Nagy játékfilm és dokumentumfilm is készül a tavaly októberi bűntényről, amely során maszkos elkövetők 8 perc alatt fényes nappal raboltak el felbecsülhetetlen értékű ékszereket a Párizsi Múzeumból. A tettesek egy emelőkosaras teherautóról jutottak be az épületbe, majd a vitrinek feltörése után robogókkal menekültek el. A zsákmány értéke elérte a 88 millió eurót, köztük Napóleon feleségeinek ékszerei is eltűntek. Az eset hatalmas botrányt kavart Franciaországban, válságot okozott a múzeumban, és végül az igazgató leváltásához vezetett. Bár a gyanúsítottakat hónapokkal később elfogták, az ellopott ékszerek máig nem kerültek elő. A történetet feldolgozó filmet Romain Gavras rendezi, az alapjául szolgáló oknyomozó könyv pedig most kerül a boltokba. A kínai Ming dinasztia korából származó sebészeti eszközökön találhatták meg a műtéti érzéstelenítés eddigi legrégebbi közvetlen bizonyítékát. Kínai kutatók egy orvos sírjából előkerült ollón és csipeszen azonosították a mérgező növényi anyag, az akonitin nyomait. Az eszközök a 14-15. Században élt orvoshoz, Shekwanhoz köthetők. A kutatók szerint az akonitin, amely a sisakvirág nevű növényből származik, fájdalomcsillapító vagy helyi érzéstelenítőszerként szolgálhatott műtétek során. A vegyület rendkívül mérgező, már kis mennyiségben is hatással lehet a szívre és az idegrendszerre. Éppen ezért használata komoly orvosi tudást és pontos adagolást igényelt. A történelmi kínai orvosi szövegek korábban is említettek akonit alapú fájdalomcsillapító keveréket, de most először találtak közvetlen kémiai nyomot valódi sebészeti eszközökön. A kutatók hangsúlyozzák, ez még nem a modern értelemben vett altatás, hanem inkább helyi érzéstelenítés volt. A felfedezés mégis fontos, mert azt mutatja, hogy az orvosok már évszázadokkal a modern érzéstelenítés megjelenése előtt próbálták csökkenteni a műtétek fájdalmát. A nyíregyházi állatparkban elaltatták Lloydot, Európa legidősebb hímjeges medvéjét, aki 26 éves volt. Az állatpark közlése szerint az elmúlt időszakban állapota gyors romlásnak indult, és részletes állatorvosi vizsgálatok előre haladott májdaganatot mutattak ki. A jegesmedvék természetes élettartama 15-18 év, így Lloyd kiemelkedően idős példának számított. Az állat gondozói az eutanázia mellett döntöttek, hogy megakadályozzák a további szenvedését. Az állatpark hangsúlyozta, hogy Lloyd genetikai öröksége a 2024-ben született utódain keresztül tovább él, így hozzájárul a faj európai állatkerti állományának fenntartásához és genetikai sokféleségéhez.

Kedves hallgatóink, lassan el is érkeztünk magazinműsorunk végéhez. Az elmúlt 3 órában önök a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsorát, a Nappalit hallották 2026. május 28-án délelőtt. A hangmester Zsabka Levente nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Récsei Noémi. A mi hamarabbi viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A PS és a Magyar Szövetség közös listája nincs napirenden, mondta Gubik László. Mátus Utástok a rendőri bérek emelését tervezi. Ma Magyar Péter és holnap tárgyalásokat folytat Brüsszelben, az Európai Bizottság elnöke is fogadja. Pozsonyban 22, Kassán 20 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Egyelőre nem beszél közös indulásról a PS és a Magyar Szövetség. A közös lista nincs napirenden, nehezen is képzelhető el, mondta el a Pátria Rádió reggeli című műsorában Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke, aki tegnap tárgyalást folytatott Mihály Simecskával, a PS elnökével pártjaik együttműködési lehetőségei kapcsán. Kijelentette, hogy a szövetség az ellenzékkel tárgyal, annak nem része, a közeljövőben pedig a KDH-val szintén fognak tárgyalni. A kormány oldalon mély repülés van, nem szorul magyarázatra, miért vállalhatatlan a Smerrel való együttműködés, tette hozzá. Az okok között megemlítve, hogy büntetőeljárás indult orosz őrs a párt politikusa ellen, hogy a Kuciak gyilkosság koronatanúja Andruskó Zoltán vallomása alapján Tibor Gáspár rendőrkapitányként tudott Pasternák László Ugyala egykori polgármesterének meggyilkolásáról, vagy hogy Robert Fico kormánya nemzetállamot épít. Kubik a PS-szel való együttműködést nem tekinti identitásvesztésnek. Szerinte a Magyar Szövetségnek a magyar választókkal kell koalíciót kötnie. Az egyensúlyt úgy tudjuk megteremteni, ha a liberális ellenzéket ki tudja egyensúlyozni a konzervatív kereszténység, zárta a pártelnök. Mátus Utástok belügyminiszter a rendőri bérek emelését tervezi. Koalíciós pártja lesz, ehhez a feltételhez köti a jövő évi állami költségvetés elfogadását. Utástok szerint a költségvetés előkészítéséről szóló tárgyalások ezekben a napokban kezdődtek. A miniszter egy új fizetési osztályról beszélt. Reagált az ellenzéki PS elnöke Mihály Simecska nyugdíjakkal kapcsolatos szavaira is. Kijelentette, hogy amíg miniszter marad, nem nyúl a rendőrség és más biztonság szervek szociális rendszeréhez. Simecska a közösségi médiában kifejtette, hogy nem a nyugdíjak eltörlését szorgalmazza, ahogyan azt szerinte értelmezik. Ma táv meghallgatással videokonferencián hallgatja meg a tanúkat a Bazini Specializált Büntetőbíróság a szepesófalui gimnáziumi támadó tárgyalásán. Samuel ezt egy előre megfontolt szándékkal elkövetett emberüléssel vádolják. A tanúk a Poprádi Járási Bíróság késmárki kirendeltségén vannak. Milánci Szárika bírói szenátus elnöke bejelentette, hogy a bírósági eljárás jelenlegi szakaszában nem lehet tájékoztatni a nyilvánosságot a tanúvallomások tartalmáról, csak magáról a meghallgatás tényéről. A 2025. január 16-án történt támadásban meghalt az iskola igazgatóhelyettese és egy diáklány. Egy másik diáklány megsérült. A bűncselekmény gyanúsítottja az akkor 18 éves diák ellen előre megfontolt szándékkal elkövetett emberülés miatt indult büntetőeljárás. A bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. A vádlott a perkezdetén kijelentette, hogy ártatlannak tartja magát, és csak az összes bizonyíték ismertetése után tesz vallomást a bíróság előtt. A nyitrai kerületi bíróság lezárta a Dekodom Topolcsani vállalat szerkezet átalakítási eljárását, és csődeljárást rendelt el az adós vagyonára vonatkozóan. A bíróság tegnap döntött erről, erősítette meg Katarina Kellerová, a bíróság szóvivője. A csődbiztos által benyújtott az adós kérelmével kapcsolatos beadvány alapján a bíróság bizonyítottnak tekintette, hogy a szerkezet átalakítás engedélyezését követően az adós pénzügyi helyzete olyan mértékben megváltozott, hogy az adós nem képes kötelezettségeit az előírt határidőkön belül teljesíteni. Magyar Péter magyar kormányfő ma Brüsszelbe utazik, ahol találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral, holnap pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Magyar ezt tegnap este közölte a Facebookon. Találkozik továbbá Bart de Wever belga miniszterelnökkel is. Magyarországnak új tervet kell benyújtani a bizottságnak arról, hogyan kívánja felhasználni a befagyasztott európai forrásokat. Ennek összhangban kell lennie a helyreállítási alap céljaival, amelyek a zöld gazdaság, a digitalizáció és a válságokkal szembeni ellenálló képesség növelése. Az új mérföldköveket és célokat augusztus 31-ig teljesítik, igényelhetik a pénzeszközöket, amelyeket ez év december 31-ig folyosíthatnak számukra. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma tegnap bejelentette, hogy szankciókat vezet be az iráni hatóság ellen, amely a Hormuzi szoros felügyeletét látja el. Ez egy Teherán által újonnan létrehozott ügynökség, amely díjakat szed be a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon történő hajózásért. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nyilatkozatában kiterjesztette a szankciók fenyegetését mindenkire, aki kifizeti a díjakat. A minisztérium szerint ugyanis az ilyen szereplők támogatást nyújthatnak az iráni forradalmi gárdának, és szolgáltatásokat vehetnek igénybe tőlük. Az iráni erők eközben hajnalban tüzet nyitottak 4 hajóra, amelyek megpróbáltak átkelni a Hormuzi szoroson. Az incidens akkor történt, amikor Washington újabb légitámadásokat hajtott végre Irán déli részén. Donald Trump amerikai elnök tegnap éles támadást indított a New York közelében található bevándorlási és vámügyi hivatal az ICE deportációs központja előtt tüntető demonstránsok ellen. A Fehérházban tartott kabinetülés során Trump azzal vádolta a tüntetőket, hogy fizetik őket. Eközben folytatódtak a tiltakozások a New Jersey állambeli Newarkban található Delaney Hall deportációs központ előtt. A demonstrációk már több napja tartanak, egyebek mellett a szóban forgó létesítmény bezárását követelik. Az ICE-t például azzal vádolják, hogy nem biztosít elegendő ételt a fogvatartottaknak, és megtagadja tőlük az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. A globális átlaghőmérséklet az elkövetkező 5 évben valószínűleg rekordszinten marad, vagy ahhoz közelít. Ez derül ki a Meteorológiai Világszervezet ma közzétett jelentéséből. Az éves átlag 1,9 Celsius fokkal is magasabb lehet az iparosodás előtti időszakhoz képest. A WMO és a Brit Meteorológiai Hivatal elemzése szerint 86%-os a valószínűsége annak, hogy 2030-ig valamelyik év megdönti a valahamért legmelegebb év rekordját. A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a globális felmelegedés jelenleg 1,4 Celsius fokkal haladja meg az 1850 és 1900 közötti referencia időszakot, amely után világszerte megkezdődött a fosszilis tüzelőanyagok széleskörű felhasználása.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A szerdai szünnap után ma rendezik a negyed döntőket a svájci jégkorong világbajnokságon. A párosítás 16-20-tól Finnország, Csehország, Kanada, Egyesült Államok, 20-20-tól Svájc, Svédország és Norvégia, Lettország. Az angol Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Vallecanót a labdarúgó konferencia liga lipcsei döntőjében. A Pozsonyban tegnap kezdődött minifutball Európa bajnokság nyitófordulójában Szlovákia, Görögország 3-1 és Lengyelország, Magyarország 3-2. A szlovákok ma 19-15-től a bosnyákokkal, a magyarok 21-45-től pedig a szlovénokkal mérkőznek. A dunaszerdehelyek odahaza 38-30-ra legyőzték a már bajnok Nagy Mihályakat a női kézilabdaliga felsőházi rájátszásának záró mérkőzésén, és a második helyen végeztek. A férfi kézilabda extraliga döntő második találkozóján Bojnice Presov 33-33, 7 méteresekkel 4-2, összesítésben 1-1. A harmadik helyért Novezámki Povaszká Bisztica 24-25, itt 0-2 az állás.
0: Időjárás.
1: Ma országszerte többnyire derült vagy gyengén felhős az idő, nyugaton és délen naposabb lesz, keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, a hegyvidékeken ennél hűvösebb lehet. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkülhet, főleg a Dunántúlhoz közeli területeken és a hegyekben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kassán javítási munkálatok miatt nem járhatók az Állajová utcáról a VSS hídra és a körgyűrűre vezető fel- és lehajtók, a forgalmat a Juzsnátriada vagy a Priprahárnyi utca felé terelik, és radarméri a sebességet Komáromban, a Bratislavskán, a temetőnél, a városból kifele menet. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: A mai alkalommal a régmúltban barangolunk, könnyű zenei műsorunkban legendás magyar színművészek felvételeiből válogatunk. Közreműködik Domján Edit, Mezei Mária, Sota Irén, Tolnai Klári, Besenyei Ferenc, Bilicsi Tivadar, Csákányi László, Márkus László, Mensáros László és Páger Antal. Tisztelt hallgatóink, szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Első szereplőnk Márkus László egy több mint 6 perces Cerkovics egyveleggel.

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, és a nap fénylik fenn, a másiknak nem jut, csak zivatar.

Szerkovics Béla zeneszerző szövegíró négy szerzeményéből, a Most, amikor minden virág nyílik, az egyiknek sikerül, a másiknak nem, a Manuela és az Újé a ligetben címűből áll, Márkus László elhangzott egy velege. Itt a Pátria Rádió, Benekönnyű zenei összeállításunk legendás magyar színművészekkel. A folytatásban Bilicsi Tivadartól a néha-néha visszajönnek a tavaszi álmok, Psota Iréntől az Én nem akarok mindenáron férjhez menni, Páger Antaltól a tamburásdal, Mezei Máriától az Ez az utolsó pohár, és Mensáros Lászlótól a Drágám néha téved az ember című zeneszám szól.

érzem, hogy sose fájt a lelkem, hogy az élet csak muzsika szól.

se villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyám, véd a Joker, jó komár. Másem hordja zsákszám,

vége, nincs tovább elég. Ez az utolsó pohár, és aztán adjú. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir.

szív, ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Bilicsi Tivadar, Psota Irén, Páger Antal, Mezei Mária és Mensáros László énekelt. A Pátria Rádióban könnyűzenei műsorunkat hallgatják, ezúttal a régmúltban járunk, legendás magyar színművészek felvételeiből csemegézünk. A következő 6 percben egy nagy sikerű duett, az Orchideák forog. A két előadója Tolnai Klári és Páger Antal között több mint 15 év volt a korkülönbség. Páger Antal 1899-ben, Tolnai Klári 1914-ben született. Páger Antal 87 évesen, 1986-ban, Tolnai Klári 84 évesen, 1998-ban hunyt el.

0: Nekem sincs semmi, de néhány penné virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: De lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy...

0: magához láncolt, utolsó tánc volt.
1: Ellentés nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: világom.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, hújjon hát.

0: mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha a múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

orchideák, Tolnai Klárit és Páger Antalt hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benekünyű zenei összeállításunk legendás magyar színművészekkel. További perceinkben még öt szerzemény csendül fel. Besenyei Ferenc, a Vénbudai Hársfák, Domján Edit, Köszönet mindenért, Csákányi László, Doktor úr, Tolnai Klári, Csak a nőkön nem fog az idő, és Márkus László, Titine című dala. Hölgyeim és uraim, további kellemes zenehallgatást kívánok!

várogat az orvos, csak egy régi divatú kis táskát hordoz, és soha meg nem áll, betegekhez jár, bekopog

Doktor úr, doktor úr, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, úgy sajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos szám. Doktor úr, doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj. Szép feladat, hogy valaki doktor, bárha nem pihen is az ágyában sokszor.

betege, s jöhet-e rosszkor. Így bekopog sorra a sok ajtón, kérem, nyújtsa ki csak a nyelvét,

egy szó se szó. Doktor úr, doktor úr, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, úgy csajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos száj. Doktor úr, doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga szíve sose fáj.

0: Könnyű zenei műsorunkban a régmúltban jártunk, legendás színművészeket hallgattunk. Közreműködött Domján Edit, Mezei Mária, Sota Irén, Tolnai Klári, Besenyei Ferenc, Bilicsi Tivadar, Csákányi László, Márkus László, Mensáros László és Páger Antal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva ruccanunk ki a régmúltba. Holnap szlovákiai magyarok társaságában érkezem a déli hírblokkot követően. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk újra.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhárom óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: A rendőri bérek emelését tervezi a belügyminiszter. Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelről szóló megállapodást. Országszerte napos az idő, de a csúcsértékek nem lépik túl a 25 fokot. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Matus Utay Estok belügyminiszter a rendőri bérek emelését tervezi. Pártja, HLASZ ehhez a feltételhez köti a jövő évi állami költségvetés elfogadását. A tárcavezető szerint a költségvetés előkészítéséről szóló tárgyalások ezekben a napokban kezdődtek. A miniszter egy új fizetési osztályról beszélt és reagált az ellenzéki progresszív Szlovákia elnöke Michal Simecska nyugdíjakkal kapcsolatos szavaira is. Kijelentette, hogy amíg miniszter marad, nem nyúl a rendőrség és más biztonsági szervek szociális rendszeréhez. Michal Simecska a közösségi médiában kifejtette, hogy nem a nyugdíjak eltörlését szorgalmazza, ahogyan azt szerinte értelmezik. Kivételesen hétfőn is lesz parlamenti ülés, a képviselők többsége támogatta ma az erre vonatkozó kormánypárti javaslatot. A hétfő általában szabad nap a törvényhozásban, ezúttal 9-től 16 óráig lesz ülésezés, de szavazás nélkül. A jövő hét további napjain, kedtől csütörtökig, hagyományosan 9-től 19 óráig fog tartani az ülésnap, az ebédszünetek lerövidítését viszont szintén megszavazták, csak 13-tól 14 óráig tart majd. Pénteken szintén 9-től 16 óráig lesz ülés, szünet és szavazás nélkül, a mai 5 órai szavazás is elmarad. Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd euró értékű hitelről szóló megállapodást, amely lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy a 2026 és 27 közötti időszakban összesen legfeljebb 90 milliárd euró értékű pénzügyi támogatást kapjon az Európai Uniótól. A forrásokat az állami költségvetési hiány fedezésére, a makrogazdasági stabilitás biztosítására, valamint Ukrajna védelmi és ipari kapacitásainak megerősítésére fordítják. A hitel tőkeösszegét kizárólag az Orosz Föderáció által fizetendő jóvátételekből törlesztik majd, míg a kamatfizetéseket az unió költségvetéséből fedezik, jegyezte meg az ukrán parlament sajtószolgálata. Legkevesebb 8-an meghaltak Dél-Libanonban már a virradóra izraeli csapásokban, több sebesültről is tudni, jelentette az NNA libanoni hírügynökség. A tájékoztatás szerint 2 motoros meghalt egy Türoszt érő dróntámadás során, 6-an pedig a Nabi-Szári térsége melletti autópályán vesztették életüket. Találatért egy belső menekültek által lakott házat is Szidón városában. Mindeközben a libanoni hadsereg azt közölte, hogy meghalt egy izraeli katona Libanon déli részén. A Lengyelországhoz tartozó kárpátaljai vajdaság déli részén a szlovák határ közelében elkezdték a barna medvék befogását, egy nőt ért halálos kimenetelejű medvetámadás után, és további 3,8 millió euró értékű intézkedéseket készítenek elő. A természetvédők eddig 8 egyedet fogtak be, amelyek közül 7-re nyomkövető nyakörvet helyeztek fel a mozgásuk monitorozására. 2 problémás anyamedvét távoli erdős területekre telepítettek át.
1: Időjárás.
2: Országszerte napos az idő, de a csúcsértékek nem lépik túl a 25 fokot. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, néhány felhő azonban már felbukkanhat az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként megélénkülhet az északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a szenicei járásban, Sasvár előtt a Szenice felől érkező szakaszon két személyautó ütközött össze. Radarméri a sebességet Rozsnyón, Kassai úton, az Orlen benzinkút mellett mindkét irányba. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet, köteles Szabolcsal.
3: A következő percekben Kulcsár Dávid tudománykommunikációs szakemberrel fogunk beszélgetni, akit először is üdvözlök és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
4: Én is köszönöm a meghívást és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Hogyha nem titok, Dávid, kezdjük már azzal, hogy honnan jelentkeztél be ebbe a mai adásunkba.
4: Madridból jelentkezem jelenleg.
3: Mert mikor egyeztettük ezt a beszélgetésünket, akkor, akkor eléggé össze-vissza voltál.
4: Közben visszaértem. Mert ugye én most Madridban lakom az év nagy részében, ezen kívül ugye meg most egy ilyen kéthavi utazásom voltam Dél-Kelet-Ázsiában, Vietnamban és Tájföldön.
3: És ennek köze volt ehhez a projekthez, amiről beszélgetni fogunk?
4: Nem, ennek nem volt köze, ez teljes mértékben, ez úgymond magamnak volt ajándéka, nagy projekt letudása után, hogy egy kicsit kikapcsolják. Amíg a projekt ment, addig nem nagyon volt idő már, hogy ilyen hosszabb szabadságot vegyek ki. Ugye elég intenzív volt, meg ugye ott határidőkhöz kellett alkalmazkodnom szintén, és mivel szabadúszóként csinálom, akkor a szabadidő az egy kicsit másképp néz ki, mint amikor az ember szerződéses munkában.
3: És egy tudománykommunikátor, aki elég sokat filmez, búvárkodik, az egy ilyen magánúton is még azért elmerül búvárfelszerelésbe, és még filmezget, vagy ilyenkor te csak ülsz a hotelszobában, és bámulod a, nem is tudom, az óceánt, vagy a, bár óceánból is már lehet, hogy eleged van, szóval bámulod az őserdőt?
4: Nem, ilyenkor is nagyon szívesen fényképezek, de nem viszek magammal semmilyen nagyobb kamerát, vagy ilyesmit, csak a mobiltelefonnal igazából buvarkodni szintén el szoktam menni, most is voltam Tájföldön. Hát igazából nekem ez kikapcsolódás. Egyébként pedig a munkám keretén belül ott nem buvarkodok, ott, amit én forgatok, az igazából az interjúk szoktak lenni, meg ugye az ezzel kapcsolatos összes munka, ami a koncepciótól, a forgatókönyvtől kezdve egészen aztán az utómunkákig a vágásig, és akkor, hogyha egy projektben vannak szeleti felvételek, azokat általában valamilyen vagy non-profit szervezet, vagy az adott szervezet, amelyiknek a projektet készítem, ők adományoznak, mert ugye ezek sokszor nagyon specifikus témák, amikről készítek ilyen videókat. Ennél fogva ugye sokszor ezeknél a projekteknél nincs meg az a keret, sem időben, sem pedig pénzben, hogy ugye kiküldjenek engem, és akkor mondjuk egy adott ilyen témáról filmezek, tehát sokkal egyszerűbb, amikor már meglévő felvételeket adnak a projekthez.
3: Pedig úgy irigyeltelek, mikor megnéztem az egyik ilyen beharangozott, és ilyen bálnák voltak ott, akkor nem voltál ennyire közel a bálnákhoz.
4: Nem, sajnos nem. Örülnék neki nagyon, de sajnos nem így van. Ugye a valóság az, hogy ugye ezek a projektek ugye közpénzekből vannak finanszírozva, szóval ezeknek a keretje ugye eléggé véges, főleg manapság sajnos. Egyre kevesebb pénz van az ilyen projektekre, szóval a valóság az, hogy ugye együtt kell működni, nem ilyenkor olyan szervezetekkel, akik mondjuk ilyen tudományos expedíciókra mennek, és akkor én felveszem velük a kapcsolatot, és megkérem őket, vagy ők a projekt része, és akkor ők adnak ilyen felvételeket, de maga a az egész projektnek a sztoria, az, hogy miről fog szólni, az interjú alanyok, azokat én készítem, illetve azoknak az irányat, meg a sztoriát, ezt én szabom meg, és akkor azt a nehez mérten próbálok, attól függően, hogy mire van szükségem, vagy felvételt még biztosítani, hogy jobban megérthető legyen az adott téma, vagy pedig ennél az ENSZ-es projektnél, amin legutóbb dolgoztam, ott voltak animációk is, a videót, amit elküldtem neked abban a részekben, még nem volt, de a későbbiekben vannak ott animált részek is. Ugyan megint az volt a célja, hogy ezeket a komplex összetett témákat minél közérthetőbb legyen, és akkor ezeket ilyen animációkkal is segítettük.
3: Hát még annyit mindenképpen mondjunk el, mielőtt belevágunk, úgy Isten igazából, hogy Kulcsár Dávid tudomány kommunikátor, tornai származású, ugye ez a Kassa megyében található község. Na de ne tartsuk már kétségben a hallgatóinkat, és mondjuk el, hogy tulajdonképpen te egy egyezmény bemutatásán dolgozol, amit 2023-ban az ENSZ égisze alatt született, és egy ilyen biodiverzitást védő egyezményről beszélünk, aminek az a lényege, hogy a nemzetközi vizeken, amely egyetlen ország felségterületéhez sem tartozik, ott is valamilyen szinten meg tudják védeni az élő világot, hogyha én ezt így jól mondtam.
4: 2023-ban fogadtak el egy egyezményt, amelyen közel 20 évig tárgyaltak, mire a szöveget végül a jelenlegi formában sikerült véglegesíteniük, és így el lett fogadva. Ahogy mondtad, ez az egyezmény a nyílt tengereknek a védelméről fontos, tehát olyan területek, az óceánoknak az olyan területei, amelyek egyik ország fennhatóság alá sem tartozik, tehát igazából senkié, de úgymond mindenkié. Ezek a vizek, ezek általában távol vannak a szárazföldtől, tehát nem apartmenti vizekről van szó, ezért is nevezik őket. Magyarban nyílt tengernek mondják, de igazából jobban kifejező, hogyha úgy mondom, hogy nyílt óceánok, mert igazából ezek a távoli óceáni vizek. Amiért fontos ez az egyezmény, az igazából az, hogy egy keretet, egy jogi keretet ad ahhoz, hogy ezeket a vizeket is tudjuk védeni, illetve fenntartható módon használni adott esetben, mert hogy eddig erre nem volt semmilyen jogi egyezmény, jogi keret, és ez megteremti ezt végül is.
3: Említetted, hogy bele kellett, hogy mélyedjél, hogy volt-e bármilyen olyan dolog, ami így meglepett ebben a megegyezésben, vagy ennek a folyamatában, esetleg ami a videódba is belekerült valamilyen formában.
4: Amit szeretnék ebből kiemelni, szerintem az egyezmény nagyon komplex, nagyon sok mozzanata van, illetve nagyon sok területet fed le, környezeti hatásokkal, tehát az, hogy ipari projektek hogyan hatnak a környezetre, ezek a vizsgálatáról, tengeri erőforrásoknak, a felfedezéséről, illetve használatáról mondjuk biotechnológiában, vagy hogyha ebből valamilyen pénzügyi módon hasznot szereznek, akkor azt hogyan osszák meg szét az országok között. De ami a legindulókes szerintem az, hogy hogyan ezekben a nemzetközi egyezményekben egyre nagyobb teret kap az őshonos tudás, illetve az őslakosok szerepe, illetve a hagyományos tudásnak a kihangsúlyozása, tehát az, hogy ezeknél az egyezményeknél, illetve amikor az egyezményt létrehozták, akkor nagy mértékben jelen voltak az őslakosok, például a csendes-óceáni szigetekről, amikor erről tárgyaltak, mert ugye ezek a közösségek, ezek az őslakos közösségek nagyon nagy tudással rendelkeznek, mivel az óceán a mindennapi életük része, tehát innen halásznak, nagyon sokat tudnak ezekről a helyekről, olyan dolgokat, amiket sokszor tudósok sem tudnak, illetve sokkal jobban harmóniában élnek a környezetükkel, mint mi a nyugati társadalmakban. Az egyik ilyen kifejezés, amit az egyik interjú alany említett, és ami jobban meg is maradt az én fejemben is, és ami nagyon találó szerintem az, hogy ezek a közösségek azt válják, hogy soha nem veszünk ki többet, vagy soha nem veszünk el többet a természetből, mint amennyire szükségünk van. És szerintem ez azért merően ellentétes, sajnos a mi nyugati társadalmi életmódunkkal, ahol minden arról szól, hogy minél többet fogyasszunk, még akkor is, hogyha nincs is rá szükségünk. Mindez ugye a pénzcsinálásnak a keretében, tehát ez, hogy minél több pénzt keressen valaki, minél jobban menjen a biznisze, minél jobban menjen a gazdaság. Ez mindez a környezetnek a rovására megy sajnos. Ez egyébként nagyon jó, hogy ezeket a szempontokat egyre inkább nagyobb térben behozzák ezekben a nemzetközi egyezményekben, mert mindenképp pozitív lesz a hozadéka ennek. Ez az egyezmény azért is nagyon fontos, mert eddig nem volt megfelelő jogi keret arra, hogy ezeket a nyílt óceáni vizeket védhessük, tehát hogy itt tengeri parkokat alakítsanak ki, és ez az egyezmény most erre megadja a jogi keretet, hogy ezeken a területeken is létrehozhatnak tengeri parkokat, amiket eddig csak nemzeti joghatóság alá tartozó partmenti vizek mentén tudtak létesíteni. Nagyon fontos olyan fajoknak a védelmében, mint mondjuk a cápák vagy a balnak, amelyek hatalmas nagy távokat tesznek meg. Ezek a fajok rengeteg több ezer kilométert is megtesznek, és ilyenkor mondjuk hiába van az, hogy egy adott területen ugye védve vannak, de hogyha ők ezen a területre kívül úsznak, akkor ott simán lehet, hogy egy halászhajó aztán kifogja őket. És ezért fontos, hogy ilyen területeken is legyenek védve, tehát itt sokkal nagyobb valószínűséggel tudnak majd megmenekülni a mindenféle emberi behatásoktól. És egyébként ezek a nyílt óceáni tengerek, vizek az óceánoknak a kétharmadát teszik ki, tehát hatalmas nagy területről van szó, és ebben a mélytengeri vizek is beletartoznak.
3: Említetted, hogy szabadúszó tudománykommunikátor vagy, hogy ilyenkor te figyeld a projekteket, és erre is így jelentkeztél, vagy erre felkértek téged?
4: Erre jelentkeztem, tehát erre volt egy felhívás, hogy egy tudománykommunikátort keresnek, és akkor én erre jelentkeztem. Tehát erre ugyanolyan módon jelentkeztem, mint adott esetben egy munkára, ugye szokták, tehát ugyanígy volt aztán interjú, és akkor az alapján választották ki az adott embert, ami ebben az esetben én lettem végül.
3: És elmondod, hogy ezután hogyan zajlik ez? Mennyi idődet vett el, ez egy milyen hosszú projekt volt, és neked mi volt a feladatod, és így majd, hogyha sikerül apró pénzre is váltanunk, hogy ez mit jelentett, hogy te neked telefonálgatnod kellett főleg, vagy vágnod, vagy interjúznod, szóval, hogy azt így elmondanád, mert ez számunkra egy teljesen titokzatos világ.
4: Próbálom így lépésről lépésre, mert egyébként elég komplex az egész. Úgy, ahogy mondod, megértem, hogy ez ilyen teljesen távoli témának tűnhet, mert én is, hogyha nem lettem volna benne, így nehéz lenne megérteni, meg átlátni az egészet, mert nagyon komplex az egész. Hát ugye ezt az egész projektet egyébként távúton végeztem. Az ENSZ-nek ugye nagyon sok kirendeltsége van, illetve sok központja, Afrikában is, Amerikában is, Európában is. Én az egyik divíziójukkal dolgoztam együtt ezen a projekten, a fő központjukban, ami New Yorkban van, és ezt az egész projektet igazából majdnem az egészet távúton végeztük. Meg volt adva a projekt keretén belül, hogy ők mit szeretnének. Főleg egy ilyen közösségi média kampányról volt szó, illetve több videónak az elkészítéséről, aminek az alapját egy hosszabb videó keret adta meg. Azt, hogy én ezt hogy valósítom meg, az igazából rám volt bízva. Meg voltak adva projektnek a fő céljai, illetve, hogy ki a célközönség, és akkor nekem ennek alapján kellett kialakítanom a forgatókönyvet, hogy milyen formában akarom ezt közölni, szeretnék-e ebbe animációkat is létrehozni a közérthetőség szempontjából, illetve interjúkat, hogy szintén kicsit emberi módon mutassuk be ezt az egyezményt, mert ugye ez egy jogi dokumentum, tehát ez eléggé komplex, ha az ember egy ilyet elolvas, akkor bárki olvasott egy jogi dokumentumot, ilyen nyaketeket mondatokból áll az egész, tehát közérthetőség szempontjából úgy abszolút nem megemészthető a dolog, főleg nem egy laikus ember számára, és ugye az volt a cél, hogyha ezt valaki megnézi egy-egy videót, ami az egyezménynek bizonyos területeit fedi le, akkor ezt közérthetőbben egyszerűen meg tudja aztán bárki érteni, hogy mi is ennek a lényege, miért fontos, illetve hogy az egyes részletei az egyezménynek mit fednek le pontosan.
3: Továbbra is Kulcsár Dávid tudománykommunikátorral beszélgetünk, és gondolom először neked kellett megértened, hogy miről szól ez az egyezmény, és csak úgy tudtál tovább lépni.
4: Igen, igen, tehát ugye az elején nekem is ugye először is meg kellett emésztenem, hogy miről is van szó, meg hogy közelítsem meg ezt az egész projektet, hogyan egyszerűsít le, mert ugye nyilvánvalóan nem tudsz mindent közölni egy ilyen videóban, tehát úgymond szemezgetni kell, a legfontosabb részletekre kell összpontosítani. Ez volt igazából a legnagyobb kihívás, hogy hogyan adjam át az egyezményt a legteljesebben, de mégis ne veszek el a részletekben a videókban. Ugyanakkor, mivel ez egy jogi egyezmény, én itt igazából jogászokkal dolgoztam együtt, ami szintén nagy kihívás bizonyult, mivel a jogászok nagyon szeretnek mindent belerakni egy ilyen videóba, tehát kicsit úgy kezelték ezt az egész projektet, mint hogyha magá jogi dokumentum lenne videóformában leközölve, valójában ezt pedig nem így kell kezelni, hogyha egy kommunikációs termékről van szó, ugye ott sokszor kompromisszumra kellett jutnunk, hogy mit, milyen nyelvezettel mondunk el, tehát én próbáltam mindig arra törekedni, hogy minél egyszerűbben legyenek ezek a dolgok elmondva, minél közérthetőbben, de ők sokszor ragaszkodtak a jogi zsargonhoz, ami meg nyilván hátrányt jelent egy ilyen videóban, mert aki nem jártas ezekben a témákban, az nem fogja egyszerűen megérteni, és hogyha megnézi a videót, akkor csak kérdőjelek lesznek benne, tehát sokszor kellett úgymond viaskodnom, hogy minél egyszerűbben és minél közérthetőbben közöljük ezeket a dolgokat. Ja, a projekt az eredetileg 9 hónapra szólt, de valóságban hosszabb lett, igazából egy ilyen 1,5 évről beszélünk, amíg az egész projekt lezajlott, tehát kicsit kitolódott, több oknál fogva, ugye a videóban interjúalanyok is vannak, tehát ott ugye interjúolni kellett bizonyos embereket, voltak emberek, akikkel ezt távúton végeztem el, tehát ilyenkor elküldtem nekik a kérdéseket, illetve útmutatót, hogy hogyan készítsék az interjút, milyen szempontok alapján, és akkor ilyenkor együttműködés, egy intézmény együttműködött, és akkor ők forgatták ezt le nekem, tehát olyankor nyilván nekem az ő elérhetőségükhöz is kellett alkalmazkodnom, illetve voltak interjúk, amiket én forgattam egy ENSZ-es konferencia keretén belül. Van egy ilyen óceános konferencia az ENSZ-nek, amit bizonyos évenként megrendeznek, és ezt tavaly Nizzában rendezték meg. Fontos eleme, illetve középpontban volt ez az egyezmény is, mivel az elmúlt években ez volt az egyik ilyen legfontosabb fejlemény az óceánok védelmének tekintetében. Szóval erre a konferenciára én is elmentem, és ott is készítettem néhány interjút személyesen adott emberekkel, akik ebben a témában érdekeltek, tehát itt olyan emberekre kell gondolni, mint mondjuk kutatók, non-profit szervezetek, vagy egy halászattal kapcsolatos regionális szervezetek, ugye az ipar szempontjából a hajózással kapcsolatos szervezetek, tehát mindenféle szektorból ugye próbáltunk több embert megszólaltatni, hogy minél inkább érezhető legyen ennek az egyezménynek a szerte ágazó mi volt-e, tehát hogy minden szektorra úgymond kihatással lesz.
3: Hát egyrészt így nekünk közembereknek olyan hihetetlen, hogy egy évig tart, még az ember összehoz egy videót.
4: Ja, elég durva egyébként, hogy igaz, a fő videó, az 12 perces, és igen, egyébként borzasztó borzasztó sok munka egyet összeretni. Nagyon komplex az egész folyamat. Amikor az ember megnézi, akkor azt gondolja, hogy hát igen, ez csak egy 12 perces videó volt, de először is elő kell terjesztenem egy forgatókönyvet, egy koncepciót, ugye azt nekik el kell fogadni. Az első vázlat az még nincs elfogadva, tehát akkor ezt tovább dolgozunk, akkor ahogy mondtam, ugye itt sokat viáskodtunk azon, hogy hogyan közöljünk le bizonyos témákat. Szóval eleve ez a folyamat ugye megtart egy ideig, amíg ez így kikristálosodik, hogy a forgatókönyv milyen formában is lesz, és akkor aztán ezt követően, hát ugye az interjúkat kellett lebeszélni, meg kellett találni a megfelelő interjú alanyokat minden egyes szektorból, akik érdekeltek az adott egyezményben, aztán az interjút vagy ugye személyesen, mint mondjuk én a konferencia keretén belül forgattam le, vagy pedig távúton kellett lebeszélnem az adott szervezettel, aki segített ebben, illetve útmutatót küldeni nekik. Azután, ugye, ahogy mondtam, volt ennek egy animált része is a videónak, a különböző szekciókon belül, amik ilyen absztraktabb, elvontabb témák voltak, tehát ott ezt nem tudtam felvételekkel alátámasztani, vagy a felvételek egyszerűen nem tették volna meg a kellő hatást, ezért volt szükség animált jelenetekre is. Az animált jeleneteket, azokat viszont nem én készítettem, arra leszerződtettem egy szakembert. Tehát az animált jeleneteknél is meg kellett lenni egy vizuális koncepciónak, hogy hogyan nézzen ki az adott jelenet, tehát hogy minden folytonos legyen, ne legyen ilyen, mit tudom én, az egyik jelenetben mondjuk kék színt használunk, meg zöldet, a másikban akkor ne legyen sötétebb árnyalat, vagy ne legyen mondjuk pirosas valami, tehát hogy itt minden a folytonosságról szól, tehát hogy ez egy összefüggő egész legyen a végén. Nagyon sok ilyen apró részlet van, amit az ember, hogyha megnéz egy ilyen videót, akkor abszolút nem is gondolna rá, de itt rengeteg ilyen apró részlet van, amit át kell aztán beszélni, és akkor ezeken meg kell egyezni.
3: Jól gondolom, hogy nem először dolgozol az ENSZ-nek.
4: De ez volt az első munkám az ENSZ-nek. Van egy nemzetközi szervezet, amikor Dániában éltem, dolgoztam, tehát ők hasonló módon működnek, mint az ENSZ, de ők főként halászattal, tengerbiológiai kutatásokkal is foglalkoznak ezeknek a koordinálásával, szóval úgymond én ezzel a világgal, tehát hogy működnek a dolgok, hogyan létesíts egy ilyen projektet, ebben már volt tapasztalatom, ezért is sikerült ezt a projektet, ezért is választották ki rá, mert ugye volt már ebben tapasztalatom, hogy hogyan hozzak létre ilyen videókat, távúton is, minimális összegekből.
3: Szóval hollywoodi sztárokat nem szólíthattok meg.
4: Nem, de egyébként most, hogy ezt mondod, ugye mivel az ENSZ-ről van szó, nekik elég nagy a networkjük, meg nyilvánvalóan, hogyha ők felkérnek valakit, akkor a legtöbb ember, aki egy kicsit is érdekelt a természetvédelemben, vagy az óceánok védelében, nem mond nekik nemet, főleg, hogyha egy ilyen egyezményről van szó, ami tényleg globálisan is fontos, tehát nem csak egy ilyen kis regionális dologról van szó, hanem ez tényleg egy olyan dolog, aminek lesz hatása, reméljük mindenképp. És ennek keretén belül a narrációt, ezt igazából Jacques Cousteau-nak az unokája készítette. Jacques Cousteau egy híres dokumentumfilmes, illetve felfedező volt, aki az óceánok védelmét népszerűsítette.
3: Elnézést, hát szerintem az ilyen 45-50 éves kor feletti hallgatók egészen biztosan emlékeznek rá, hogy kultikus volt, ja, a magyar televíziós vetítette Cousteau-t. És akkor ezek szerint az unokája is?
4: Az unokája adta a hangját, igen, tehát ő szintén egy ilyen filmes, környezetvédő, tehát ott az egész családban ugye ez megmaradt, meg az ENSZ-nek is egy nagy követe, tehát őt kértük meg, hogy ő adja a hangját a narrációhoz. Eredetileg egy még jelentősebb szemét akartunk felkérni, de ő sajnos vissza kellett, hogy mondja utólag, szóval nálam maradtunk. Az ő neve egyébként Fabien Cousteau.
3: De hogyha jól fogtam fel, ez a végső vágás, vagy összeillesztése, illetve ezek a különféle motívumok egyé kovácsolása, mondjuk a zene kiválasztása és alámontírozása, ez már mind a te feladatod volt, hogy ezt hogyan képzeljük el, ez mit jelent egészen pontosan, ilyenkor az hogyan jár a te agyad?
4: Hát ugye, ami a munkafolyamatot illeti, és amit előzőleg részleteiben jobban elmondtam, az ugye a nyersanyagoknak a begyűjtése volt, tehát az, hogy az interjúkkel készüljenek, ezek le legyenek beszélve, megfelelő, tehát a forgatókönyv meg legyen egyezve ugye az ENSZ-el, hogy az ő nyelvezetüknek megfelelően legyen, ugye itt kompromisszumokat kellett kötni, és akkor aztán, hogyha a nyersanyagok megvannak, már az összes felvétel, az alantalmaztó felvételek is, amik mondjuk víz alatti felvételek, vagy légi felvételek, meg az animációk, és akkor ezt az egészet nekem össze kell rakni egy összefüggő videóként, aminek ugye a sztoria az a forgatókönyv szerint működik. És ugye itt nagyon nagy szerepe van a kreativitásnak, mert ugye sokszor a forgatókönyvben mondjuk volt egy adott folyamat, amit leírtam, hogy hogyan épüljön fel az adott jelenet, ugye az egy ilyen előzetes elképzelés volt, de ugye sokszor, amikor az ember már a vágásnál van, amikor látja a dolgokat tényleg a képernyőn, vizuálisan, akkor vannak dolgok, amik nem működnek úgy, ahogy előzőleg elképzeltem, és akkor ugye itt mondjuk módosítok bizonyos dolgokon, meg itt lehet egy kicsit jobban kísérletezni azzal, hogy végül is hogyan találjam az egész sztorit vizuális módon a legmegfelelőbben. Ennek kapcsán, ami nagyon fontos, az a hangnak, illetve az alanfestő zenének a szerepe, illetve a hangeffektusoknak a szerepe. Ezt ugye nagyon sokan nem tudják, de filmekben is, meg ilyen videókban is a hangeffektusok, nem csak a zene, az alanfestő zene, de a hangeffektusok is, azokat külön nekem egyenként kell aláraknom a videó alá az egyes szekciókba, ugyanis a nyersanyagok, amikkel dolgozok, ott sokszor nincs hang, tehát mondjuk van például egy felvétel egy bálnáról a víz alatt, akkor a bálnának az éneklése az mondjuk egy ilyen hangeffektus lesz, amit én rakok rá alá utólag. És akkor az, hogy mondjuk én ezt alárakom-e, kiemelem-e, vagy sem, milyen hangerővel emelem ki az aláfestő zenéhez képest, ez nagyon sokat ad hozzá, vagy vehet el az adott videónak a hangulatához, tehát mondjuk, hogyha ilyen természeti hangelemeket sokkal nagyobb mértékben használunk, akkor teljesen más lesz az egész tónus a videónak, mint hogyha inkább csak a háttérzenére összpontosítok. Ezek nagyon sokat hozzátesznek a videónak a hangulatához igazából. Tehát az, hogy hogyan közlöd az adott üzenetet. Ez akkor a legszembetűnőbb, hogyha egy ilyen videót hang nélkül megnézel, meg hogyha aztán bekapcsolod a hangot és hanggal megnézed, hogy mennyire sokat ad ahhoz, ahogy érzékelünk egy vizuális médiumot, mint például a videót.
2: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket a tornán felnevelkedett Kulcsár Dávid tudománykommunikátorral.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Kulcsár Dávid tudománykommunikátorral. Hát és maga az ENSZ is olyan távoli intézménynek tűnik szerintem, hogy milyen volt így test közelből velük dolgozni. Hát az ember annyi mindent képzel, mi az ENSZ. Hát egyrészt az ENSZ-nek is van, nem tudom, több száz részlege, úgyhogy nem lehet általánosítani, abban biztos vagyok. De neked így milyen volt? Gondolom voltak prekoncepcióid, végül is mit tapasztaltál?
1: Ahogy mondod, az ENSZ egy végtelenül komplex, hatalmas nagy szervezet, rengeteg ágazata, ami különböző területeket fed le. Én ugye ennek az egy aprócska divíziójával szembesültem, illetve dolgoztam együtt. Ugye ők az óceánoknak a jogi kereteivel, jogi védelmével foglalkoznak. Tehát igazából akik itt dolgoznak, azok többnyire, ha nem teljes mértékben jogászok. Ahogy említettem, ennek meg voltak ugye a hátrányai az ebben való együttműködésben, mert ugye nyilván nem tudománykommunikációs háttérrel rendelkező emberekről van szó, tehát sokszor nem értették azt, hogy mondjuk miért szeretném leegyszerűsíteni egy videóban a nyelvezetet, illetve miért szeretnék kiemelni csak bizonyos dolgokat, de nem leközölni apró részleteket. Tehát ennek megvoltak a hátrányai, ugyanakkor abban is segített, hogy hogyan jussunk kompromisszumra. Mindenképp szakmailag jó dolog volt egy ilyen összetettebb projekten dolgozni. Ami pedig általánosan volt pozitív, illetve negatív vonala is az egésznek, ahogy említem. Egy ilyen egyezményen dolgozni valahol egy álom volt, mivel ez egy globális egyezmény, ennek a hatása érezhető lesz, tehát mindenképp, ha az ember tudomány kommunikátor, akkor nyilván olyan projekteken szeretne dolgozni, aminek van valamilyen, vagy lesz valamilyen impactja a jövőben. Szóval ilyen szempontból ez mindenképp egy megtiszteltetés volt, illetve abból a szempontból is hatalmas szakmai lehetőség volt, hogy egy ilyen komplex projekten dolgozhassak. Tehát itt gyakorlatilag egy személyben kellett egy teljes produkciós csapatot megszemélyesítenem. Ennek nagyon sok mozdulata van, és ugye ez minden rajtam keresztül zajlott le, meg ezt minden nekem kellett egybetartani. Nagy felelősség volt, de ugyanakkor nagyon jó érzés is volt a végén ezt így végignézni, hogy ezt meg tudtam csinálni. Ami még talán így megemlítendő az ENSZ-el kapcsolatban, az hivatalosan nem politikai szervezet, de ugye mi volt abból fakadóan igazából nagyon is politikai a dolog. Tagországokat képviselnek, és ugye rengeteg tagországban ennek az egyezménynek is az aláírottjai, azt hiszem összesen 145 ország írt alá az egyezményt. Tehát ugye, amikor a videót készíted, akkor voltak jelenetek, ahol én mondjuk az óceánoknak a leépülését, azt mondjuk sokkal vizuálisabban szerettem volna közölni, vagy sokkal hangsúlyosabban szerettem volna elmondani. És akkor ugye nyilván politikai okoknál fogva ők mindenképp szeretnének neutrálisan leközölni a dolgokat. Nem szeretnek olyan dolgokba, vagy olyan témákba nagyon mélyen belemenni, ami mondjuk egyes tagországoknak kényesebb téma lehet. Tehát úgymond szeretnek egy ilyen politikailag neutrálisabb vizeken evezni. Én mindig próbáltam a videókat olyan irányba találni, hogy tényszerű legyen, de ugyanakkor ne

0: vizezzük le a dolgokat, hanem minél inkább autentikusabb legyen az egész, és ugye itt is sokszor ugye kompromisszumra kellett jutni. Másik dolog meg az, hogy nyilván a csapat, akivel együtt dolgoztam, még hogyha ők egyet is értenek egy-egy ilyen dologban, akkor ezt még nekik a feletteseik még 5 szinten kell, hogy jóvá, és akkor sokszor mondjuk innen jött ugye az, hogy valamit mondjuk másképp kellett leközölni, vagy egy kicsit kellett rajta javítani valamilyen szinten.
1: És nem tudom, ilyenkor kialakulnak ilyen úgymond barátságok is, hogyha legközelebb eljutsz New Yorkba, akkor beültök egy kávéra, vagy azért ezek ilyen vége a projektnek, akkor mindenki veszi a kabátját és továbbáll.
0: Eleve ugye, ahogy mondtam, ez az egész projekt főként távúton zajlott. Az egyetlen része, ami nem volt távúton, ahol tényleg személyesen is találkoztam az emberekkel, akikkel együtt dolgoztam, az ugye a konferencia keretén belül volt, mert akkor mindenki ott volt azon a konferencián, és akkor ott volt igazából az, hogy tényleg szemtől szemben is találkoztunk, meg beszélgettünk, de ez a konferencia meg ilyen nagyon-nagyon intenzív az egész, tehát ott azt se tudtam, hogy hol áll a fejem, ugye mindenkinek még megvan az adott feladata is, ami ezen a projekten kívüli dolgok, és akkor ott ugye próbálnom kellett megtalálni a megfelelő időpontot, hogy le tudjuk forgatni az interjúkat, tehát ott nagyon flexibilisnek is kellett lennem, sokszor mondjuk mit tudom én konferencia kezdés előtt, vagy konferencia nap végén. Az egész nagyon fárasztó volt, tehát a szocializációra, meg az ilyen az munkán kívüli kapcsolódás nagyon kevés idő maradt, illetve energiám is nagyon kevés volt erre.
1: Hát évtizedekkel ezelőtt még ilyen elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen távúton ilyen projekteket össze lehet hozni, de te vagy a te generációd már ebben nőtt bele, és gondolom ez neked mindennapos dolog, vagy természetes. Egyszerűen meg is könnyíti valószínűleg ezt a létezésedet.
0: Igen, tehát egyrészt ugye ennek megvan az a vonzata, hogy ugye több a lehetőség ilyen szempontból, tehát olyan projektekbe is belefoghat az ember, amikbe régebben mondjuk nem lehetett volna. Másrészt meg ugye vannak hátrányai is, tehát én külsősként voltam erre leszerződtetve. Ennek meg volt ez a hátránya, hogy mondjuk, mivel nem vagyok ENSZ-es alkalmazott, ezért amit mondtam, azt meghallgattak, de sokszor ettől függetlenül ugye mondjuk felülírtak azért, mert nyilván ők azok, akik ebbe az utolsó szót kimondják, és mondjuk, hogyha ezt az ENSZ-en belüli kommunikációs részleg csinálta volna, akkor szerintem, ha ott mondasz valamit, akkor lehet, hogy azt nagyobb súllyal veszik, mint amikor külsősként mondod, ennek ellenére, hogy ugye nyilván szakemberként mondod, meg nyilván a legjobbat szeretnéd. Ugyanakkor ezt a távúton való videókészítést, ezt még az előző dániai, koppenhágai munkám során fejlesztettem ki. Ez tényleg nem volt semmi tapasztalatom ebben előzőleg, és ugye ott is csak egy bizonyos keret volt, és igazából az egész workflow-t, az egész munkamenetet, azt én alakítottam ki. Tehát kicsit ilyen trial, error.
1: Próba, szerencse.
0: Az ember, ahogy csinálja a dolgokat, aztán mindig valami javít, valami működik, valami nem működik, és akkor csiszolja az adott munkamenetet, és akkor aztán egy ilyen egész életképes dolog jön ki belőle.
1: Továbbra is Kulcsár Dávid tudománykommunikátorral beszélgetünk. Többször felmerült, hogy te Dániában, szóval a skandináv részen is szocializálódtál, mert oda jártál egyetemre, és dolgoztál, és most mondod, hogy Madridban vagy, hogy ez Dél-Európa. Mind a két részről ilyen sztereotípiákban gondolkozunk.
0: Én ugye, mivel szabadúszó vagyok, a projektek, amiken dolgozom, azok főként külföldi projektek. Eddig egy spanyol, de az is egy ilyen nemzetközibb non-profit szervezettel dolgoztam, de nekik itt van a központjuk Spanyolországban. Ami a tapasztalatom ezzel kapcsán az igazából az, hogy a spanyolok sokkal bürokratikusabbak, tehát sokkal kevésbé logikusan állnak a dolgokhoz, sokszor mondjuk valami teljesen logikusnak tűnik, vagy észszerűnek, egy megközelítés, az, hogy hogyan közelítünk meg egy adott problémát, és akkor mondjuk mit tudom én, mert nekik van egy adott protokolljuk, vagy egy eljárási módjuk, akkor ők tök mindegy, hogy nem segít a folyamatban, akkor is azt szerint fognak eljárni, míg mondjuk Skandináviában sokkal észszerűbben, sokkal logikusabban állnak a dolgokhoz. Tehát nekem a velük való munka az nagyon pozitív volt. Tehát tényleg szerintem velük volt a legkönnyebb együtt dolgozni, mert nagyon észszerűen, nagyon hatékonyan állnak a dolgokhoz. Tényleg nem bonyolítják túl a dolgokat, ha erre nincs szükség, csak akkor, hogyha erre tényleg szükség van. Igen, valamilyen módon a sztereotípia, igen, jelen van, ezt meg tudom erősíteni. Mondjuk munkamorál szempontjából ez nem igaz, tehát a spanyolok szerintem ugyanúgy keményen tudnak dolgozni, mint bármelyik más náció.
1: Kulcsár Dávid tudománykommunikátorra milyen projektek, milyen feladatok, milyen kihívások várnak az elkövetkező időszakban? Mi az, aminek így esetleg már tud is örülni, vagy amit így nagyon vár?
0: Hát most egyébként megint egy olyan szakasz van, ezért is utaztam, mert ugye így szabadúszóként ez nem úgy van, mint amikor az ember szerződésen van, hogy megvan egy havi fizetett szabadság, és akkor ezt kiveszi az ember nyugodtan, és aztán folytatja a munkát, ahol abba hagyja, hanem itt ugye mindig projektekre dolgozok, tehát mindig keresnem kell új projektet, és most megint egy ilyen szakaszban vagyok, ezért is tudtam utazni, mert befejeztem ezt a nagy projektet, ezért utaztam 2 hónapot, hogy kicsit megpihenjek, kitisztítsam a fejem, jobban lássam azt is, hogy mit akarok ezek után, és akkor most megint ugye az várom, hogy keresek új projekteket. Van egy kisebb projektem, amit egy tudományos szaklapnak végzek, egy kisebb projekt, tehát ez nem tölti ki az időmnek a nagy részét, csak egy kisebbik felét, tehát még ehhez most kell keresnem valamilyen nagyobb projektet. Egyébként most úgy vagyok vele, hogy most nyitott vagyok egy kicsit jobban a privát szféra felé is nyitni, tehát mondjuk a megújuló energiaforrások szektora felé szeretnék jobban nyitni, tehát hogy mondjuk nekik végezzek valamilyen tudománykommunikációs vagy közösségi médiás kampányt, ez mindenképp jól jönne, tehát a portfóliómnak a bővítésében is.
1: És ez neked megfelel, hogy itt távúton csináld, vagy van benned ez a romantikus hajlam, vagy készség, mert ez sem feltétlen egyszerű feladat, hogy nem tudom, hogy te is forgassál a sivatagban, vagy a bármelyik óceán közelében, hogy ezt is szeretnéd, vagy jobb ezt így a hűvös szobából lemenedzselni?
0: Hát ez úgy van, hogy minden mértékkel élvezetes, meg jó. Hogyha az ember mondjuk belekerül abba a körforgalomba, hogy ez tényleg terepen kell ilyen dolgokat forgatni, akkor szerintem ez tök jó, amíg ez így mértékkel van, csak ugye általában mindig az van, hogy ez aztán ilyen sokkal nagyobb méreteket öltet, akkor mondjuk mit tudom én, egy éven mondjuk másból nem állna a napi rendem, csak abból, hogy egyik helyről a másik helyre kellene utaznom ilyen távoli helyekre. Ez persze tök romantikusan hangzik egy kívülálló szemmel, de a valóság az, hogy ezek ilyen nagyon fárasztó dolgok, és amikor az ember ezt csinálja napi szinten, akkor egy idő után ebbe belefárad. Ez akkor ilyen romantikus dolog, amikor egy olyan projekt van egy évben, amikor egyszer-kétszer kell egy ilyen távoli helyre elmenni, és akkor mondjuk egy ilyen helyen egy hajóról forgatni. De hogyha mondjuk ezt csinálod egész éven, az már egy teljesen más téma. Nyilván ideális esetben az lenne a legjobb, ha lenne egy olyan projektem, ahol mondjuk nekem is így kell utazni, egy adott terephelyre mondjuk egy hajóról forgatni, vagy mondjuk búvárkodással, de hogyha hosszú távon gondolkodok, akkor szívesebben csinálom ezt így távúton, mert szerintem jobban fenntartható, nem fárad bele az ember annyira. És hogyha meg szeretnék, akkor meg nyilván tudok szabadidőmben búvárkodni, és ugyanúgy tudom élvezni a természetet, mint mondjuk munka során. Munka szempontjából meg inkább akkor intellektuálisan van meg az a töltet, hogy ezzel valamit adok a világnak, tehát valamivel hozzájárulok a világnak a jobb tételéhez.
1: Hát akkor azt kívánom, hogy egy ilyen megfelelő kombinációjú munkát kapjál, vagy ezentúl sok ilyet kapjál. Az előző percekben Kulcsár Dáviddal beszélgettünk, aki tudománykommunikációs szakember. Köszönöm, hogy mindezeket elmondtad nekünk, és elvittél minket egy ilyen érdekes, kevéssé ismert világba is.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a figyelmet a hallgatóknak is.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Kulcsár Dávid tudománykommunikátorral készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Viktor Vataszcsin és Vasi és Olivia hangmérnökök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: addig jó, még jönnek az ötletek. Tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így. De valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
1: Liszka József etnológus, néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ellenzék Robert Kalinyák leváltását javasolja az eperjesi kórházépítés körüli hibák miatt. A Tisza a képviselők fizetésének 40%-os csökkentését javasolja. Az ország nagy részén napos az idő, a hőmérséklet 25 fok alatt marad. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Az ellenzéki képviselők benyújtották a parlamentbe a Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltására irányuló javaslatot az eperjesi kórház építése során elkövetett hibák miatt, amelynek kivitelezését a védelmi tárca biztosítja. A kereszténydemokrata Peter Stachura rámutatott, hogy a kórház építése gazdaságtalan, rossz minőségű és átláthatatlan. A képviselő szerint a kormány csak azért sietteti a beruházást, hogy még a következő parlamenti választások előtt megnyithassa a kórházat. A magyarországi kormányzó Tisza párt ma olyan javaslatot nyújtott be a parlamentbe, amely drasztikusan csökkenteni a képviselői fizetéseket. Az eddigi átlagbér háromszorosa helyett a jövőben az átlagbér 1,8-szeresét kapnák a honatyák. Júliustól az országgyűlés tagjainak fizetése átlagosan mintegy 2500 eurónak megfelelő összeggel csökkenne, így egy képviselő átlagos alapbére 3700 euróra esne vissza. A Telex szerint ez csupán az alapilletmény, amelyet azok a képviselők kapnak, akik egyetlen bizottságnak sem tagjai, és semmilyen tisztséget nem töltenek be a parlamentben. A Tisza a különböző parlamenti tisztségekért járó pótlékokat is csökkenteni tervezi. Az Európai Unió bővíteni kívánja gazdaságvédelmi eszközeit, hogy hatékonyabban kezelje a Kína és az Unió közötti kiegyensúlyozatlan kereskedelmi kapcsolatokat. Erről Stefan Széjorn iparügyi biztos beszélt a Financial Times-nak adott interjúban. A biztos szerint Brüsszel célja, hogy tisztességesebb versenyfeltételeket teremtsen az európai piacon, és megvédje az uniós vállalatokat a torz piaci hatásoktól. A nyilatkozatra Peking elutasítóan reagált. A kérdésről holnap rendkívüli ülésen tárgyalnak az uniós biztosok, ahol azt vizsgálják, milyen változtatásokra van szükség az Európai Unió és Kína közötti kereskedelemben, a kiegyensúlyozottabb együttműködés érdekében. Oroszország és Kazaksztán megállapodást írt alá egy atomerőmű építéséről a közép-ázsiai országban. A megállapodást Vlagyimir Putyin kazaksztáni látogatása során erősítették meg, és egyúttal megegyeztek egy exporthitel nyújtásáról is a projekt finanszírozására. A Rosatom orosz állami atomenergetikai koncern szerint az atomerőmű építésének megkezdése Kazaksztánban a következő évben várható. A Rosatom úgy tervezi befejezni a létesítményt, hogy az a 2030-as évek közepén megkezdhesse a működését. Ausztria egyik kórházában elkülönítettek egy személyt, akinél az ebola lehetséges tüneteit észlelték. Az érintett a hét elején tért vissza Ugandából. Az első laboratóriumi vizsgálat egyelőre nem igazolta az ebola fertőzést, a második teszt eredményére még várnak. A beteg állapota az orvosok szerint stabil, jelenleg felső ausztriai kórházban kezelik, és előkészítik az átszállítását egy speciális bécsi klinikára. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója közben hangsúlyozta, a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő járvány megfékezhető, ehhez azonban gyors és összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos az idő, de a csúcsértékek nem lépik túl a 25 fokot. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, néhány felhő azonban már felbukkanhat az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként megélénkülhet az északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kamion és személyautó ütközött Alvár és Alistál között a 63-as úton, a szakasz járhatatlan, a forgalmat Nyárast felé terelik a rendőrök. Telítettek a sávok a D2-es autópályán, a Lanfranconi híd előtt a Malacka felé vezető oldalon. A megemelkedett forgalom miatt a kocsisor lelassult, az arra közlekedőknek jelenleg körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Sebességet mérnek a rendőrök Kassa mint Szenten mindkét irányba. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló órában a nappali 2026. május 26. kiadásából hallanak részleteket. A mikrofonnál a szerkesztő Bádos Ágnes. Mint a legtöbb magyarok lakta településen, Diószegen is ebben a tanévben ünneplik a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. évfordulóját. A jogfosztottság évei után a Diószegi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 1950. szeptember 1-én 86 tanulóval kezdte meg a tanévet. A központosítás éveiben a környező falvak diákjai is ide jártak. Ennek köszönhetően volt tanév, hogy 360 tanulója is volt a város különböző pontjain egymástól távol eső épületekben működő tanintézménynek. Csaknem 70 év elteltével, 2019. szeptember 1-ével végre egy fedél alá került az alapiskola 9 osztálya. A ma már Petőfi Sándor nevét viselő Diószegi Alapiskola a Richter utcai főiskola egyik szárnyában kapott helyet.
2: Petőfi Sándor anyám tyúkja. Ej, mi a kör, tyúkanyó, kend a szobában lakik, itt bent, lám csak jó az Isten, jót állt, hogy fölvitte a kend dolgát, itt szaladgál, föl és alá, még a ládára is fölszel. Eszébe jut, kotkodákol, és nem verik ki a szobából.
1: Az első osztályos Katona Szófiát hallottuk. A diószegi Petőfi Sándor alapiskolába a helyi magyarajkú óvodásokon kívül Kossuthról, Kismácsédról és Vágáról is járnak gyerekek. A szülők dolgát lényegesen megkönnyíti a Rákóczi Szövetség által adományozott iskolabusz. A mikrofonnál Takács Katalin, az iskola igazgatója.
3: A jelenlegi tanuló létszám 76 fő. Azt kell mondjam, hogy sajnos ez egy kicsi létszám a járásban a magyar iskolák közül, a legkisebbek közé tartozunk, de azt kell mondjam, hogy mégis büszkék vagyunk arra, hogy a 76 gyerekkel nagyon szép eredményeket tudunk elérni, és számomra az is nagyon fontos, hogy minden évben elmondhatom, hogy az iskola létszáma nem csökken. 6 éve, amióta itt vagyok, mindig legalább egy tanulóval növekedett a létszám.
1: Az iskola a 75. évfordulót 2025. novemberében ünnepelte gazdag, színvonalas műsorral, egykori és mai pedagógusaival és diákjaival. Az iskola falára pedig a 2000-ben elhelyezett emléktábla fölé újabb került, amely az intézmény elmúlt 75 évét hirdeti. Ebből a háromnegyed évszázadból több évtizeden át tanította a betűvetésre, írásra, olvasásra a gyerekeket Bacsóné Kapuca Edit.
4: Hát nagy boldogság, hogy a szülőfaluba kezdhettem tanítani, és hogy a kevés magyarajkú diákot föl lehetett karolni, hogy volt nekik hova jönni, nem úgy, mint nekem, akinek magyar létemre ugye háború után szlovák iskolák jöttek, de amíg én tanítottam, én nagyon sokat megtettem, nem dicsekvésből mondom, én hétre jártam suliba, hogy a szülő mehessen üzletbe, és a gyerek ott reggelizzen a suliban, mert otthon nem tud enni.
1: Az egykori tanítványok szeretettel emlékeznek a diószegi alapiskolában töltött évekre. Takács Attila ma már a diószegi szakközépiskola igazgatójaként vallja, hogy mindennek az alapja az anyanyelvi oktatás.
5: Magyar iskolával is ugyanúgy tudunk érvényesülni, mint az összes többi. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat kaptam, és csak csodálattal tudok visszaemlékezni az előttem szóló Bacsó Edit nénire, aki az egész életét arra tette fel, hogy az elsősöket megtanítsa írni és olvasni. Tehát tudod, én csak hálával tudok tartozni ennek az iskolának.
1: Takács Attilához hasonlóan Takács Péter is egyetemet végzett. Őt a szülei először szlovák iskolába íratták, pedig akkor már működött a magyar iskola is.
6: Hát 62-ben léptem be a szlovák iskolába Diószegen, és 4 éven keresztül szlovákba jártam. Amikor is a szülők rájöttek arra, hogy valahogy nekem ez nem igazán megy. Szerintem nem tudtam megtanulni szlovákul rendesen, és ebből adódóan aztán átírtak magyarba. És utána aztán minden rendben volt. Na, építészmérnök lettem, ugye a Brüni főiskola után, aztán Komáromba kerültem, és ott egy csomó épületet fölépítettem, többek között Európa udvart.
1: Akárcsak Takács Péter Szabó Antal is építészmérnök lett. Polgármesterként több éven át állt a diószegi önkormányzat élén.
7: Számomra a diószegi iskola volt a legjobb iskola, kitűnő tanárokkal, kitűnő diákokkal, és szerencsémnek tartottam, hogy a diószegen végeztem a iskolát, később Losoncén végeztem a középiskolát, majd Pozsonban a építészeti kart, és az, hogy most építész lehetek, azt a magyar iskolának is köszönhetem, a diószegi magyar iskolának.
1: Az egykori diákok szeretettel emlegetik tanítóikat, akik nem csak a tananyagot igyekeztek megtanítani velük, fontosnak érezték, hogy a kulturális életbe is bekapcsolják őket. Bernát Erika visszaemlékezése után Botló Pétert, a Nemeskosúti Berkenye Néptánc Együttes alapítóját halljuk. Mindketten a diószegi alapiskolában szívták magukba a kultúra szeretetét.
8: Akik a mi korosztályunkat tanították, a Lantai tanítónénire nagyon szívesen emlékezem, Pap Gabriella, aki az osztályfőnökünk volt, Rostás Piroska tanítónéni, Talamon tanítónéni, persze a igazgató úr, Kaprinai Lajos és Juhász igazgató úrra, és Teréziára, úgyhogy nagyon sokan voltak, és nagyon szép élményeink vannak az iskolából.
1: A múltidézés után térjünk vissza a jelenbe. Az iskola napjainkban is igyekszik megfelelni az elvárásoknak, az új kihívásoknak. A tananyagon kívül számos szakkört, foglalkozást biztosít a tanulóinak. A szülőknek pedig az is nagy segítség, hogy a napközi nem csak az alsó tagozatosokat fogadja, hanem még az ötödik osztályosokat is. Az iskola igazgatójának, Takács Katalinnak van mivel büszkélkednie.
3: A szakköröknek köszönhetően a gyerekeink szinte minden délután különböző tevékenységeket folytathatnak. Működik például robotika szakkör, a gyerekek készülnek, működik sakkör, és elmondhatom, hogy az idén már negyedik alkalommal szerveztünk regionális sakkbajnokságot, amelybe a járás magyar tannyelvű iskoláinak tanulói vettek részt. Ezen kívül rendszeresen turisztikai szakkört is tartunk, ez abban nyilvánul meg, hogy rendszeresen valamilyen túrát szervezünk, és ez annyira kinőtte már magát, hogy a gyerekeken kívül te egész családok, illetve iskola barátok részt vesznek ebben a dologban. Természetesen vonzó az is, hogy a gyerekeket utaztatni tudjuk biztonságosan, tehát a hozzánk tartozó falvak, illetve a közeli falvak, ahol nem működik magyar tannyelvű oktatás, bátran jelentkezhetnek hozzánk, hiszen két iskola busszal is szállítjuk a gyerekeket reggel, és délután a napközi után visszafelé.
1: Magyarics Lúcia és Osztragyecká Krisztina több szakkört látogat, és számos versenyen képviseli sikeresen a diószegi alapiskolát.
9: Tegnap voltam versenyen, matek versenyen, és csütörtökön megyek angol versenyre, járok sok szakkörre, matek szakkörre, néptáncolok.
10: A matek szakkörre azért kezdtem el járni, hogy minél több versenyre is jussak-e, mint például az olimpiás, katedra, matek katedra, magyar katedra, kengurút is jól teljesítettem.
1: Az iskolai élet természetesen nem csak a tananyagról szól. A gyerekeknek a közelmúltban olyan élményben volt részük, amilyennel csak kevés iskoladiákjai dicsekedhetnek. Legyél te is űrhajós, a föld nagy követe, így szólt a felhívás, amelyre a diószegiek is jelentkeztek. Karika Zsóka és Kis Nikolasz is a kiválasztottak közé tartozott.
11: Kaptunk egy könyvet, és több része volt, és sok küldetés volt benne, és minden rész után volt egy ilyen kvíz, amit ki kellett tölteni, és be kellett küldeni ebbe a programba.
12: Volt 12 küldetés, és nagyon tetszettek, nagyon jó élmény volt, és nagyon sokat tanultunk. Minden rész után kellett írni, és nagyon jó, nagyon élvezetes volt a tanulás, és nagyon örülök, hogy a mi iskolánk is bejutott ebbe.
1: A nem mindennapi esemény Zentai István a Space Bus Hungary elnöke vezényletével zajlott.
13: Azért vagyunk itt Diószegen, mert a Petőfi iskola regisztrálta az ingyenes Space Bus oktatási programra, ami magyar iskoláknak érhető el határon belül és határon túl. 12 küldetésben vesznek részt a gyerekek, ahol tulajdonképpen felkészítjük őket egy virtuális űrutazásra, ami most itt meg is történt, meg éppen történik, hiszen ezek a gyerekek elvégezték ezt a 12 küldetést az ő tanáraik vezetésével.
1: Hogy milyen volt a képzeletbeli űrutazás, arról Kis Nikolaszt és Osztrozsanszká Laurát halljuk.
12: Ő nagyon realisztikus volt, nagyon modern, és tényleg úgy éreztem, mint ott lennék, hogy a közeledtem az űrhajókhoz, akkor olyan, mint tényleg a való világ, ott lettem volna a űrbe, be is közeledtem volna az űrhajókhoz.
14: Láttam a földet, csillagokat, az űrállomást, és ez az élmény ráébresztett arra, hogy mennyire kell vigyáznunk a bolygónkra.
1: Takács Katalin igazgatónő különösen büszke arra, hogy Kapu Tibor, a második magyar űrhajós, a világűrből válaszolt a diószegi diákok kérdéseire.
3: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az oktatási program során a gyerekek feltehettek kérdéseket Kapu Tibornak, és az ígéret szerint Kapu Tibor majd ezekből a kérdésekből válogatva néhányat megválaszol, amikor az űrben lesz. És megtudtuk, hogy több ezer kérdés közül kiválasztottak 40-et, majd Kapu Tibor kiválasztott 24-et, amelyet megválaszolt, és a 24-ből 4 a mi iskolánk diákjainak a kérdése volt.
1: Az egyik kiválasztott kérdés Osztrozsanszká Laurától származott.
14: Az a kérdésem volt, hogy telik az idő az űrben. Amikor hallottam és láttam a nevemet, hogy Tibor felelt a kérdésemre, akkor megörültem, és azt gondoltam, hogy az osztálytársaim irigyelni fognak, hát sokan irigyeltek, és hát amúgy örülök.
1: A diószegi Petőfi Sándor alapiskola pedagógusai nem vágynak az űrbe, két lábbal állnak a földön, és abban bíznak, hogy az intézmény a kis létszám ellenére még sokáig fennmarad, és talán még űrhajós is kikerül a tanítványaik közül. Rajtuk nem múlik, mert ahogy azt Takács Katalin igazgatóasszony az évfordulós ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta, a 75 év nem csupán a múlt dicsősége, hanem a jövő ígérete is. Amíg lesz magyar ajkú gyermek, aki kérdez, lesz pedagógus, aki válaszol. Amíg lesz szülő, aki hisz a tanulás erejében, amíg lesz közösség, amely őrzi a magyar nyelvet és kultúrát, addig ez az iskola létezni fog.

április végén lezajlott a Tompa Mihály országos versenydöntője, amelynek megrendezését idén is a Csemadok érsekújvári területi választmánya vállalta magára. A vers és prózamondók, valamint a vers éneklők megmérettetésének otthona több mint 30 éve a Rimaszombati Városi Művelődési Központ. Ennek felújítása miatt került 2025-ben és 2026-ban az országos döntő érsekújvárba. Jövőre azonban ismét Rimaszombat várja a döntősöket, az Érsekújvárban készült összeállításunkat hallják.

0: 2026. április 30-án a Csemadok érsekújvári területi és városi válaszmányának kiváló szervezői munkáját méltató szavak után elhangzott a sokak által várva várt mondat. A Tompa Mihály országos versenydöntőjét 2027-ben ismét Rimaszombat rendezi meg. Ez volt az idei fesztivál záró akkordja. A nyitó akkordok április 28-án a Béke Mozi Hollywood kávézójában csendültek fel, itt zajlott ugyanis az énekelt versek előadóinak megmérettetése. Az öt csapat teljesítményét háromtagú zsűri értékelte, elnöke Tóbis Tinelli Tamás énekes zeneszerző volt.
1: Csodálatos előadásokat hallottunk, a fiatalok igazán kitettek magukért. Hát minden évben nagyon várjuk ezt a műfajt, és nagyon várjuk, hogy a fiatalok mit adnak majd elő. Biztos vagyok benne, hogy mind a verszzenésítés és egyébként a jó zene és a versek fejlesztő hatással vannak a fiatalok számára, úgyhogy még egészségesebb, még okosabb felnőttek kiváljanak.
0: A dunaszerdahelyi magánhangzók az ottani magángimnázium diákjaiból alakult, tanáruk Horváth Péter kezdeményezésére, aki nem csak ösztönözte a tanítványait, hanem be is szállt a produkcióba.
2: Tavaly, amikor itt voltam Újvárba, és föllépett egy együttes, akkor úgy azt mondtam magamba, hogy és most a gimiből mérne. Úgyhogy tavaly itt született meg az ötlet, és aztán szóltam Annának, mivel tudtam, hogy jelenleg ő foglalkozik így legaktívabban a zenével a gimiből, hogy mit szól hozzá, és ő is támogatta az ötletet, és elkezdtük gyűjtögetni az embereket magunk köré.
0: A Horváth Péter tanár úr által említett tanítvány Sági Anna Flóra, a magánhangzók frontembere.
3: A zsűri nagyon sok tanácsot adott, természetesen dicsértek is, viszont rengeteg építő kritikát is kaptunk, amiket igyekeztünk megfogadni. Hát leginkább nálunk az volt a probléma, hogy túl sokan akartunk egyszerre zenélni, viszont a mai értékelésen mondták, hogy ezt hál' Istennek most arra sikerült kiküszöbölni, és jobban fel tudtuk osztani az egészet.
0: Madarász András zeneszerző, a zsűri tagja, pozitívan értékelte a verséneklő együttesek kreativitását.
4: Szinte mondhatom nyugodt szívvel azt, hogy magamra ismerek bennük, hál' Istennek, tehát ugyanaz a erőhajtja őket, mint szerintem minden fiatal, aki valamilyen tevékeny kreatív dologhoz fog, legyen az akár zenélés, vagy egyéb más része műfaja a művészeteknek. Néha megjelenik a túlzott megmutatása annak, amit éppen tudunk, de pont ettől ilyen energikus, ettől ilyen fiatalos a muzsikájuk.
0: A kategória legjobbjai az április 29-i gálán léptek ismét színpadra. Ekkor hallhatta a közönség az első és második kategória győztes vers és próza mondóit is, köztük Jaros Dorkát, a komáromi Ötvös utcai alapiskola tanulóját, aki az első kategória győztes próza mondója lett.
5: Nagyon jó érzés volt ott állni a színpadon nyertesként. 3 éve csinálom ezt a szavalást, és csak most jutottam ki elsőnek az országos versenyre, és ugye most így meg is nyertem a kategóriát, a prózát, és nagyon jó volt, eszméletlen érzés.
0: Bartal Lígia és öccse Péter szintén eredményesen szerepeltek. Lígia kategóriájában aranysávosként második helyezést ért el, Péter ezüstsávos különdíjasként végzett.
6: Mi Pozsonyból jöttünk, a Duna utcai alapiskolából, és most aranysáv második helyet értem el.
7: Hát igazából még amikor a iskolai forduló volt, akkor egyáltalán nem hittem, hogy kijutok idáig, de hát aztán amikor kijutottam, akkor már úgy kezdtem elhinni, hogy ja igen, hát ez most tényleg megtörtént.
0: A Bartal testvérek felkészítője Ürge Kristóf volt, aki éveken át volt sikeres szereplője és néhányszor győztese is az országos versenynek.
8: Amikor azt a jellegzetes dzsingelt meghallja az ember, a régi kiskori emlékek, a sikerek visszajönnek az emlékezetbe, az emlékbe, és az olyan fantasztikus libabőrös érzéssel fogott el, hogy azt nem lehet kifejezni szavakkal. Felkészítőként jönni egy másik jellegű izgalom, mert itt másért izgulok, nem saját magamért.
0: Ürge Kristófhoz hasonlóan Molnár Csaba is rendszeresen eljutott az országos döntőig, és legtöbbször meg is nyerte a prózamondók versenyét. A sikeres filmrendező most édesapaként volt jelen, kislányát Boglárkát kísérte el feleségével együtt. Az alma nem esik messze a fájától mondás ez esetben is beigazolódott, amíg csak másodikosztályos Boglárka a 3. helyen végzett.
9: Nagyon jó volt, és örülök, hogy lehettem a harmadik aranysávos, és örülök, hogy a barátnőm lett az első.
10: Hát ez nekem egyrészt hatalmas büszkeség, hogy itt van a lányom, és hogy én, amikor először indultam szavalóversenyen, akkor ugyanígy országos harmadikként végeztem, és most ő is országos harmadik lett, úgyhogy nagyon szépen körbeérnek ezek a dolgok, és nagyon jó újra itt lenni szülőként.
0: Boglárka édesanyja Lucia Molnár-Szatyinszká nyelvész, műfordító, aki kiválóan beszél magyarul. Azt hinnénk, hogy a híres színész Julius Szatyinszky lánya szintén színpadra termett.

0: és prózamondói április 30-án versenyeztek, és természetesen az ő díjki osztógálájuk sem maradt el. A mikrofonnál a komáromi Eszter Gályos emese, a dunaszerdahelyi Póda Tamás, az ipolysági Kuzmanóé és a zsérei Sonkoly Zoltán.
1: Én alsós korom óta szavalok, és a nagymamám is nagy szavaló volt, és mindig szokott mesélni, hogy ő milyen szavaló versenyekre járt, így hát én is úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam, úgyhogy ő ihletett arra, hogy elkezdjek szavalni.
2: Hát én még előző iskolámba, Komáromba elsőtől kezdtem ezt a szavalást. Túl sokat beszéltem órákon, ezért a elsős osztályfőnök tanítónéném azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt a szavalást, és hát első szavaló versenyen jól végeztem, ezért folytattam tovább, és itt vagyok most.
3: Markovics Tibor, Apám árnyéka című prózával jöttem, és úgy gondolom, hogy az összes eddigi forduló közül most sikerült legjobban átadnom a prózának az üzenetét, és nagyon megragadott engem is a közönségnek a figyelme az, hogy egy ilyen nagy színpadon állhattam. A zsűri értékelését nagyra becsülöm.
4: Matek tanárként dolgozok, de az oborájon sajnos eléggé fogy a magyarság, és jelenleg szlovák iskolán vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen környezetben részt vettek ilyen akciókon. Hát végighallgatni ezt a sok verset, illetve a prózai műveket nagyon nagy motivációt ad az embernek, és nem utolsó sorban a szakmai értékelés a zsűritől.
0: A Tompa Mihály országos versenyzsűrijének munkájában magyarországi előadó művészek, dráma és színház pedagógusok is részt vesznek. Egyikük Tóth Zsuzsanna, aki mindig lelkesen beszél a verseny színvonaláról.
5: Nem tudnám megmondani, pontosan hány éve járok ide, de egyfolytában magas, erős, kiemelkedő, tehetséges színvonalat látok. Azt gondolom, hogy rengeteg munkát ölnek bele a szlovákiai magyar pedagógusok, felkészítő tanárok, hogy ilyen remek eredményeket és ilyen nagyszerű előadásokat láthassunk már a döntőben.
0: Az idei Tompa Mihály országos versenyben az iskolai fordulóktól számítva több mint 2000-en vettek részt. A főszervező a Csemadok érsekújvári területi választmánya, illetve a városi választmány volt. Struhár Izrael Diánát, a területi választmány elnökét halljuk.
6: Egy ilyen verseny szervezésénél a legnagyobb kihívás mindig az anyagiaknak a biztosítása. A kulturális kisebbségi alaphoz pályázunk minden évben, valamikor az év elején benyújtjuk a kérvényt, sajnos a mai napig nem tudjuk azt, hogy milyen költségvetésből dolgozunk, és milyen támogatást fogad majd el a bizottság. Én bízom benne, hogy Érsekújvárból mindenki tartalmas 3 nap után úgy tér majd haza, hogy örömmel voltak itt, és remélem, hogy jövőre Rimaszombatban hasonlóan szép létszámban találkozhatunk majd.
0: Úgy tűnik, adottak a feltételek ahhoz, hogy a Tompa Mihály országos verseny döntőjét 2027-ben ismét az eredeti helyszínen rendezzék meg. Erről biztosította a résztvevőket Agócs Ildikó, a Csemadok rimaszombati területi választmányának elnöke.
7: A kultúrház felújítása befejeződött, az elmúlt hetekben már több rendezvényre is sor került ott. Én úgy gondolom, hogy jövőre semmi akadálya, hogy ott rendezzük meg a következő, a 34. versenyünket.

április végén lezajlott a Tompa Mihály országos verseny döntője, amelynek megrendezését idén is a Csemadok érsekújvári területi választmánya vállalta magára. A vers és prózamondók, valamint a verséneklők megmérettetésének otthona több mint 30 éve a Rimaszombati Városi Művelődési Központ. Ennek felújítása miatt került 2025-ben és 2026-ban az országos döntő érsekújvárba. Jövőre azonban, mint hallottuk, ismét Rimaszombat várja a döntősöket, az érsekújvárban készült összeállítást közvetítettük.

0: A tartalomismertetésben azt mondtam, hogy látogatóban a Dunaszerdahelyi Speciális Iskola egy másik dunaszerdahelyi iskolában, a Vámbériban, és ott van munkatársunk, illetve kolléganőnk, illetve nappal is kolléganőm, illetve váltótársam, Gasparik Maja. Szia, Maja!
1: Szia, és köszöntöm a hallgatókat éppen a csengetés kellős közepén, mert hogy gyorsan bejöttem kintről egy kicsit, hogy tudjak veled beszélgetni, de hát úgy tűnik, hogy a kinti zajból a benti zajba érkeztem meg. Köszöntöm a hallgatókat, és téged is. Szia, Ági!
0: Na jó, tegnap mindent leírtál nekem. Mit fognak csinálni a gyerekek? Hogy mint csak annyit elfelejtettél, hogy hova mész, és igen, mi lesz, úgyhogy légy szíves, mindent tisztázzunk, jó?
1: Igen, mert hogy az a helyzet, hogy én nekem most már annyi egyeztetés volt a mai napom körül, ugyanis a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskolába érkeztem meg reggel, és most már egyébként is véget is ért a mai nap, hiszen a speciális alapiskolából érkeztek ide a tanulók, és egy közös délelőttöt töltöttek együtt, már harmadik alkalommal, de a Játszunk Együtt program az másodszor valósult meg. Tavaly volt a debütálás, azt mondhatjuk, és most pedig már második alkalommal voltak itt délelőtt, és én most egy töltő mellett vagyok, mert hogy annyi interjút készítettem, annyit beszélgettem, annyi tartalmat gyártottam és vettem föl, hogy a telefonom is lemerült közben.
0: Hogy ezt majd hallani is fogják a hallgatók, igen, ezt igen. Mondd el most gyorsan, mielőtt lemerülnél, hogy mikor.
1: Bízom benne, hogy az elkövetkező egy vagy kettő nappaliban, mert mostanában annyi helyszínen voltam kint, úgyhogy torlódnak az anyagok, de bízom benne, hogy mi hamarabb tudom majd ezt a kis összeállítást hozni. A lényeg, ami szerintem nagyon izgalmas volt a mai napon, hogy először is egy kultúrműsorral fogadták a speciális alapiskola diákjait a gyerekek. Nagyon szép műsort láthatunk tőlük, és ugye ők is viszontzásként énekeltek, szavaltak is, és nagyon érdekes volt, mert az egyik szavalat végén Vikike, Viktória speciális alapiskolába odajött hozzám, kézen fogott engem, úgyhogy én nagyon sokáig vele voltam, mentünk, jöttünk, festettünk, úgyhogy utána kint folytatódott a program, ők játszottak, lehetett különféle aktivitásokban részt venni, és onnan nekem az egyik kezemet végig Viki fogta, úgyhogy mi közösen jöttünk, mentünk, dobáltunk, és tényleg nagyon izgalmas volt, a gyerekek nagyon nyitottak voltak, én meg közben, amikor már tudtam, akkor készítettem interjút is.
0: Mondjuk el, hogy mi ez a speciális iskola, mit fed, mit takar, kik járnak, vagy kik a részesei ennek a speciális iskolának, egy tanintézmény, vagy pedig lenne egy szabadidőközpont?
1: Nem, ez egy tanintézmény, ahol fogyatékkal élő gyerekek tanulnak és töltik a napjuk egy részét, és ha jól tudom, akkor nem csupán alapiskolások, de óvodások is vannak itt, úgyhogy tényleg így korosztályban is azért azt mondhatjuk, hogy nagyon színes, összetételében is, és hát ugye azt kell mondani, hogy amilyen színes a világ, olyan színes délelőtt tapasztalhatunk meg itt együtt közösen. És annyiféle érdeklődés. Egyébként voltak itt plüssök is kikészítve, játszottak, úgyhogy buborékfújás volt, úgyhogy tényleg egy igazán színes világba csöppelhettem én itt most vele, és bízom, hogy ebből a hangulatból majd tudok hozni.
0: És a nem speciális iskola diákjai hogyan fogadták őket? Mert nyilvánvalóan mondjuk ki azt a szót, ugye, hogy érzékenyítés, itt erről van szó.
1: Igen, abszolút, és az igazgató helyettes Domonkos Tíme a szavait fogom most idézni, hogy évről évre nagyobb vagy a gyerekek részéről az érdeklődés, egyre többen szeretnének részt venni, és pontosan az igazgató úrral is erről beszéltem, hogy igen, nagyon fontos az, hogy érzékenyítsünk, és az, hogy tehát a tankönyvön túl is megmutassuk a gyerekeknek, hogy milyen világ van még, mennyi félék lehetünk, és igenis részt akarnak venni, foglalkoztak ugyanúgy a gyerekekkel. Tényleg szóval, hogy jó volt ezt látni, hogy nem külön világokról beszélünk, hanem igenis azt láthatjuk, hogy lehet, hogy amit másik világnak tartunk, az ugyanolyan lehet, mint a miénk. Szóval őket is érdekli a zene, a tánc, érdekli őket a festés, és hogy meg lehet találni igenis azokat a közös kapcsolódási pontokat, amikor találkozhatunk, szórakozhatunk, jól érezhetjük magunkat együtt, és beszélgethetünk. És szerintem ebben pontosan ez a szép, és ezt látom a Vámbéri Ármin alapiskola diákjain is, akik kint voltak a kinti programon is, vagy a bentin, hogy ők is ugyanolyan nyitott szívvel álltak azokhoz a gyerekekhez, akik a speciális alapiskolából érkeztek.
0: Ismersz olyanokat, akik már elvégezték ezt a speciális alapiskolát, és tehát felnőttként hogyan élnek ezek az emberek?
1: felnőttekkel itt és most nem találkoztam, kizárólag gyerekekkel. Tanítónénikkel tudtam beszélgetni egy kicsit, és viszont tőlük ugye azt tudom, hogy ők is óriási nagy szívvel állnak ezekhez a gyerekekhez, és foglalkoznak velük, az igényeiket figyelembe veszik. Úgyhogy ez emögött óriási nagy munka van, de felnőttekkel itt és most nem találkoztam.
0: Mennyire jellemző az, hogy az iskola, egyes iskolák fogadják a speciális iskola diákjait, vagy ez csak a Vámbéri-nek jutott az eszébe?
1: Ha jól tudom, akkor itt a városban, Dunaszerdahelyen a Vámbéri Ármin alapiskola talán az első és egyetlen, de ennek majd azért még nyomozni fogok, és utána járok, de tudomásom szerint ők az egyetlenek, akik ezt a programot így kitalálták, mert hogy ők több alkalommal karácsonykor is találkoztak, de az autizmus világnapján, vagy a Down-szindróma világnapján ugyanúgy szoktak kedveskedni a gyerekeknek, úgyhogy a városban talán ők az egyedüli iskola, de nem ez az egyedüli akciójuk, és nem ez az egyedüli eseményük, amikor ők így együtt találkoznak. De az igazgatótól azt megtudtam, hogy jó lenne sokkal több ilyen program, sokkal több iskolának is kötelessége lenne mondjuk ilyen hasonló eseményeket rendezni, vagy legalábbis jó lenne, hogyha rendeznének hasonló eseményeket, ahol igenis be lehet kapcsolódni ezekbe az aktivitásokba, mert szerintem, ahogy ez a mai napból is kiderült, itt mindenki kap. Itt az is kap, aki ad, mert hogy az a mosoly, az a boldogság, amit a másik gyereken látunk, vagy amit akár a Vámbéri Ármin alapiskola gyerekein látunk, a speciális alapiskola gyerekein látunk, az valami fantasztikus és felemelő.
0: Szülők is voltak?
1: Nem, szülők nem voltak, csak pedagógusokkal érkeztek a gyerekek, akik ugye 11 óra után mentek volna már vissza, de olyan jóra sikeredett a délelőtt, hogy még 4:12-kor még itt voltak. Most itt éppen az iskola előcsarnokában vagyok, most kezdik behordozni kintről a nem tudom, különféle eszközöket, játékokat, mert volt itt festés, kézműveskedés, de szabadtéri játékok is voltak, ügyességi játékok is, fantasztikus remekeltek, és természetesen ezért jutalom is járt a gyerekeknek. Zsákba macskából lehetett választani például annak, aki ügyesen dobott, tényleg nagyon-nagyon ügyesek voltak.
0: Mondd el még ezt, légy szíves, hogy mikor hallhatjuk az összeállítást a mai napról?
1: Bízom benne, hogy ha nem a következő keddi nappaliban, akkor az utána való nappaliban már biztosan hallhatják a hallgatóink, mert hogy, ahogy említettem is, most nagyon sok eseményen sikerült feljutnom, úgyhogy sorrendben, hogy mikor, melyik kerül adásba, azt majd remélem, hogy időben tudom tudatni a hallgatókkal.
0: Én viszont tudatom azt, hogy és ha már speciális iskoláról volt szó és fogyatékossággal élőkkel, nemrégiben segítő kutya bemutató volt Dunaszerdahelyen is, és Diósförgepatonban is, és az arról készült összefoglaló, illetve riport a televízióban, a Magyar Magazinban holnap reggel lesz látható terápiás kutyás bemutató és foglalkozás. Gasparik Maja, nagyon szépen köszönöm azt, hogy megosztottad velünk az élményedet. Látom, hogy, illetve nem látom, hallom, hogy nagyon fel vagy dobódva ettől a mai naptól.
1: Tényleg így van. Nagyon sokat adott nekem ez a nap. És hát bízom benne, hogy még sok ilyen eseményre sikerül ellátogatnunk. És Ági, neked meg köszönöm, hogy szorítottál helyet a nappaliban. És
0: jaj, nagyon örömmel, hát persze. Nagyon örültem, hogy vállalkoztál erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen. Szia, én minden jót.
1: És további szép napot kívánok nektek. Sziasztok.
0: Köszönjük. Szia.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ellenzék Robert Kalinyák leváltását javasolja a kórházépítés körüli hibák miatt. A Tisza a képviselők fizetésének 40%-os csökkentését javasolja. Az ország nagy részén napos az idő, a hőmérséklet 25 fok alatt marad. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Az ellenzéki képviselők benyújtották a parlamentnek a Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltására irányuló javaslatot az Eperjesi Kórház építése során elkövetett hibák miatt, amelynek kivitelezését a védelmi tárca biztosítja. A kereszténydemokrata Peter Stechura rámutatott, hogy a kórház építése gazdaságtalan, rossz minőségű és átláthatatlan. A képviselő szerint a kormány csak azért sietteti a beruházást, hogy még a következő parlamenti választások előtt megnyithassa a kórházat. A magyarországi kormányzó Tisza párt ma olyan javaslatot nyújtott be a parlamentbe, amely drasztikusan csökkenteni a képviselői fizetéseket. Az eddigi átlagbér háromszorosa helyett a jövőben az átlagbér 1,8-szeresét kapnák. Júliustól az országgyűlés tagjainak fizetése átlagosan mintegy 2500 eurónak megfelelő összeggel csökkenne, így egy képviselő átlagos alapbére 3700 euróra esne vissza. A Telex szerint ez csupán az az alapilletmény, amelyet azok a képviselők kapnak, akik egyetlen bizottságnak sem tagjai, és semmilyen tisztséget nem töltenek be a parlamentben. A Tisza a különböző parlamenti tisztségekért járó pótlékokat is csökkenteni tervezi. Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd euró értékű hitelről szóló megállapodást, amely lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy a 2026 és 27 közötti időszakban összesen legfeljebb 90 milliárd euró értékű pénzügyi támogatást kapjon az Uniótól. A forrásokat az állami költségvetési hiány fedezésére, a makrogazdasági stabilitás biztosítására, valamint Ukrajna védelmére és ipari kapacitásainak megerősítésére fordítják. A hitel tőkeösszegét kizárólag az Orosz Föderáció által fizetendő jóvátételekből törlesztik majd, míg a kamatfizetéseket az unió költségvetéséből fedezik, jegyezte meg az ukrán parlament sajtószolgálata. Oroszország és Kazaksztán megállapodást írt alá egy atomerőmű építéséről a közép-ázsiai országban. A megállapodást Vlagyimir Putyin kazaksztáni látogatása során erősítették meg, és egyúttal megegyeztek az exporthitel nyújtásáról is a projekt finanszírozására. A Rosatom orosz állami atomenergetikai koncern szerint az atomerőmű építésének megkezdése Kazaksztánban a következő évben várható. A Rosatom úgy tervezi befejezni a létesítményt, hogy az a 2030-as évek közepén megkezdhesse a működését. Ausztria egyik kórházában elkülönítettek egy személyt, akinél az ebola lehetséges tüneteit észlelték. Az érintett a hét elején tért vissza Ugandából. Az első laboratóriumi vizsgálat egyelőre nem igazolta az ebola fertőzést, a második teszt eredményére még várnak. A beteg állapota az orvosok szerint stabil, jelenleg egy felső ausztriai kórházban kezelik, és előkészítik az átszállítását egy speciális bécsi klinikára. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója hangsúlyozta, a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő járvány megfékezhető, ehhez azonban gyors és összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos az idő, de a csúcsértékek nem lépik túl a 25 fokot. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, néhány felhő azonban már felbukkanhat az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként megélénkülhet az északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Egy teherautó és két személyautó ütközött Albár és Alistál között a 63-as úton, a szakasz jelenleg járhatatlan, a forgalmat Nyárast felé terelik a rendőrök. Telítettek a sávok a D2-es autópályán a Lanfranconi híd előtt a Malacka felé vezető oldalon. A megemelkedett forgalom miatt a kocsisor lelassult, az arra közlekedőknek jelenleg körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel kell számolniuk. Sebességet mérnek a rendőrök Kassa mint Szenten mindkét irányba. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

én kemény kalap. Karján sétabot, év a moziba, s némán mosolyog. A srác a pénztár előtt lábújegyre áll, így is magas még az ár, s a korhatár. S benne a nagy érdemű harsányan nevet, nagyok, s azt képzelik, mindent értenek.

már csinálhatom, nem csak nézhetem, s végre ott vagyok.

ha csak díszlet, az se baj. Aki belép, most már meg nem hal. Körben szent képek, a szélük perforált. Az összes asszony szép, az idő itt megállt. Megjössz, kopogtatsz, oly ismerős a kép. Az ajtó túl nehéz, ki nincs magas még, s ha nem nyílik ki.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló órában a nappali 2026. május 26-i kiadásából hallanak részleteket. A mikrofonnál a szerkesztő Bádos Ágnes. Az én kis falum, azaz. Na még egyszer nekifutok, mert Laci teljesen megbódított engem ezzel a csodálatos kis csokorral, amit ide tett az asztalomra. Szabó G. Lacit üdvözlöm a stúdióban. László, mi az, amit hoztál nekem? Ennek ilyen csodálatos illata van.
1: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Én is szép napot kívánok mindenkinek. Ez egy ezüstfa, ami ilyenkor virágzik, és én minden évben várom az illatát. Csodálatos, finom, diszkrét illat. És ha netán ezekben a hetekben én nem vagyok itthon, valahol külföldön vagyok, akkor szakad meg a szívem, hogy mire hazaérek, addigra elvirágzik az ezüstfa.
0: És ezt mivel érdemeltem én ki, hogy most ide beloptad a stúdiót?
1: Hát azért tettem ide elét, hogy érezd ezt a kellemes illatot.
0: És ne tudjam kimondani azt, hogy az én kis falum, azaz Vesznyiskova, Stregyiskova.
1: Sikerült.
0: Köszönöm. Az ikonikus cseh film Otyékját, Báj Jánost mindig szeretettel fogadják Prágában, és erről te fogsz nekünk beszélni, mert hogy a közelmúltban is ott volt Prágában, fotókat is láttunk, szlovák folyóiratokban például, gondolom cseh folyóiratokban is megjelent, de én szlovák folyóiratokban, újságokban láttam, és te voltál a tolmácsa.
1: Hát mit is mondjak, hát Jánoshoz elsősorban régi barátság fűz, még főiskolás volt, talán negyedéves vagy harmadéves, amikor először dolgoztam vele újságíróként, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Sok mindenben láttam őt, mindenben nem, természetesen, mert rengeteget dolgozik, színházban is forgatott vagy 100 filmet, de ahogy mondtad, az Én kis falum, ez ikonikus film a cseh filmművészetben. A csehek ezt annyira szeretik, annyi szeretet árad ugyanis a filmből, nem megmosolyogtatja a nézőket, hanem együttérzést vált ki belőlük. Otyik, a kis, ahogy Izsi Menzel mondta, a félénk kis nádi veréb alakja, és a csehek annyira szeretik, hogy tulajdonképpen nem telik el egyetlen hónap anélkül, hogy valamelyik cseh tévécsatorna lenevetíteni a filmet, de karácsony környékén például kétszer-háromszor is vetítik. Húsvétkor szintén hétfőn is, húsvét hétfőn is vetítették, és kedden is. Szóval valóban úgy van, ahogy mondtad, hogy annyira szeretik őt Csehországban. Többször voltam vele Prágában, elsősorban azért, mert hogy a filmet, illetve Izsi Menzelt továbbra is élteti az a csapat, amelyik közel állt hozzá életében. És a Izsi Menzel alapítvány létrehozott évekkel ezelőtt egy Arnostek díjat, ami tulajdonképpen Izsi Menzel díj. Arnostek egy kötéltáncos a Izsi Menzel által rendezett Szeszélyes nyár című filmben, és róla nevezte el a felesége, illetve Izsi Menzel ügynöke, Mila Zsádová ezt a díjat, és János volt az első, aki megkapta, következő évben Szabó István, aki nagyon jó kapcsolatban, baráti kapcsolatban volt Izsi Menzellel, egymás filmjeiben játszotta kis-kisebb szerepeket, és az idén pedig azért volt, pár héttel ezelőtt azért hívták meg Jánost Prágába, mert ha emléksz a filmnek a záró jelenetére, és a nézők, akik látták a filmet, bizonyára emlékeznek rá, amikor Otyikot már egy prágai cég igazgatója felcsalja Prágába, és egy lakótelepen adnak neki egy egyszobás kis lakást cserébe azért a vidéki házáért, házikójáért, hogyha ezt nevezhetem annak. Tehát ezt kapja, és akkor felköltözik Prágába, de nem érzi jól magát, és az utolsó, hiszen ő egy falusi fiú, akinek a baráti köre, illetve Pávek úr, aki mellett ő kocsi kísérő a filmben, a legnagyobb szeretettel viseli gondját, de ugyanígy mindenki, aki ebben a falusi szövetkezetben dolgozik, szereti őt, és pátyolgatják az életútját. És ebben a bizonyos utolsó záró jelenetben Prágában dolgozni megy, és megy át gyalog egy felüljáró hídon, egy gyaloghídon, és próbálja felvenni a lépést, a lépés ritmusát, ugyanúgy, mint ahogy a faluban minden áldott nap, minden reggel, amikor Pávek úrral munkába megy.
0: Marielle Buda alakította,
1: igen, ugye? És nem tudja felvenni igazából a lépést, de közben Pávek úr, aki már megsajnálta, hogy elengedték őt Prágába, már ott a felüljáró híd alatt várja őt, füttyent neki egyet, és Ocsik tudja, hogy ez azt jelenti, hogy itt hagyhatja az egész Prágát, az itteni új munkahelyét, és visszaveszik őt a szövetkezetbe, és visszaülhet Pávek úr, szeretett Pávek úr mellé a kocsiba.
0: Szerintem és... nem megsajnálja, bocsáss meg, szerintem lelki furdalása volt Pávek úrnak, ugye?
1: Nevezhetjük annak is, hogy volt lelki ismeret furdalása, igen, de sajnálja is őt bizonyos fokig, mert tudja, hogy ő elveszett lesz a nagyvárosban.
0: Hiszen fogyatékkal élő.
1: Igen, fogyatékkal élő. És ezen a hídon, ezen a felüljáró hídon, hogy a történetet befejezzem, ezen a felüljáró hídon most átadtak egy domborművet, egy plakettet, ha úgy tetszik, ami ennek a jelenetnek, illetve Ocsiknak is vele együtt, természetesen a filmnek, és Izsi Menzelnek is emléket állít. És ebből az alkalomból meghívták Jánost. Hát ha mondhatjuk azt, hogy van könyvbemutató, a magyar nyelv könyvbemutatóról beszél a szlovák általában...
0: Meg CD keresztelőről.
1: Ne, CD bemutatóról, ez csak a szlováki magyar vette át, hogy keresztelő, a magyarban csak a gyereket keresztelik. Könyvbemutató és CD bemutató, és ha lehet ezt mondani, akkor plakett bemutató, vagy híd bemutató, vagy bánom is én, minek nevezzük, de...
0: Dombormű avatása hídon.
1: Dombormű avatása hídon, igen, ez a legfontosabb, köszönöm szépen. És ebből az alkalomból a közeli lakótelepről, ami akkoriban épült, amikor a filmnek ezt a jelenetét ott éppen forgatták, rengeteg ember ott volt, és hát János borzasztó nagy türelemmel, iszonyú nagy kedvességgel mindenkinek aláírta a fotót, tehát annyi fotót hoztak róla, hogy én csak néztem gyönyörű fényképeket, hogy honnan szerezték ezek a prágaiak ezt a rengeteg gyönyörű minőségű fotót, tehát nyilván nyomtatták a netről, nem tudom, de mérhetetlen nagy szeretet fogadta őt. Órákon át kérdezték arról 15 interjúról, ami ott a hídon készült vele, arról nem is beszélek.
0: Te is készítettél vele, vagy tolmácsként voltál jelen?
1: Ott ezeken a helyszíneken, mert hogy volt másik helyszín is, ugye tolmácsként dolgoztam mellette, de természetesen én ezeket a helyzeteket azért szeretem, mert a magam munkáját én is el tudom végezni vele, de nem ott a helyszínen. Én felszállok mellé a vonatra Pozsonyban, mert ő Budapestről jön egy vonattal, arra én felszállok Pozsonyban. Bocsánat, koppintottam az asztalra. Felszállok a vonatra, és míg megérkezünk Pozsonyból Prágába, az 4,5 óra, és az alatt én meg tudom csinálni, amit szeretnék, interjúra gondolok, illetve hazafelé megint csak együtt utazunk, és újra tudok vele készíteni egy másik anyagot.
0: Hazafelé úton.
1: Igen.
0: Miről beszélt? Hogy élte meg ezt az egészet, ezt az ajnározást, vagy hogyan mondjam,
1: ezt ünneplést, a szeretetet. Ezt a szeretetet, természetesen boldog volt. Ő pontosan tudja, hogy a cseheknél, de ugyanígy a szlovákoknál is, a szlovákok is nagyon szeretik az én kis falumat, mérhetetlen népszerűségnek örvend. Ő szokta is mondani, hogy a cseh és a szlovák közönség sokkal jobban szereti, ismeri, tiszteli őt, mint a magyar közönség. Fura mód ugyanis Magyarországon az én kis falum a magyar nézők körében nem tudott befutni akkora köröket, mint a cseheknél vagy a szlovákoknál.
0: De várjunk, amikor készült, akkor még Csehszlovákia volt, ugye?
1: Igen.
0: Tehát tulajdonképpen egy ország volt, úgyhogy nem kéne talán külön választani.
1: De én azért választom külön, mert már két országról beszélünk, és a szlovák közönség mégsem a cseh közönség, és a szlovák közönség ugyanúgy rajong ezért a filmért, mint a cseh közönség. A magyar közönségnél ez egy picit kevesebbet jelent ez a film, talán azért, mert bár jól tolmácsolták, jól fordították le a film dialógusait magyarra, mondhatnám szinte tükörfordítással, de végül mégis a cseh humor a csehek fülében egészen máshogy hangzik, mint a cseh humor magyarra fordítva, a legpontosabban átültetve magyar nyelvre.
0: Tehát tulajdonképpen a kollektív emlékek mások, ugye?
1: Igen.
0: Magyaroknál mások.
1: Igen, mondhatjuk ezt is. Tehát ha ő Prágában van, vagy bárhol másutt Csehországban, azt soha nem tudja megélni Magyarországon, amit itt. Azt a nem tudok más mondani, mérhetetlen szeretetet, amivel lógnak rajta az emberek, és az a mérhetetlen belső türelem, ahogy ő viszonyul az emberekhez. Sokan meg is kérdezték tőlem, amikor ő esetleg két lépést tett más irányba, megkérdezték tőlem, hogy ő színész. Ő valóban színész? És én ezt megsúgtam Jánosnak, mert tudtam, hogy ő ennek nagyon fog örülni, hiszen nem sokkal a csehszlovákiai bemutató után Párizsban egy filmfesztiválon a legjobb férfi alakítás díját kapta, és ott is egy interjú során egy francia újságírónő azt kérdezte tőle, hogy mondja, és maga játszott már az életében más filmekben is. Mindenki azt képzeli ugyan, illetve nagyon sokan külföldön azt képzelik róla, hogy a rendező őt egy szellemileg sérült központból kölcsönözte ki erre a filmre.
0: Tehát annyira hiteles.
1: Tehát azt gondolják, hogy ő önmagát játsza. Tehát ehhez nyilván hozzájárul az is, hogy ő készítetett magának annak idején egy protézist, hiszen azt mondja neki Pávek úr, hogy tulajdonképpen a Jóisten az utolsó pillanatban gondolta meg, hogy mi legyen belőled, ló vagy ember, de lófogaid
0: vannak. És még plusz fogszabályzója is van.
1: Igen, ezért csináltatta magának ezt a pótfogat, ezt a protézist.
0: Tehát ez nem a rendező óhaja volt?
1: Nem. Ezt ő találta ki magának, és amikor elhozta ezt az egész pótfogsort, ezt az egész protézist elhozta, és megmutatta Irzsi Menzelnek, akkor a forgatás első napján azt mondta, hogy nem, ez túlzás, vegye le, erre nem lesz szükség. És két nap múlva ugyanígy Irzsi Menzel megkérte őt, hogy meggondolta magát, és látta, hogy megnézte a nyers felvételeket, és látta, hogy valóban milyen szerepe van ennek a protézisnek, próbálja felrakni újra most, nézzék meg még egyszer, és fent maradt a protézis, annyira illett a figurához, és olyan jól tudja elmondani ebben ezt a 3-4 szót, amit a filmben elmond csehül.
0: Egyébként hogyan talált Bán Jánosra? Miért éppen Bán Jánost választotta ki Irzsi Menzel? Hiszen nyilván Csehországban is vannak kiváló színészek.
1: Igen, sőt, hasonló típust is talált volna bizonyára, de ehhez tudni kell, hogy Bán Jánosnak Gáspár Sándornak és Dörner Györgynek, ennek a nagy színházi triumvirátusnak volt egy csodálatos előadása.
0: A stílusgyakorlatok.
1: Igen. És a stílusgyakorlatokkal vendégszerepeltek annak idején Prágában a Csinohernyi klubban, ami némi túlzással mondható Irzsi Menzel színháza volt. Tehát ott is látta Irzsi Menzel az előadást, és a budapesti munkái során, ha csak lehetősége adódott, és a fiúk éppen játszották az előadást, akkor 6-szor is megnézte. És aztán, amikor Irzsi Menzel Katona József Színházban dolgozott, Godzi, a Szarvas Király című darabját rendezte, akkor szerepet adott benne Bán Jánosnak, és a munka során rájött, hogy ők nagyon tudnak együtt dolgozni. Úgyhogy így esett a választás a Bán Jánosra, de nem volt egyértelmű, hogy eljátszhatja a szerepet, mert a Barrandó vezérkara úgy gondolta, hogy sokkal több pénzbe fog kerülni, már csak az utaztatásai révén is, ugye több repülőjegyet kell neki vásárolnia, és többször fog hazamenni, hiszen este színházban játszik, de szerencsére János meg tudta beszélni az igazgatójával a Katona József Színházban, Zsámbéki Gáborral, aki nagy nehezen kiadta őt erre a szerepre, hogyha tömörít fogják a forgatási napjait, és az lehetett 15-16 nap, akkor meg tudják oldani a színházban úgy, hogy esténként nem játszik, és akkor mondjuk azt, hogy kétszeri nekifutásra volt a forgatásnak egy tavaszi része, és volt egy nyári része, és akkor ezt a filmet le tudják forgatni. De ezt János megkapta a zöld utat az igazgatójától, a Barrandó viszont sarokba akarta szorítani Irzsi Menzelt, hogy egy Miroslav Vladika nevű hasonló típusú színész játssza inkább a szerepet. De Irzsi Menzel széllel szemben ment, és kiharcolta végül is, hogy Bán János kapja a szerepet, és hát minden őt igazolta, hiszen abban, hogy a filmet Oscar-díjra jelölték, és bejutott az első 5 közé, János megélhette Los Angelesben az Oscar-gálát, ami már csodálatos dolog, hatalmas esemény volt ez is az életében, ez már egyértelműen Irzsi Menzel választását dicséri.
0: Érdekes, hogy említetted a stílusgyakorlatokat. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy ott, amikor például Feni a kaszát, ugye?
1: Igen, igen.
0: Hogy azt a filmből vette át, és
1: nem,
0: ezek
1: nem,
0: szerint
1: nem, nem,
0: a, először volt a színházi előadás,
1: és utána látta, igen, igen, mert János maga Nyugat-Magyarországon egy kicsi faluban nőtt fel, ami nagyon érdekes neve van a falunak, rövid, három szóból áll, Rum. Egy Rum nevű faluban nőtt fel, tehát pontosan ismerte a vidéki létet, és ezeket a vidéki figurákat, éppen a kaszást nagyon hitelesen tudta játszani a stílusgyakorlatokban, és hát ne felejtsük el, az én kis falum is a mi kis falunk.
0: Hát van most egy sorozat, ezt ne is említjük.
1: Ne is hasonlítsuk a kettőt, már szegénységi bizonyítványnak ítélem igen, meg igen. Azt is, hogy ezt a címet adták a sorozatnak.
0: Jó, hát átvették a szlovák projektet, ott más a címe,
1: igen.
0: És így fordították le, úgyhogy nem biztos, hogy ez szerencsés. Tehát akkor Jiří Menzer kiválasztotta Bán Jánost, viszont emlékszem arra, hogy egyszer Jaro Rihák, szlovák rendező, eljött utánam a... nem utánam jött, a kolléganőmet kereste, uh-huh. Akit ismert, és a kolléganő irányította hozzá.
1: Mert hogy Jaro Rihák itt dolgozott a rádióban, itt dolgozik még most
0: és
1: is.
0: Meg a tévében, és Bán Jánosra keresett kontaktust, és azt mondták, hogy én bizonyára tudok ebben segíteni. Én nem tudtam, de azt mondtam, hogy Szabó G. Lászlóhoz forduljon bizalommal, mert Szabó G. László ismer mindenkit, aki fontos a szlovák és a magyar színházi és filmes világban, tehát akkor is ugye fölkérték Bán Jánost.
1: Az Albert szerepre. Albert című tévéfilmben ő játszotta a főszerepet Jaro Riháknál.
0: Igen, és ő hogyan élte meg ezt, hogy hát idegen nyelv, ugye? Idegen
1: igen, hát ott tolmácsa voltam a filmben végig, tehát ott, hát ilyenkor a színész, egy remek színész főleg, ugye megtanulja, először is lefordítjuk neki a forgatókönyvet magyarra. De pontosan tudja a partnere, hiszen a felvétel előtt 5-6-7-szer lepróbálják a jelenetet, illetve összemondják a szöveget, és ilyenkor a szlovák színész mindig csak a magyar színész végszavát jegyzi meg, hogy mi az az utolsó szó a mondatban, amire neki már reagálnia kell.
0: Tehát a színésznek, a magyar színésznek nem kell jól vagy rosszul, akcentussal vagy akcentussal, tehát nem kell neki megtanulnia a cseh, vagy a szlovák
1: nem szöveget. Kötelező. Nem dolgoztam kötelező. Már olyan filmben, ahol a magyar színész mindent megtett azért, hogy a cseh, vagy szlovák, vagy más nyelvű kollégájának a szinkron munkáját megsegítse azzal, hogy ő ugyan akár rossz kiejtéssel, de megtanulja a nyelvet, megtanulja a szöveget, az idegen nyelvű szöveget, mert arra a szinkron színész könnyebben rá tudja mondani. Tehát a száj mozgása az adott, és akkor sokkal könnyebb szinkronizálni őt egy idegen nyelvre. Jánosnak rengeteg szövege volt, ezt ő nem lett volna képes az otthoni munkái mellett megtanulni szlovákul. Olyan értelemben a színész beszokott segíteni, hogy bizonyos szavakat szlovákul mond, vagy éppen a végszót mondja szlovákul, vagy ha rövid mondatok vannak, akkor ő azt megtanulja szívesen más nyelven, adott esetben szlovákul.
0: Én nem tudom, hogy magyarul láttam-e én kis a palumat. Van magyar szinkron? És akkor János szinkronizálja saját magát?
1: Igen, akkor ezt ilyen esetben behívják, de van rá példa nem egyszer, hogy a színész ugye bebukja a lehetőséget, hogy saját magát szinkronizálja azon a nyelven, ahol megveszik a filmet. Konkrét példákat is tudnék mondani. Azt hiszem egyszer a lányoddal is, Bárdos Judittal is előfordult, hogy megtudta, hogy valamelyik filmét szinkronizálni fogják, és nem találták meg őt, kiderült, hogy Prágában van, utolsó pillanatban szóltak neki, nem tudott elmenni. Ez talán éppen fordítva van, mert hogy csehül a Sumava királya című kétrészes filmről beszélünk, amit majd a Duna TV fog nem sokára bemutatni, háromrészes, bocsánat, Duna TV fog nem sokára bemutatni, és magyarra szinkronizálták. Nem tudták, hogy Bárdos Judit utolérhető, és amikor utolérték őt Prágában, akkor már olyan nagyon szűk volt az időhatár, hogy már nem tudta megtenni az utat az éppen adott munkái között, hogy önmagát magyarra szinkronizálja.
0: viszont a fordítottja meg megtörtént a Hunyadiban, igen. ugye? Ott meg a szlovákul is, ő mondja meg a cseh verzióban
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen, igen. Ez a szerencsésebb helyzet.
0: Igen, igen, mert nekem olyan furcsa volt, hogy például a Fair Play című filmben tudjuk, hogy magyar, és akkor más szinkronizálja őt.
1: Igen, hát ez egy színésznek a pályája elején, amikor egy új nyelvi közegben kezd, ez abszolút természetes és abszolút érthető. Főleg a csehek nagyon érzékenyek a D-re, Dénes, T, mint Tibor, és főleg az L, mint László. Ez a három hangzó, ez nekik rettenetesen fontos. Ők ezzel különböztetik meg a nyelvüket igazából a többi szláv nyelv hangzásától. És még a szlovákoknak is komoly gondot okoz egy szlovák színésznőnek csehül megszólalnia, pedig íme mennyivel közelebb áll a két nyelv egymáshoz. Hát még akkor egy magyar színésznek csehül mondani a szöveget, az igazán megerőltető. Addig még meg nem tanulja úgymond tökéletesen a nyelvet.
0: Hát anyanyelvi szinten nyilván nem, is nem lehet. Fogja, és nem is lehet.
1: Nem is lehet, nincs
0: de
1: ilyen.
0: Most az jutott az eszembe, hogy mondtad, hogy utaztál Bán Jánossal sok órán keresztül Prágában, meg Prágából vissza. Szóba került az, hogy mostanában mit játszik, hol van, ott van-e, ahol jól érzi magát, ott van-e, ahol lennie kell, vagy ahol lenni szeretne.
1: Igen, igen, vannak neki további ajánlatai, már két cseh film újabb szerepet is felajánlottak számára, de mind a kettő bebukta utolsó pillanatban, mert a rendező nem kapta meg végül is innen-onnan ilyen is olyan alapítványoktól a pénzt. De állítólag ezek a lehetőségek továbbra is élnek, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. És a színházában természetesen, a Katona József Színházban ő alapító tagok közé tartozik, és mind a mai napig tag, mondhatnám azt, hogy továbbra is eleget játszik. Mostanában, mivel úgy érzi, hogy már a kevesebb is elég, minden évad elején meg szokta kérni az igazgatóját, hogy két bemutatónál több ne legyen neki, tehát nem akar orvérzésig játszani, ahogy ezt a színész mondja. Tehát ott is foglalkoztatják őt Budapesten pontosan annyit, amennyire ő szeretné.
0: A színházban és a filmszerepek elkerülik?
1: Nem kerülik el a filmszerepek, alkalomattán rövid filmekben láttam őt az utóbbi időben. Nyilván vannak neki játékfilmszerep ajánlatai is, tehát mondom, hogy majd most hogy ezt a szót használjam a rendszerváltás után, amikor majd az igazán jó rendezők kapnak újra nagy lehetőséget, akkor ők újra foglalkoztatni fogják az igazán nagy és jelentős színészeket, köztük Bán Jánost.
0: Említetted, hogy Jiří Menzel és Szabó István jó barátok voltak, igen. kollégák voltak, egymás filmjében feltűntek egy-egy rövidke szerepre. És úgy tudom, hogy Szabó István most Márai Sándor a Gyertyák Csonkigének című regényéből fog filmet készíteni.
1: Erről már nem is tudunk? Fog filmet készíteni, már az utolsó napoknál tart, a forgatás utolsó napjainál. Ez nagyon érdekes, hogy felhoztad, köszönöm. Én épp Nápolyban voltam 2 vagy 3 héttel ezelőtt, és én azzal a céllal utaztam Nápolyba, hogy egyrészt elmegyek Puzzoliba, Nápoly mellett Sofia Loren házába, és elmegyek Nápolyban abban a házba, ahol 4 évig lakott Márai Sándor. Meg is találtam a házat hosszú keresgélés után, mert mindaz, amit a kereső, a Google adott róla címet, semmi nem stimmelt belőle, illetve nagyon kevés, de végül sikerült megtalálnom. És én éppen Nápolyban voltam, amikor ez a hír utolért engem, fel is hívtam Szabó István Nápolyból, hogy István kedves, én most te Márai regénye alapján forgatsz, én pedig most megyek látogatóba Márai Sándorhoz. Kacagtunk egy jót. Igen, a Gyertyák Csonkigégnek. Ez az szerintem, számomra legalábbis az egyik legszebb Márai regény. Én emlékszem, hogy valamikor 10-12 évvel ezelőtt Tunéziába vittem magammal a könyvet, és ahelyett, hogy lent a tengerparton forogtam volna, a szobában nagy élvezettel olvastam a könyvet, úgyhogy 20 oldalanként letettem a melkasomra a könyvet, hogy Istenem, ne enged, hogy gyorsan végigolvasom, hogy maradjon még holnapra is 20 oldal, meg utána is 20 oldal. Eredetileg ebből Milos Forman szeretett volna filmet készíteni halála előtt 2-3 évvel. Már a szereposztás is megvolt, már el is fogadták a színészek az ajánlatot. Az egyik Klaus Maria Brandauer volt, a másik Sean Connery, de pár nappal a forgatás megkezdése előtt a Sean Connery összerúgta a port a producerrel, nekem ezt Milos Forman mesélte,

0: két főhős, ugye igazából ez egy férfias film, férfias történet, a nőknek kisebb szerepe van benne. Az egyik főszerepet Viggo Mortensen játsza, a másikat pedig Ralph Fiennes, aki már játszott főszerepet a Napfény íze című filmjében Szabó Istvánnál.
1: Na, ez érdekes, ahogy ezt kiejtetted, ezt a nevet, mert ennek a színésznek a nevét...
0: Ralph Fiennes.
1: Így kell ejteni, igen, ugye? Jó, igen. Jó, köszönöm szépen. És még annyit szeretnék, Laci, hogy rengeteg rendezővel dolgozol. Cseh rendezőkkel, filmesekkel, színészekkel, magyarra fordítod őket, magyar rendezőkkel, csehre vagy szlovákra, tehát ők keresnek meg téged. Hogy van ez? Hogy működik ez? Hogy pont a Szabó G. Lacit akarjuk.
0: Hát ez úgy van, hogy egy idő után már kézről kézre adnak. Annak idején, amikor az első ilyen munkámat megkaptam, akkor egy prágai tolmácshölgy ajánlott be annak a bizonyos rendezőnek, és aztán és tudod, amikor véget ér a film, akkor kiírják nyilván az embernek a nevét, tehát aki nem ismer, akkor megnézi, hogy ki tolmácsolta az adott színésznek. Onnan is tudhatják, de nekem 4 vagy 5 olyan rendező van, akikkel stabil, folyamatosan az évek során dolgoztam, és nekem tulajdonképpen ennyi pontosan elég is volt, hiszen ezek közül 2-vel nem pusztán Prágában vagy Pozsonyban dolgoztam, hanem őket kísértem az útjukon, ahol dolgoztak, Varsóban, Szentpéterváron, Moszkvában, de hát ott már oroszul kellett érthetően tolmácsolni, vagy éppen Kolozsváron, a Magyar Színházban, vagy éppen cseheknek vagy szlovákoknak Budapesten. Szóval egy idő után az ember, hogy ezt mondjam, a nevéből él, kézről kézre adnak. Tehát én nem nyomozom, hogy ki mikor milyen filmet fog forgatni, de általában én már akkor belépek, amikor próbafelvételeket csinálnak, és Budapestről kérnek színészt, illetve már meg is kérnek abban is, hogy kit ajánlanék bizonyos szerepekre, és a szerepre, és onnantól fogva én már benn maradok a produkcióban, ha éppen nem üti ez a munkám az éppen folyó munkámat. Igen.
1: A nevéből él, nem a nevéből él, a tudásából él, a nyelvtudásából él. Itt zárjuk le, és még egyszer köszönöm ezt a csodálatos kis csokcsocskát, és elfelejtettem a nevét, hogy
0: Ezüstfa.
1: Az ezüstfa illata belengte itt a stúdió. Ja. Nagyon szépen köszönöm, Laci, és szívesen látlak máskor köszönöm is, szépen. Vagy hallak máskor köszönöm is szépen. Itt a rádióban. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, Szabó G. Lászlóval beszélgettem.

0: Az esemény naptárban műsorunk elején elmondtam, hogy 18 évvel ezelőtt 2008. május 26-án hunyt el Sidney Pollack, Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész. Három filmjét is megemlítettem, a Távol Afrikától, a Keselyű három napja és az Aranyoskám címűt. 20 perccel ezelőtt pedig Szabó G. Lászlótól úgy búcsúztam, hogy gyere minél hamarabb. Hát itt is van, mert hogy most...
1: Az ajtóból hívtál vissza.
0: Igen, hogy hoppá, hát is. A Sidney Pollackról is van mondani valód.
1: Mondani valóm talán inkább a főszereplőiről, de te említetted, hogy neked mennyire fontos ez a film, hogy milyen gyakran sokszor láttad.
0: A Távol Afrikától kedvenc filmem. Mitől? Körülbelül 16-szor láttam. Aha. Különböző nyelveken, és aha, mindig találok benne újat. Uh-huh. Ott van az ágyam mellett a könyv.
1: Karen Blixen könyve. Dán írónő, mondjuk el.
0: Igen. A Out of Africa, igen, így van angolul, és Spomienki na Afriku, ez szlovákul, igen, így hangzott, és hát magyarul tényleg a
1: Távol
0: film, igen, a film, film címe ugyanezt.
1: Igen.
0: Innen kölcsönzött. Na, szóval Robert Redford, kedvenc színészem volt, nagyon szeretem, ugye,
1: Meryl Streepet is, nyilván.
0: Meryl Streepet, igen, de most a pasikról gondolkodtam.
1: Ajja, és a Brandauer.
0: Hát őt igazából nem, de nem? Színészként igen, de most mondom, mint férfi, mint igen, fiú, igen. A Johnny Deppet nagyon szeretem. Aha. Még. Ugye Brad Pitt az hasonló, mint a Robert Redford, hasonló alkat,
1: tehát
0: hasonló
1: a szőkékre buksz. És a... ezért barna a férjed.
0: Nem az, hogy szőke, vagy mit tudom én, de minek a szőke én nekem, mikor a barnát szeretem, ugye mondja, igen, a magyar nota, de mondjuk a Brad Pitt is az hasonló, és a Kémjátszmában együtt, igen, játszanak.
1: Igen, igen, ráadásul Budapesten forgatták.
0: Igen, de igen, akkor ma maradjunk a kedvenc filmemnél, a Távol Afrikától. Mm. Neked azt kérdezed, hogy miért? Ezek szerint neked nem tartozik a kedvenc filmjét közé.
1: De nagyon szerettem, kétszer láttam én a filmet, átgondoltam, tegnap ugye említetted Sidney Pollackot és ezt a filmet, kétszer láttam a filmet, őrletes színészi alakítások, és nyilván a történet is megható, de szerintem próbáltam megfejteni, hogy te miért nézted, miért szereted ennyire, miért nézted 16-szor. Bizonyára azért, mert egy hallatlanul izgalmas szerelmi történet, és hát a nőnek a két férfi között... Nem? Milyen érdekes arcokat vág, kedves hallgatók, ha látnák, hogy az Ági hogy nézett most rám. De akkor miért? Hogyha nem a szerelmi történet, egyértelműen Robert Redford, bocsánat, de egy izgalmas történet a két film között, ugye szereti Meryl Streep.
0: Tudod mit, nem? Én Meryl Streep miatt, illetve amiatt a karakter miatt, akit ő alakít, igen, ez egy karakán, egy nagyon erős nő, és igen, akkor is, amikor elárasztja a folyó, ami haza akar menni.
1: Igen.
0: Mert ugye csináltak egy gátat, és stb. Vagy amikor leég a kávéültetvénye, vagy egyszerűen amikor meghal először elmegy a szerelme, igen, aztán meg meghal. Tehát igen, egy erős nő. Tehát ő igen, igen. Nekem nem a pasik miatt, nem áll. Az erős nő miatt.
1: Értem, akkor az erős nő miatt szereted a történetet, rendben. Akkor nekem most itt az a szerepem, hogy én beszéljek a két férfiról, vagy legalább a Robert Redfordról mindenképpen, hiszen...
0: Hát nem tudom, mire készült én tegnap este, ugye, amikor fölhívtalak, hogy ez is szóba fog majd kerülni, aztán nem került szóba. Igen. Úgyhogy azért
1: hát csak átgondoltam a dolgokat, hogy az élet olyan kegyes volt hozzám, hogy az újságírói létemnek köszönhetően Brandauerrel kétszer hozott össze, kétszer dolgozhattam vele. Először Lednice kastélyában, ahol Szabó István a Hanuszent forgatta. Az volt egy érdekes találkozás, ritkán fordul elő velem, hogy színész, egy sztár, akinél be vagyok jelentve, hogy érkezem, hogy interjúzni fogunk, tehát a sajtótitkár már tudott rólam, és azt mondta, hogy igen, de amikor megérkeztem a helyszínre, Lednicére, akkor Brandauer bent a szállodai szobájában voltam, és Brandauer azt mondta, hogy ő meggondolta magát, és mégsem szeretne interjút adni. És akkor én ott álltam vele szemben, és úgy gondoltam, hogy ha nem, hát nem, de könyörögni nem fogok. Nem éreztem méltónak a helyzetet arra, hogy én kezdjek neki térden állva könyörögni. Őt viszont ez annyira meglepte, hogy én megköszöntem, sarkon fordultam, és elindultam kifele a szobából, hogy utánam nyúlt, most is érzem az érintését a vállamon, visszahúzott, és azt mondta, na jó, jó, jó, akkor mégis maradjak csak. És akkor
0: ja,
1: én nem értettem akkor ezt a helyzetet, hogy mi volt ez a színjáték, de közben szóltak, hogy felvétele van, tehát lent már várják őt, és azért, hogy én nehogy elmenjek közben, miután megbeszéltük, hogy akkor ő nyilatkozni fog, kiment, és rám zárta a szálloda szobát, és a kulcsot elvitte magával. Úgyhogy én egy másfél órán keresztül Klaus Maria Brandauer rabja voltam a lednyicei kis szállóba, ott a park mellett. És évekkel később aztán, jó néhány évvel később, a zárójelentés bemutatója után Budapesten ott találkoztam vele újra, és akkor tudtam vele újra dolgozni. Robert Redford...
0: És emlékezett erre?
1: Nem, de hogy. Hát ő azóta millió emberrel találkozott. Én egyébként sem szoktam emlékeztetni az alanyomat arra, hogy ó, tudja, 15 évvel ezelőtt. Hát adott
0: az... De nem az, hogy interjút készítettél vele, nem az, hogy rázárta.
1: Hát az végképp nem. Hát lehet, hogy más valakire is rázárta már, nem tudom, de én valóban másfél órán át Brandauer fogja voltam a szállodai szobájában. De téged sokkal jobban érdekel a Redford.
0: Robert Redford,
1: akkor megajándékozlak egy izgalmas történettel. Robert Redford Madeleine Albright-tal érkezett Karlovy Vary fesztiváljára, és az volt a feltétele, nem szívesen repült át az óceán, de azt mondta, ha megígérik neki, hogy találkozhat Václav Havellel, akit nagyon szeretett, tisztelt nyilván, akkor eljön. El is jött, Prágába repült, de Prágából őt kocsival hozták Karlovy Varyba. És az mindig egy veszélyes útszakasz, Karlovy Vary előtt mondjuk 50 kilométerrel általában az ember hatalmas dugót fog ki. Robert Redford bekerült a dugóba, és 3 órán át tartott neki ez az út, míg megérkezett Prágából Karlovy Varyba, ami egyébként max. 1 óra 10 perc. És ő akkor elég fáradt volt már, hiszen hosszú út volt mögötte, és akkor ott ücsörög a kocsiban, el tudjuk képzelni. Megérkezett Karlovy Varyba, várták őt nagyon sokan a pupszálló előtt, nagyon morózus volt, nagyon rossz kedvű volt, Jiří Bartoška várta őt, ő üdvözölte, fogadta. Autogramot senkinek nem adott a szálloda előtt, de ezt a morózus kedvét, ezt valahogy meg is tartotta. Nyilván most azt kellene mondanom, hogy de ha láttad volna, hiszen Robert Redfordot mindenki a tőle elválaszthatatlan farmer inkben, kék farmer inkben látja, szőke hajával, kék szemével, és ez meg a helybélieknek volt meglepő, hogy nem a tőle elválaszthatatlan kék farmer inge volt rajta, nem ezt viselte, 3 napot töltött Karlovy Varyban, 2 és felett pontosabban, hanem egy téglavörös farmer ingben jött, és elég morózus volt. Nekem azért volt, azért tartozik nem a legkedvesebb interjúim közé, mert úgy éreztem az interjú során, kaptam 20 percet, 25-öt, amit vele tölthettem, és akkor az ember ilyenkor felkészül, és tudja, hogy milyen filmekről akarja kérdezni őt. De ő valamitől, nyilván azért, mert Václav Havel, Madeleine Albright, a politika, valahogy ő megkapaszkodott az Elnök emberei című filmben, az meglehetősen politikai tartalmú film, ugye, Nixonról és a híres, hírhet Watergate botrányról szólt ez a film, és ő úgy döntött, hogy ő inkább arról szeretne beszélni. De én ezt a filmet nem néztem meg előtte, hogy egyszer láttam annó, nem igazán emlékeztem rá. Én a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című filméről szívesebben hallgattam volna őt, vagy a Mezítláb a parkban Barbra Streisanddal, akit meglehetősen rosszul érintett Redford elmenetele, mint tudjuk. És ő pedig, hangsúlyozom, mindig az Elnök embereiről beszélt. És ezt a 20-25 percemet, ezt tulajdonképpen elvette tőlem oly módon, hogy legalább 18 percig erről a filmről beszélt, és van az az interjú alany, akit igazából nem tudsz irányítani. Elkezd mondani valamit, és És mondja, nincs lehetőséget közbeszólni, nincs lehetőséged a beszélgetést egy picit más irányba. Nem teheted meg egy Robert Redfordalú, leállítod őt, hogy köszi, ez engem most már innen nem érdekel.
0: Na jó, de nem rádiós interjú, vagy tévés interjú, nem. Tehát hallgathatod orvérzésig, nem, aztán úgy is azt írod meg.
1: Nem, de nincs mit megírnom, akkor, hát, akkor csak erről az egy filmről fogok beszélni vele, amit nem tudom én hány éve készített el, és politikai film. Láttam, csak nem néztem meg újra előtte. Tehát nagyon nehéz, hogyha ott ül veled szemben egy Robert Redford, és akarsz egy igazán jó interjút, nem lehet az egészet teljesen csak egyetlen filmre építeni úgy, hogy másról szót sem ejtünk. Tehát nagyon nehéz volt nekem az utolsó 5 percben valami másra is rákérdezni, de még arra is emlékszem, hogy amikor vettem le a diktafonomról az interjút, iszonyúan megszenvedtem. Ezt a 20-18 percet, ami tiszta politika volt, ez nekem borzasztó, borzasztó nehéz ügy volt. Úgyhogy igen, Robert Redford tulajdonképpen az amerikaiak szemében annyit jelentett, mint Európának Alain Delon, a legnagyobb és a legszeretettebb filmsztárjuk volt. Én örülök, hogy találkoztam vele, örülök, hogy dolgozhattam vele, de nem állítom azt, hogy a legkedvesebb emlékem.
0: Nem vetted el a kedvemet.
1: Nem is akartam.
0: Robert Redfordtól sem, és a Távol Afrikától című.
1: Igen, abban viszont remek volt ő is.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm, Szabó G. László, mint a bumeráng visszatért.
1: Köszönöm szépen, után. Most akkor, ha elengedsz, tényleg elmegyek is.
0: Várja, van még valamilyen történetet. Nagyon szépen köszönöm, Laci.
1: Köszönöm minden szépen, csokolat. Minden jót, szép napot kívánok a hallgatóknak is.
2: Nem tudom, milyen örökké szeretni. Milyen, ha lehozzák a csillagokat. Miként lehet valakivel megöregedni, s szép szavakban esküdni, a valójában bebizonyíthatatlant. De azt tudom, milyen utánad inni az üvegből. Milyen előbb takarni be téged, mint magam. Hogy reggel neked kedvedért kávét főzök, s ha elönt a félelem, első, hogy téged felhívjalak. Hogy mosolygok, ha sokáig készülsz, és egyre jobban tetszik, mikor kócos vagy. Amikor a hibáinkat megnevetjük, amikor a biztonságot úgy hívod, két karodban. Nem tudom, milyen örökké szeretni. Milyen, ha lehozzák a csillagokat? Én azt tudom, hogy te vagy az a valami, ami miatt akarom, hogy a mát kövesse mindig egy holnap.

Születésének 350. évfordulóján a tragikus sorsú nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, annak sikereiről és kudarcáról, hőseiről és vélt árulóiról szól a szalagtár. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Magyar Péter benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. A Kreml szóvivője szerint Moszkva figyelmeztetéseit nem mindenki veszi komolyan. Marad a napos, meleg idő, de a holnapi csúcsértékek nem érik el a 30 fokot. A részleteket Kis Balázstól hallják. Robert Fico miniszterelnök a parlamenti kérdések órája során nyilatkozott a melegházasságok szlovákiai elismerésének kérdéséről. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákia alkotmánya rögzíti a házasság definícióját, mint egy férfi és egy nő kötelékét, valamint a két biológiai nem létezését. Kijelentettük, hogy a nemzeti identitás kérdéseiben a szlovák jog elsőbbséget élvez majd a nemzetközi joggal szemben, fogalmazott Robert Fico. A kormányfő felszólította a parlamenti képviselőket, hogy sürgősen fogadják el az alkotmányhoz kapcsolódó végrehajtási jogszabályokat. Erre szerinte azért van szükség, hogy a homoszexuális párok ne követelhessék az alkotmánnyal ellentétes módon a más országokban kötött házasságaik elismerését Szlovákiában. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtja az ország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. A döntés a Tisza párt egyik fő ígérete volt az április 12-i parlamenti választások kampányában, és egyike azoknak a korrupció ellenes intézkedéseknek, amelyeket a magyar kormány azért fogadott el, hogy feloldják a korábbi miniszterelnök Orbán Viktor kormányának politikája miatt befagyasztott uniós forrásokat. Miután az ukrán fegyveres erők támadást intéztek Starobilszk városa ellen, Oroszország hétfőn figyelmeztette az Európai Unió tagállamainak diplomáciai képviseleteit a kijevi katonai objektumok elleni csapásokra. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezzel összefüggésben ma kijelentette, hogy Moszkva katonai, ipari komplexumok elleni támadásokra vonatkozó figyelmeztetéseit nem mindenki veszi komolyan. Peszkov hozzátette, hogy ezeket az információkat mindenkivel közölték, és hogy mi történik ezután, arról már mindenkinek magának kell döntenie. A szóvivő szerint az a pillanat, amikor Moszkva a szavakról a tettekre tér át, az események alakulásától függ majd. Mojtaba Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Izrael közösen próbálják destabilizálni Iránt, mivel katonailag nem tudták legyőzni az országot. Az ellenség szándéka, hogy megosztottságot idézzen elő, ezzel kompenzálva a katonai kudarcait és megadásra kényszerítve a nemzetet, jelentette ki Hamenei. A legfőbb vezető az iráni parlament első ülésszakának kezdete alkalmából tette közzé nyilatkozatát, és arra szólította fel az irániakat, hogy legyenek egységesek és tartsanak össze. Fogytán vannak a nulla, a B és az ABRH negatív vérkészletek, közölte weboldalán a Nemzeti Transfúziós Szolgálat, és arra kérte az embereket, menjenek el vért adni. A kórházakat egyelőre zökkenőmentesen ellátjuk, de ha továbbra is csökkennek a készletek, veszélybe kerülhet az ellátás. Arra kérjük az embereket, a következő két hétben találjanak időt a véradásra, fogalmazott a transfúziós szolgálat. Bárki lehet véradó, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 60-at. A testsúlya legalább 50 kg, és megfelel az alapvető egészségi követelményeknek.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos az idő, de a csúcsértékek nem lépik túl a 25 fokot. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, néhány felhő azonban már felbukkanhat az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként megélénkülhet az északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópályán Pozsonyban, a Kikötői híd után az Aranyhomok felé vezető oldalon. A 6-os kilométernél két személyautó ütközött össze, ami blokkolja a belső sávot, így ezen a szakaszon lassulásra és torlódásra számítsanak. Szintén Pozsonyban, Récseváros részben a Kaufland áruháznál egy személyautó és egy villamos ütközött össze. A baleset a közúti forgalomban nem okoz jelentősebb fennakadást, de a villamos közlekedésben korlátozásokra lehet számítani. Súlyosabb a helyzet a Csalló közben, Alistál és Albár között egy teherautó és két személygépkocsi ütközött össze. Az érintett útszakasz teljesen le van zárva. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Kedves hallgató, ön a Hatuma beszélgető műsorának 207. adását hallja, azt a műsort, amelyben Magyarország határain kívül élő újságírók beszélgetnek hétről hétre a Pátria Rádió hullámhosszain, közös dolgainkról. Pressburger Csaba vajdaságból, Finta Márk felvidékről jelentkezik be, én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből szerkeztem ezen a héten a műsort. Ennek a hétnek a határon túli magyar szempontból legfontosabb eseménye, hogy közelebb léptünk a Tisza kormány új határon túli politikai megvalósításaihoz, programjához. Kicsit tisztában látjuk a képet, ki dönt, hogyan dönt a sorsunkról, illetve hogy mennyire vehetünk részt ebben a döntéshozatalban. Első körben kérdezlek benneteket, hogy tényleg tisztább-e számotokra a kép, Márk? Te ezzel foglalkoztál már a napunk oldalán.
1: Hát számomra egyáltalán nem lett tisztább a kép. Látszik, hogy ez nem egy egyszerű építkezési folyamat, ami most itt zajlik tulajdonképpen a nemzetpolitika, hogyha létezik ilyen kategória újraépítésében. Ugye azt tudjuk, hogy a Tarr Zoltán féle minisztériumnak, amelyhez a határon túli magyar ügyek tartoznak, lett egy új államtitkára, őt Heidel Györgynek hívják, egy katolikus értelmiségi eszmetörténész, aki a Pécsi Tudományegyetemnek volt, ha jól emlékszem, a bölcsészkarának a dékánja. Egyébként nagyon aktív blogger volt, illetve közéleti megszólaló, viszont azt nem tudjuk, hogy van-e bármilyen köze a határon túli magyar ügyekhez. Az egyházhoz annál inkább, és a portfóliója az egyébként is úgy néz ki, hogy ugye egyházi ügyekért, társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár lesz, és ezekbe a társadalmi kapcsolatokba beletartoznak a civil szervezetek, beletartoznak a nemzetiségek, és beletartoznak a határon túli magyar ügyek, úgyhogy bejött az a várakozás, amiről azt hiszem, hogy korábban is beszéltünk, hogy helyettes államtitkári pozícióval fogják helyettesíteni az eddigi nemzetpolitikai államtitkár pozícióját, tehát lesz Heidel Györgynek egy helyettes államtitkára, akinek a portfóliójába valószínűleg bele fognak tartozni összességében a határon túli magyar ügyek. Azokból az információkból, amiket meg tudtam ezzel kapcsolatban szerezni, ebből az világlott ki, illetve két dolog világlott ki. Az egyik az, hogy valószínűleg úgy fog kinézni, hogy a helyettes államtitkárnak lesznek különböző osztályvezetői. Ez ugye a korábbi rendszerben is úgy nézett ki, hogy volt egy nemzetpolitikai államtitkár, és voltak különböző főosztályok, amelyek a különböző közösségekkel vagy határon túli magyar területekkel foglalkoztak, és ezeknek a főosztályoknak voltak emberei gyakorlatilag, akik felelősek voltak ezekért a közösségekért, és így működött tulajdonképpen a menedzsmentje ennek az egésznek, de egyébként minden lényegi dolog, illetve az összes menedzseri kompetencia az ugye Potápi Árpád János kezében volt korábban, utána pedig egy viszonylag rövid ideig Nacsa Lőrinc kezében, és ezt a rendszert bontja most tulajdonképpen le, illetve szüntette meg a Tisza kormány, áttette tulajdonképpen a miniszterelnökségről ezt az agendát a kulturális és társadalmi ügyekért felelős minisztériumba, és a társadalmi ügyekért felelős minisztériumban ez kap majd egy helyettes államtitkári pozíciót. Na most itt kiderül ebből, vagy az derülhet ki ebből sokak számára, hogy tulajdonképpen ezzel mint hogy elveszteni a fontosságát a maga az egész téma. Hát azokból az információkból, meg azokból a nyilatkozatokból, amiket én off record kaptam erről a környékről, a minisztérium környékéről, az világlott ki, hogy az alapvető elképzelés nem az, hogy itt most mindenki mind forró krumplit akarja lepasszolni ezt az agendát, hanem az, hogy depolitizálják a dolgot, és szakértői szintre próbálják emelni. Amiben lehet ráció, meg hogyha erre felemutatnak a jelek, akkor ez mindenképpen üdvös, viszont...
0: Ne haragudj már, hogy közbe kérdezek. Számodra világos, hogy mit jelent a nemzetpolitika, vagy határon túli politika depolitizálása?
1: Hát nyilvánvalóan az, hogy azok a feladatkörök, amik mondjuk Potápi Árpád Jánosnál voltak, és az ő beosztottjainál, azok leginkább politikai dolgok voltak, akár a, mondjuk így a támogatás sok elosztásánál meg hasonlóknál, nem úgy olyan értelemben vett politika, ahogy a politika szót valójában kéne használnunk, hanem úgynevezett idézőjeles politika, gyakorlatilag egy ilyen hatalomépítési játék volt ez tulajdonképpen. Ugye sokszor elhangzott, hogy soft power-t épít ugye a magyar kormány a támogatásain keresztül, és politikai lojalitást vár el ezekért a dolgokért. Na most ezt szakpolitikai szintre, vagy szakértői szintre emelni, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezek a motivációk, ezek eltűnnek ebből az egész egyenletből, és valamiféle szakmaisági alapon fognak majd dönteni a dolgokról. Hát ugye ezt jó lenne gyakorlatban látni, meg jó lenne úgy látni, hogy tudni, hogy kik lesznek érte a felelősek, de egyelőre úgy tudom, hogy még nem igazán van meg a nemzetpolitikai helyettes államtitkár, illetve hát sok embert emlegettek már a posztra, illetve terjednek mindenféle pletykák. Az utolsó információim azok, hogy hamarosan most már tényleg meg lehet a jelölt, aki el is vállalja és be is jelentik. Nem tudjuk, hogy mikor, hol és hogyan, de ettől függetlenül azért most már tényleg jó lenne tudni, hogy lássuk, hogy hányadán állunk.
0: Szerintetek miért tart ilyen hosszú ideig? Nem tudom, mennyire követitek, de a Roma ügyi megbízottak körül is nagyon éles viták vannak, csalódások, szóval feszültségekkel terhes itt az a terület is, és nekem az az érzésem, hogy olyan speciális tudásra van szükség ezekben a közösségekben, akár a magyarországi roma közösségekben, akár a határon túli magyar közösségekben, amelyekkel kevesen rendelkeznek, és nagyon nehéz az találni olyan embereket, akik iránt szakmai bizalom van, vagy akiknek a szakmai hitele megkérdőjelezhetetlen. Ugye túl vagyunk egy olyan hosszú időszakon, amikor mindent fölülírt a politikai lojalitás, és a nemzetpolitika, meg az egyházpolitika, apropó Heidel György, vastagon részévé vált a kormánypropaganda építésének, elkötelezettségének. Korrupciós csatornák épültek ki, akár az egyházi intézményekben, akár a határon túli magyar intézményekben. Tehát ezeken a területeken különösen fontos az, hogy legyen megbízható ember, aki ellen tud állni. Tehát én azt feltételezem, hogy ez az oka, de nem vagyok biztos benne. Szeretném, hogyha ti is elmondanátok, hogy mit látnátok. És van még egy ilyen különös feszültség, amiről nem tudom eldönteni, hogy ez már a kormányzati szinten, a magyar kormányzati szinten van-e ezzel kapcsolatban álláspont, hogy mi a jó, ha kikezeli a határon túli magyar ügyeket olyan, aki határon túli közösségből jön, beágyazott, helyismerete van, és bizonyos értelemben kikezdhető, támadható, kiszolgáltatott, vagy olyan, aki magyarországi távolságról tekinti a dolgokat, de nincs beágyazva.
2: Én úgy tudom, hogy az volt itt az alapvető elképzelés, hogy mindenképpen határon túli, vagy határon túl élő, vagy kötődéssel rendelkező személy legyen az, aki a határon túli ügyekkel foglalkozik helyettes államtitkárként, és talán ez is az egyik oka annak, hogy ilyen hosszú ideig húzódik a dolog. Tudok olyan korábban potenciális jelöltnek számító személyről, aki hát egyszerűen nem akarta feladni azt az életét, amelyet kialakított magának a határon túl, és ez volt az egyik fő oka annak, hogy nem vállalta el ezt a pozíciót. És nem tudom, hogy ennek van esetleg valami egyéb szakmai oka, tehát hogy ez egy annyira kényes terület, hogy mindenki próbálja magától távol tartani. És még az sem teljesen világos számomra, hogy itt most, ha helyettes államtitkári szinten kezelik a határon túli magyarok ügyét, együtt lesz-e a két problémakör, tehát a határon túli magyarok kérdése és a diaszporában élő, tehát a külföldre költözött magyaroknak az ügye, mert a Tisza kormány meg a program is általában ezt a két csoportot együtt említi, a szavazati jogot is ki szeretné egyenlíteni, tehát nagy valószínűséggel azt gondolhatjuk, hogy itt szervezeti szinten is egy ember foglalkozik ezzel a témakörrel, márpedig nagyon sok tekintetben különböző problémacsoportokról beszélhetünk. De minden esetre ettől függetlenül is Hajdú György alá fog tartozni mindkettő, és ez azt jelzi, hogy nagyjából ugyanazon a szinten kívánja a Tisza kormány kezelni ezt a két csoportot, amit mondom, inkább egynek tekint.
0: És ezt azért fontos, erről mi a véleményetek?
2: Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert ugye míg a határon túli magyarok, hogyha most ilyen nagyon politikailag közelítjük meg ezt a kérdést, a határon túli magyarok ugye elsősorban a Fidesz szavazói voltak, tehát nagyon nagy arányban, ha most tényleg ilyen pártpolitikai alapon közelítünk, akkor nyilván nem a Tisza szíve csücske a határon túli magyarság, tehát ilyen értelemben. Viszont a diaszporában élők annál inkább a Tiszára szavaztak. Tehát ők meg aztán valóban egy kiemelt pozíciót kell, hogy betöltsönek, hogyha így nézzük ezt a dolgot. És mivel együtt kezelik ezt a kérdéskört, én nem tartok attól, hogy itt valamiféle eljelentéktelenedés történne ebben az ügyben, és a depolitizálást is úgy remélem érteni, hogy itt megszűnnek azok az informális csatornákon születő döntések, amelyek korábban jellemzőek voltak, hogy egyszerűen kinézett a magyarországi kormány, vagyis pontosabban a Fidesz kormány egy pártot, egy ottani erős embert, és mindent vele egyeztetett le, minden rajta keresztül történt, nem voltak egyeztetések, nem volt széles társadalmi párbeszéd, a döntéshozatal átláthatatlan volt, és hogyha ez megszűnik, azt gondolom, hogy akkor már nagyot léptünk előre.
1: Mindenképpen olyan emberek kellenek ezekbe a pozíciókba, akiknek szerintem van valamiféle határon túli magyar beágyazódottsága, hogy átlássák, hogy tulajdonképpen mi a helyzet. Én azt tudom, hogy elkezdődött egy óriási helyezkedés a háttérben. Ismerek, vagy hallottam olyan emberről, aki az előző rendszernek egy időben haszonélvezője volt, és most üzenetekkel bombázza a Tar Zoltán-féle minisztériumnak a általa vélt, vagy valós embereit, hogy arról beszéljen, hogy milyen információi vannak neki erről az egész rendszerről, ami mondjuk a Bethlen Gábor alapot érinti. Tehát van valamiféle helyezkedés a háttérben, ez egyértelműen látszik, és ezeket a dolgokat, meg ezeket a törleszkedéseket, meg ilyen dolgokat azért azoknak az embereknek, akik a jövőben ennek a támogatáspolitikának a felülvizsgálatával fognak foglalkozni, érdemes tudniuk kiszűrni, meg kiszűrni a lényegest, a lényegtelentől, meg azt, hogy valaki milyen politikai motivációból cselekszik, és mit remél érte, és mit nem remél érte. Ezt beágyazódottság nélkül nem lehet csinálni. Most ugye Hajdú Györgynek nincs ilyen beágyazódottsága, őt teljesen egyértelműen az egyházi dolgai miatt nevezték ki erre a pozícióra, ráadásul ugye míg Tar Zoltán református lelkész, addig Hajdú György katolikus, tehát itt van egy ilyen üzenete is ennek az egésznek, hogy a minisztériumon belül tartanak egyfajta egyensúlyt, meg ilyen balanszt, ami szintén egy ilyen üzenetértékű dolog, de hogy Hajdú György egészen biztosan nem ért a nüanszokhoz a határon túli magyarokkal kapcsolatban, az is teljesen biztos, úgyhogy neki nyilván bizalmat kell fektetni abba az emberbe, aki helyettes államtitkára lesz, és ezekkel az ügyekkel foglalkozik. Na most vannak olyan emberek, akik az egyes közösségekből származnak, és az egész életüket ennek a határon túliságnak, vagy a kisebbségi létnek a kutatásának szentelték, szakemberek, meg akár még a politika környékén mozgó emberek is, csak nem hiszem, hogy ők ezt azzal akarják összekötni, hogy úgynevezett shot callerek lesznek, és politikai felelősséget vállalnak ezért az egészért, mert ez nem egy olyan pozíció, ez a helyettes államtitkári pozíció, ami arról szólna, hogy itt most nagyon komoly, reális hatalom kerül az ember kezébe, amivel viszonylag sok munkával nagyon nagy változást tud elérni. Ráadásul itt van ennek a felülvizsgálatnak a terhe, ugye 5 vagy 10 évre visszamenőleg megnézni ezeket a mindenféle támogatásokat, amelyek esetleg gyanúsnak is tűnhetnek. Ezekkel kapcsolatos döntésekért is vállalni kell a felelősséget, tehát ez egy eléggé nehéz pozíció, az nem egy walk in the park típusú valami.
0: Ezzel az átvilágítással kapcsolatban mit satszoltok, hogy milyen következményei lesznek? Mert én attól tartok, hogy itt elő fog jönni egy csomó botrány, egy csomó leleplezés, és olyan feszültségekkel lesz terhes a magyar kormány, illetve a határon túli szervezetek viszonya, ami aztán az együttműködést nehezíti. Kell egy külön stratégia arra, hogy ezeket a következményeket valahogy együtt dolgozzák fel, és a tovább működés feltételével rendezzék.
1: Szerintem nem lehet úgy hozzáállni ehhez az egészhez, hogy jaj, esetleg feszültség lehet belőle. Tehát itt van egy helyzet, ami fennállt hosszú éveken keresztül, ami soft power-t épített, amiből emberek gazdagodtak meg mások kárára, ami visszavetette a határon túli magyar kultúrát és intézményrendszert és egy csomó mindent. Van, aki azt hitte, hogy jár az ingyen ebéd, és az örökké járni fog. Egyszerűen ennek muszáj, hogy következményei legyenek, még akkor is, hogyha ez bizonyos esetekben akár fájdalmas eredményekkel is járhat.
0: Nem ezen vitatkozunk már, hanem azon, hogy vagy nem vitatkozunk ezen a szemponton, hanem én azon gondolkodom, hogy például az RMDSZ kész lesz-e azt mondani, hogy lecseréli bizonyos korrupciós ügyekben érintett politikusait, vállalja akár az anyagi felelősséget is, és megpróbál egy szervezeti korrekciót végrehajtani.
1: De éppen azt mondom, hogy pont emiatt a, hogy is mondjam, tehát a kompromisszumot mellékvágányra helyező attitűd miatt szerintem a határon túli magyar pártok vagy szervezetek nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy nekik valamiféle mondjuk így ellenkezési lehetőségük van ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát, hogyha itt valaki kompromittálódik, vagy valakinek vállalnia kell a következményeket, akkor nekik ezt valamilyen módon mindenképpen meg kell tenniük. Mert egyszerűen úgy lehet kitisztítani ezt a levegőt, meg ezt a toxikus közeget, hogyha ők is tesznek egyfajta gesztust, még akkor is, hogyha mondjuk nem... Tehát ugye Gubik Lászlótól kérdeztük korábban, amikor járt Magyar Péternél, hogy ha 10 évre visszamenőleg vizsgálják meg ugye ezeket a támogatásokat, akkor ott vannak olyan dolgok, amik esetleg a pártot is érintik, és eléggé kellemetlenek lehetnek, és akkor erre Gubik Lászlónak az volt a válasza, hogy Magyar Péter tudja, hogy engem mikor neveztek ki a Magyar Szövetség elnökének, és hogy kvázi ezzel egy kicsit így eltolja ezt az egész dolgot, de egyszerűen a Magyar Szövetség az Gubik Lászlón kívül is létező entitás, aminek muszáj valamilyen módon vállalni a felelősséget ezekért a dolgokért, ergo Gubik Lászlónak el kell gondolkodni azon, hogyha valamilyen nagyon kellemetlen dolog előkerül, akkor ő azzal hogyan számol el. De nem azon kell gondolkodni, hogy elszámol-e vagy nem, hanem hogy hogyan. Tehát, hogy itt nincs mérlegelési lehetőség ezzel kapcsolatban, szerintem.
0: Itt a választási kampányban kiszórt NKH-s pénzeknél fordult elő, hogy a jogtalanul vagy aránytalanul nagy támogatásban részesülők egyszerűen visszautalták a pénzt. Én arra gondoltam, hogy itt akár a határon túli szervezeteknek kell erre legyen valamilyen előzetes forgatókönyve, mert elő fognak jönni. Egy ilyen ügy elő is jött, ez a Nagygalambfalvi Verspark ügye, ahol 1,5 milliárd forintot adtak oda egy olyan projektre, aminek a szakmai hitelességét és értékét senki sem erősítette meg szakmai oldalról. Itt kell legyen egy forgatókönyv arra, hogy mit fognak csinálni és hogy.
2: Pedig garantálom, hogy nincs forgatókönyv, szóval ekkora pénzt biztos, hogy Nem tettek be kamatozni valahová, és azzal számolván, hogy esetleg majd egyszer vissza kell adni, és akkor is legyen valami kis haszon belőle. Ezek a pénzek el vannak költve, ezek vissza már nem kerülnek, de azt gondolom, és teljesen egyetértek Márkkal ebben, hogy itt mindenféle feszültséget föl kell vállalni a határon túli magyar közösség és a magyar kormány között, mert hogyha ez az ára annak, hogy egy megtisztulási folyamat beinduljon, egy szembenézési folyamat beinduljon, akkor ez az ára. Egyszerűen ezt el kell tudni fogadni, és végig kell menni ezen az úton. Tehát ez a fő elvárás, hogy ezeknek a pénzeknek az elköltési módját, a nem megfelelően odaítélt pénzeket, ezt mind derítsék föl, nézzük meg azt, hogy ki részesült ilyen dolgokban, és hogy azt mire költötte, hogyha ez egyáltalán még kideríthető, vagy hát mire kellett volna egy költse, és hogy ez mennyire volt egy adekvát cél, és csak utána tudunk tovább lépni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a megtisztulási folyamat rendkívül fontos, és tényleg nem gondolom, hogy itt bármiféle mérlegelés.
0: Nem menjünk el ebbe az irányba, mert nem azt állítottam, hogy mérlegelni kell. Azt állítottam, hogy fel kell készülni magyar kormányzati részről arra, hogy legyenek intézményes formák, akár a számonkérésre, akár a jóvátételre, a kártalanításra. Azért gondoljatok arra, hogy a NER-ben a támogatósítás politika azt a csűrkaput használta ki, hogy a Magyarországról kimenő, támogatásként kimenő közpénzek felhasználását mondjuk az érintett ország törvényei nem befolyásolják, nem szigorítják, tehát hogy amik egyszer kiment Erdélybe, azt ott fel lehet használni nagyon rugalmasan. A román hatóságok nem fognak eljárni, a magyar hatóságoknak nincs jogcímmel járni Magyarország területén. Tehát, hogy itt ezek a joghézagok nagyon sok sajátos pénzfelhasználási értelmezésnek adtak helyet, és ezzel kell kezdeni valamit. Tehát kell legyen valaki Magyarországon, akár az államtitkár, helyettes államtitkár, miniszteri szinten, aki eléri azt, hogy a joghézagok ellenére is komolyan vegye a határon túli szervezet, vagy érintett, vagy kedvezményezett az elszámolási kötelezettségét, a jóvátételi kötelezettségét, és meg kell érjen ezekben a szervezetekben, amelyek lojális módon együttműködtek a NER-rel, és haszonélvezői voltak a NER-rel, hogy nem kerülhetik meg az elszámolást, és át kell állniuk egy másik fajta nemzet vagy határon túli politikai rendszer működésére.
2: Én csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy biztos, hogy visszamenő hatálya lesz, már nem lehet rendezni. Tehát ami így történt, az így történt. És ebből okulni kell, és a jövőben másként kell ezeket a dolgokat leszabályozni. Nem hiszem, hogy itt az elszámolással volt eddig is a probléma. Tehát azzal, hogy azt mondták, hogy érkezett ennyi pénz, és akkor arról ne adtak volna egy számlát, hogy elköltöttük erre vagy arra, hanem a tartalmi ellenőrzéssel. Tehát, hogy egyszerűen nem volt minőség ellenőrzés, hogy valóban ez valamiféle minőségi, kisebbségi jogokat, kisebbségvédelmet, kisebbségi kultúrát erősítő program volt-e, amit végrehajtott ez a bizonyos szervezet, amely a támogatást kapta, vagy sem. És ez nagyon fontos volna utólag is, hogy lássuk, hogy akkor mi is történt ezekkel a pénzekkel, mert most az a helyzet, és nagyon rossz lenne, ha így maradna, ez okozna igazán hosszú távon feszültséget, hogyha a magyarországi közvélemény nagy része úgy élné meg a határon túli magyarságot, hogy hát azok a kitartottak, akiknek mindenféle hülyeségre adtak pénzt, és azok pedig elherdálták.
0: Itt de konkrétan ezzel meg kell, vagyunk, így éli meg.
2: De épp ezért van szükség erre a visszamenőleges ellenőrzésre, hogy konkrétan meglássuk, hogy ez a szervezet, ide utaltak úgy pénzt, ahogy nem kellett volna, ide utaltak túlárazva, stb. És ne az legyen, hogy úgy tekintsék az összes határon túli magyar támogatottat, hogy hát ezek mind lopók, és ezt a pénzt ezt elherdálták. Szóval ez, nem erről van szó, és ez nagyon fontos lenne a magyarországi közvéleménnyel is megértetni, hogy itt nagyon, nagyon értékes tevékenység is folyik a határon túl, amelyeket magyar állam támogat. És hogy ezeket nem mossuk össze azokkal a hobbi szervezetekkel, amelyekről most, amelyeknek a szekrényeiből most a csontvázak kiesnek. És ezért fontos ez.
1: Én abszolút egyetértek, és ezt erre egy nagyon hatékony, azt gondolom, kommunikációs stratégiát fel lehet húzni, hogy egyrészt megmutatni azt, hogy milyen határon túli magyar szervezetek vannak, akik jól bánnak ezekkel a támogatásokkal, és tudtak belőle értéket felmutatni, viszont amikor belefutunk valami nagyon-nagyon durvába, akkor azt részleteiben be kell mutatni. Tehát, hogy miről szól ez az egész, nevekkel, tettekkel, cselekedetekkel, stb. Egy csomó dokumentált eset van, amikor, mit tudom én, érkezett pár százezer eurónyi pénz egy obskúrus szervezethez, amely aztán ezt a pénzt valamilyen módon elköltötte. Ezek a dokumentumok, ugye az elszámolások, meg hasonló dolgok, ezek ott vannak a Bethlen Gábor alapnál, illetve nyilván a minisztériumnak lesz hozzáférése, és akkor utána menni a különböző részleteknek, hogy amikor mondjuk kaptak pénzt arra, hogy reklámtárgyakat nyomtassanak, akkor mit tudom én, a hűtőmágnesből készült-e annyi, hogy az annyiba került, amennyit feltüntettek, vagy készült három belőle, vagy négy, vagy öt, hogy be tudják mutatni, és az a cég, amely készítette ezeket a hűtőmágneseket, az egyáltalán létezik még, létezik-e még, vagy átírták-e már egy strómanra valahol, mit tudom én, egy romániai, vagy bulgáriai ismeretlen személyre, aki nagy valószínűséggel hajléktalan. Na, ilyen is volt egyébként, illetve ilyenre is emlékszem, ilyen hasonló történetre. Ezeket a dolgokat részleteiben be lehet mutatni. Meg lehet mutatni, hogy hogyan működtek ezek a dolgok, és hogyan szivárogtak el ezek a pénzek, és aztán fel lehet tenni a kérdést, hogy mi lett volna, hogyha ehelyett a szervezet helyett ezt a pár százezer eurót egy másik határon túli szervezet kapja, amely tud is ezzel az egésszel bánni. Erre lehet egy nagyon őszinte és nagyon nyitott kommunikációs kampányt indítani, amivel meg lehet győzni az embereket határon innen is túl arról, hogy igenis van értelme a támogatás politikának, és igenis van értelme annak, hogy ezeket a sebeket most felnyitjuk, és ezekbe a dolgokba, meg ezekbe a sebekbe most beletúrunk.
0: Én úgy érzem egyébként, hogy Erdély bénultság állapotában van, politikai és közéleti bénultság állapotában. Az RMDSZ nem nagyon tudja, hogy hogyan lépjen ki Orbán Viktor árnyékából, ráadásul terheli a közösséget az, hogy most elhúzódó kormányválság van. Ennek mindenféle váratlan következményével, például azzal, hogy tényleg felerősödött a magyar ellenesség Romániában. Szlovákiában én innen úgy látom, hogy egy ilyen csendes kivárás van, mivel akkora szerepe nem is volt a szlovákiai magyar közösségnek mondjuk a magyarországi választásokon, mint amekkora az erdélyinek, ezért aztán nem is volt annyira mélyen érintve egy csomó ügyben, tehát könnyű kivárni, mert akkor a terhek nem terhelik, de lehet, hogy tévedek. A legaktívabbnak én a vajdasági magyarokat látom, akik elkezdték megszervezni önmagukat, és ez egy csomó olyan konfliktust is felszínre hozott, amit eddig nem láttunk, vagy én innen Erdélyből nem láttam a vajdasági magyarok között. Jól érzékelem, hogy nagyon aktív átállás folyik a NER utáni időkre, Csaba?
2: Hát mindenképpen most mondhatnám, hogy pezseg az élet a vajdasági magyar közösségen belül. Persze ezt nagyon sokan inkább civakodásnak, vagy egyfajta ilyen cicaharcnak élik meg. Ugye konkrétan arról van szó, hogy most az ellenzéki térfélen, illetve azon az oldalon, ahol most különféle alternatívák szerveződnek a VMS-szel szemben, hát kitört egy fajta háború. Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mi is történik és miért, egy picit vissza kell menni az időbe, de majd nem megyek nagyon vissza, bár lehetne ennek meg sokkal korábbi előzményei is vannak. De ugye alakult egy vajdasági magyar plénum nevű civil szervezet,

0: nappal később, méghozzá az idén áprilisban történt, összehívott egy szélesebb körű, na és ez a kérdés, hogy micsodát, ahová meghívta a nagyon kicsire zsugorodott vajdasági magyarok demokratikus közösségét, tehát a VMDK-t, meghívta már csak nyomokban létező magyar mozgalmat, meghívta az újonnan alakult vajdasági Tisza-szigetek képviselőit, és olyan független egyéneket is, akiket úgy gondolt, hogy érdemes volna egy ilyen nagy platformba meghívni. És azt látom itt a fő problémának, hogy nem lett világosan letisztázva, hogy akkor ez a valami, amit áprilisban létrehoztak, és úgy neveztek el, hogy vajdasági magyar újrakezdés, ez micsoda? Ez egy egyeztető fórum, ez valami ernyő szervezet, ez egy újabb civil szervezet, amelynek egy másik civil szervezet is a tagja, meg egy harmadik is, sőt, majd egy párt is belép, végül a VMDK ebben az egészben nem vett részt, de ez mellékszál, és hát ugye kialakítottak ennek az új vajdasági magyar újrakezdésnek egy koordinációs tanácsot, ahol nem csak a plénum emberei, akik ezt az egészet kitalálták, hanem mások is szerepeltek, akiket ugye meghívtak erre az összejövetelre. És hát egy idő után kiderült az, hogy a vajdasági magyar plénum két vezető személyisége, az elnök Surányi Zoltán és a mondjuk így szürke eminenciás Csányi Erzsébet, hát meglehetősen autoriter módszerekkel próbálja érvényesíteni az akaratát, és hát ez nagyon sokaknak nem tetszett. És hogyha már eljátszották a demokráciát, hogy akkor itt egy szélesebb egyeztető fórumban vesznek részt, ezt a többiek valahogy komolyan vették, és bizonyos alkalmakkor nem mindig az ő akaratuk érvényesült, mármint a VMP-nek a két embere akarata. És hát végül oda jutott a dolog, hogy ilyen közleményháború, illetve sajtótájékoztatós megnyilatkozások során mindennek kígyó békát kiabáltak egymásra. Ugye egyfelől a vajdasági magyar újrakezdésnek az egyéb tagjai, illetve másik oldalon a vajdasági magyar plénumnak a megmaradt tagjai. Úgyhogy most itt az ellenzék mielőtt ténylegesen összefogott volna, vagy ténylegesen kialakult volna egy új irányzat, már is megy a széthúzás, tehát nyilván ez az, ami a nyilvánosságban lejön, ez, amit kívülről látni lehet. Itt most a finomságokról beszélhetnénk, de hát azt gondolom, hogy...
1: De mi a magyarázata ennek, hogy még el se indult, már is összeomlik?
0: Hát nyilván, tehát egyfelől azt gondolom a legfontosabb magyarázata a szerveződés kiforratlansága. Tehát amire utaltam is, hogy egyszerűen nem lettek letisztázva világosan célok, hogy kinek mi a feladata, milyen programmal akarunk egyáltalán összefogni, milyen program mentén, hogy mi a munkamegosztás, ki mit csinál, milyen struktúrában gondolkodunk. Egy civil szervezetnek valamilyen hierarchiára szüksége van. Tehát ez a kapkodás, ez vezetett odáig, hogy most itt tartunk, ahol tartunk, meg azt gondolom az is, hogy bizonyos személyek tényleg összeférhetetlenek, és attól függetlenül a kompromisszumkészségüket szeretik hirdetni, mindenre csak épp a kompromisszumra nem képesek. Szóval ezek így összesítetten juttatták ide ezt a két szervezetet, vagy egyet, vagy másfelet, nem tudom pontosan, és hát nyilvánvalóan az, aki most éppen popcornt eszik, és élvezi a műsort, az a VMS.
1: És megjegyzik, hogy lám, mégiscsak ezek a régi típusú kisebbségi érdekvédelmi szervezetek a működőképességek.
0: Pontosan.
1: A maguk központosításával, fölült kontrolláltságával és antidemokratizmusával, és feltétlen lojalitásával. Ha azt kérdezem, hogy mi a NER-nek a nemzetpolitikája, akkor tudtok-e egy mondattal válaszolni? Mi volt a NER-nek a nemzetpolitikája?
2: Lojalitás építés.
1: Csaba?
0: Egy szóval nem tudok válaszolni, de nekem tetszik ez, amit mondott Márk. Igen.
1: Amit Márk mond, az a diagnózis, de szerintem Orbán Viktor nem azt mondta, hogy lojalitást akarunk a Kárpát-medencében, hanem azt, hogy magyar jövőt akarunk.

0: akarunk, és magyar gazdasági terjeszkedést, meg tulajdonképpen vissza mindent.
1: Na jó, de ez a deklarált cél.
0: Ezt kérdeztem.
1: És ja, hogy azt kérdezted. Én azt mondom, hogy a valódi.
0: Nem, hát a valódit azt látjuk, erről beszélgettünk az elmúlt 36 percben, hogy mi lett belőle, ebből a magyar jövőből, magyar korrupció, hungarikum magyar korrupció. De jelentős problémának tartom azt, hogyha most azt kérdeznénk akár a magyar kormánytól, akár a változást akaró kisebbségi szervezetektől, aktivistáktól, hogy mi a nemzetpolitikai vagy határon túli politikai programunk vagy ajánlatunk, akkor nem biztos, hogy lennének ilyen egy-két mondatos bekezdéses vagy akár egy rövidebb tanulmányos válaszok rá. És innen fakad minden probléma, hogy oké, átvilágítjuk a határon túli támogatások rendszerét, oké, eldől, hogy akkor államtitkár, helyettes államtitkár, minisztérium, ide rendelt, oda rendelt, mit akarunk? Ezt én nem látom teljes világossággal.
2: De hát ez az, hogy ez egy olyan problémakör, amit nem lehet egyszerűen egy szóba beleszuszakolni, már pedig az Orbán rendszer egy szóba vagy egy gondolatba akarta beleszuszakolni magyar jövőbe, meg mit tudom én micsodába.
0: De nem csak az Orbán rendszer, tehát mondjuk az
2: de mindenre rá lehetett, bocsánat, mindenre rá lehetett fogni azt, hogy tehát bármit tett, meg bárhova adott mondjuk pénzt az Orbán kormány, akkor bele lehetett nyomni ebbe a kategóriába, amikor mit tudom én, a Dunaszerdai Dacnak az akadémiáját nyitották meg, akkor a foci támogatások úgy voltak megideologizálva, hogy ez a Kárpát-medence egészének szól, mert hogy itt a sport az milyen fontos, meg a magyar jövő szempontjából milyen nagyszerű dolog, és hogy fiatal tehetségeket termelünk ki, akár a magyar válogatott számára is, de hogy ennek a haszonélvezői azok nem csak a magyarok lesznek, hanem a környező népek is, mert hogy ők is járhatnak erre az akadémiára, meg az ő sportjukat is javítja ez az egész. Tehát mindig meg lehetett ezt az egészet valamilyen módon ideologizálni, de 16 év alatt ez annyira elkényelmesedett ez az egész történet, hogy semmi másban nem nyilvánult meg ez az egész, a nemzetpolitika, csak a megideologizálásból. Amikor én tavaly hallgattam azt a panelbeszélgetést a gombaszögi nyári táborban felvételről, ahol Orosz Őrs, meg Nacsa Lőrinc, meg Gubik László beszélgettek a nemzetpolitikáról, az egész arról szólt, hogy ezeket a paneleket egymás mellé helyezve kialakult egy mítoszrendszer, amiben ők éltek, és azt nem lehet egyszerűen egyik napról a másikra lebontani. Hiába kérdezzük mi 207 adáson keresztül, hogy tulajdonképpen mi is az a nemzetpolitika, meg hogy miről szól ez az egész, hogy létezik egyáltalán ez a kategória, erre egyszerűen nincs válasz, és én azt gondolom, hogy vannak olyan nagyon könnyen megfogalmazható részcélok, amiből összeáll majd egy egész, lehetnek részcéljai ezeknek a mondjuk a vajdasági szervezeteknek is, amelyek össze akarnak valamilyen módon állni, csak fogalmuk sincs, hogy hogyan kéne ezt csinálni, meg lehet részei a VMS-nek is, meg a Magyar Szövetségnek is, meg stb. Csak ebből valami fából vaskarikát akarnak összerakni egy ilyen ideológiai égiszat sátor alatt, és ez nekem egyszerűen nem áll össze a fejemmel. Nem tudom, hogy muszáj-e mindent ilyen szinten megnevezni, vagy megfogalmazni egy kollektív összcélt. Egyszerűen csak azt, hogy működőképes közösségek legyenek, és akkor van egy mondatunk, amiben ezt bele lehet szuszakolni, és talán valami értelmes nemzetpolitika is létrejöhet belőle, de hát ez se fedi le nyilvánvalóan azt, ami a problémának azt a szintű komplexitását, ami tulajdonképpen itt létezik ebben.
1: Az is egy érdekes, bocsánat, csak az is egy érdekes és izgalmas kérdés lesz, hogy hogyan lehet együtt kezelni a határon túli magyarok és a diaszporában élő magyarok ügyét, vagy hogy itt meg lehet egy közös célt fogalmazni, mert ugye azért elég eltérő az a deklarált cél, ami eddig így megfogalmazódott, a határon túli magyarokra vonatkozóan az volt a mondás, hogy megtartani szülőföldjükön a határon túli magyar közösségeket, míg a diaszporában élő magyaroknak pedig a hazacsalogatása volt, tehát a Magyarországra való visszatelepítése volt egyfajta deklarált cél. És hát ezt a kettőt azért nagyon nehéz volna összebékíteni, tehát teljesen különféle hozzáállást igényel.
2: De szerintem ezt nem kell mesterségesen kezelni, mármint hogy itt ilyen szempontból célokat kitűzni. Egyszerűen társadalmi mobilitás ilyen szempontból mindenképpen lesz, mind a két kategóriában. Egyszerűen nagyon sokan lesznek azok, akik ki fognak menni külföldre egész egyszerűen azért, mert nekik ott jobban megfelel az élet, vagy tanulni mennek, vagy világot látni, vagy stb., és akkor majd eldöntik az ő személyes sorsuk meg döntési kompetenciát alapján, hogy akkor most hazajönnek, vagy sem. Ugyanez a dolog a határon túli magyarokkal is. Ők eldöntik, hogy szeretnének-e a szülőföldjükön élni tovább, megmaradni, és ezt az egészet csinálni, vagy jobban vonza őket mondjuk Magyarország, és ott szeretnének érvényesülni, hiszen kulturálisan, meg nyelvileg, meg minden más módon kötődnek ehhez az országhoz. Itt egyszerűen rá kell bízni az emberekre a szabad döntési lehetőséget.
1: Én ezzel egyetértek, Márk, és nyilvánvalóan vannak különböző ösztönzők, amelyek esetleg abba az irányba mutathatnak, hogy a határon túli magyarok maradjanak a szülőföldjükön, és a diaszporában élők meg jöjjenek vissza Magyarországra, és nagyon pozitív is az, hogyha vannak ösztönzők, hogyha tényleg ez a cél. Attól viszont nagyon tartok, és egyébként 98 és 2002 között épp a Fidesz kormány idején láthattunk olyan programot is, amely nem ösztönző volt, hanem ilyen kényszerítő. Tehát a határon túli magyarok például csak úgy kaphattak ösztöndíjat, hogyha Magyarországon tanulnak, hogyha aláírták azt, hogy vissza fognak menni a szülőföldjükre. Tehát nagyon nem volna jó, hogyha megint ilyen irányokba mennének a dolgok.
2: Abszolút egyetértek, nekem ezektől a kényszerítő dolgoktól a hajam kihullik, mert egyszerűen kiskorúsítják az embereket.
0: Azon már túl vagyunk.
2: Azon már túl vagyok, hát valószínűleg ezért is hullott ki részben. Egyszerűen az embereknek a kiskorúsítása az borzasztóan rossz, és ezt kellene elfelejteni politikai szempontból mindenképpen, hogy nehogy visszatérjünk már ehhez. Egyszerűen a politikának ajánlatot kell tennie az emberek felé. Neki nem az a dolga, hogy uralkodjon, vagy manipuláljon az emberekkel, hanem tegyen ajánlatot, és hogyha ez az ajánlat jó, akkor ez a diaszporában élő magyar ugyanolyan drive-val fog majd hazajönni, mint a határon túli magyar költözik Magyarországra. De hogyha közben az ajánlat mondjuk a határon túli magyaroknak az, hogy ha mit tudom én, a szlovák, vagy a szerb, vagy a román, vagy az ukrán állam az nem segíti a ti boldogulásotokat a szülőföldeteken, de ti ott akartok maradni, akkor mi megpróbálunk nektek segíteni valamilyen módon, hogy támogatjuk a kultúrátokat, meg amit tehát nem klientúra építésről van szó, hanem őszinte, nyitott, transzparens ajánlatról, ha így kezeljük egyben a nemzetet, beleértve a határon túli magyarokat is, meg a diaszpórát is. És erről szól az a felelősségvállalás, ami az alaptörvényben ott van, hogy erről kéne szólnia, és pont nem erről szólt az elmúlt 16 évben.
0: Engedjetek meg, hogy elmeséljek egy történetet, ami a nemzetpolitikáknak a fonákját és visszáját megvilágítja. 14 évvel ezelőtt a román közrádió és a román állam úgy döntött, hogy megvásárolja a kisinyovi rádiót, és ott segít fenntartani. Ez egy 5 millió eurós befektetés volt, csak az arányok kedvéért 4,2 millió eurót költött a magyar állam most egy kis községi verspark kiépítésére Erdélyben. Igazából hát jelentős döntés volt, pénzügyileg azért nem ez döntötte be a román nemzetállamot. Viszont abból a szempontból perdöntő volt, hogy moldovai orosz propaganda terjedésével fel tudta venni a versenyt ez a rádióadó, és a moldovai demokratizmus egyik védőbástyája lett, aminek aztán be is érett, hiszen hát nem az orosz barát erők győztek végül Moldovában, és úgy nagyon úgy néz ki, hogy egy ilyen európai, felgyorsult európai integrációs folyamat zajlik, ami jó a moldovaiaknak, és jó Európának is, hiszen egy védvonal van, hogy divatos kifejezést használjak a putyini terjeszkedéssel kapcsolatban. Ezt a tranzakciót egy erdélyi magyar ember közreműködésével tudta a román állam végrehajtani, ott kellett mindenkit győzködni, hogy fontos ez a befektetés, és nagyon valószínű, hogy ez az erdélyi magyar ember, aki később Románia kultuszminisztere lett, kulturális minisztere lett, Demeter András, azért állt bele ebbe a történetben, mert neki volt tudása arról, hogy mi az egyik állam felelőssége a másik államban élő kisebbségek iránt, hogyan működhetnek ezek az együttműködések, milyen perspektívájuk van, gazdaságilag is miért tudnak megtérülni. Tehát kvázi egy magyar nemzetpolitikai tudást alkalmazott román miniszterként egy magyar kisebbségi, a moldovai román közösség támogatására, és ebből lett valami közös jó. A történetnek a vége az, hogy a román korrupcióellenes ügyészség, mint minden közbeszerzéssel kapcsolatban egy hosszú nyomozást folytatott, mely nyomozás során többszörösen kihallgatták ezt a bizonyos erdélyi magyar kulturális minisztert, aki egy nagyon indulatos és rossz politikai szocializációval rendelkező ember, és hát elég vulgáris módon visszaverte ezeket a vizsgálatokat, többek között azt hánydolgatta fel, hogy azért gyanúsítják, mert biztos azt gondolják, hogy ő egy erdélyi magyar, aki, én most finomítva fogom az ő megfogalmazását visszaadni, kihagyom a trágárságokat, de hogy tesz a román nemzeti érdekre. Ez a kirohanása, hogy nem egy titkos felvételre került, amit most a román szélső jobboldali sajtó felkapott, és meg is buktatták az elmúlt napokban ezt a magyar kulturális minisztert. Románia nagyot nyert, Kisinyov és Moldva nagyot nyert, erdélyi magyarokon meg rajta maradt a bélyeg, hogy nemzetellenesek vagyunk. Szóval ezt az egész bonyolult történetet nem tudom, mennyire sikerült nektek követni, csak azért mondtam el, hogy azért itt, hogy mit kezdenek a nemzetállamok a saját kisebbségeikkel, mit gondolnak a saját felelősségeikről, kell, mit gondolnak a saját területükön lévő etnikai sokféleségről, szóval ezeknek véres, egzisztenciális következményei. Kell legyenek fontos mondatok erre. Nem akartam belétek folytani a szót, csak azt, hogy nem feltétlenül ideológia, hanem államközi együttműködés, nagyon pontos jogszabályok, nagyon átlátható, transzparens pénzügyi transfer, megindokolható gazdasági befektetések, hogy nem feltétlenül, amikor például a magyar állam a erdélyi magyar közösséget támogatja, akkor nem egy kegyet gyakorol azért, hogy megőrizze az identitását, ez a legtöbbször használt rendszerváltás óta ismétlődő kulcsmondat, hanem hogy itt ilyen stratégiai célok vannak, közös érdekek vannak, ezeket nagyon fontos átlátni, és nagyon fontos megfogalmazni. Én ezt a tudást hiányolom minden szinten.
2: Nekem inkább egy kérdésem lenne feléd ezzel az egész üggyel kapcsolatban, elsősorban, ami Demeter Andrást illeti, hogy ez ebben a jelenlegi helyzetben ez mit fog eredményezni? Tehát most előjött ez a mondat, nyilvánvalóan eléggé célzatosan rángatták elő ezt a sztorit. Itt van lehet mögötte valamilyen lejáratási szándék, kontextus nélkül került ki ez az egész az éterbe. Ráadásul ami hatalmas hiba az, hogy tulajdonképpen a magyar sajtó is hasonló módon vette át bizonyos kontextus nélkül, hogy mi lesz ennek a lenyomata, vagy a közvetlen következménye.
0: Hát az adás végén vagyunk, de drámai lesz, amit most mondok, de hosszú heteken kell majd erről beszélgetnünk. Romániában annyira megerősödött a szélső jobb, és olyan magyar ellenes hangulat van, hogy minden napra jut egy ilyen botrány. A Demeter András ugye volt az egyik, ami átlépte az inger küszöböt, de hát Nagyváradon ugye a premontrei szervezetes rend körül van egy nagyon nagy botrány, amit tegnap aztán a magyar parlamentig is eljutott, a csíksomlyói pünkösd előtt az úzvölgyi katonatemetőben volt szélsőjobbos demonstráció, utána a gyümesbükki Rákóczi vár miatt indult el egy román-magyar ilyen üzengetési hullám. Úgyhogy nem egy ügy van, hanem az van, hogy a román szélsőjobb oldal elkezdte nagyon durván a magyar közösséggel szembeni provokációt, és most ott pattag a labda a magyar külügyminisztérium oldalán, hogy mikor kell és hogyan kell felszólalni olyan körülmények között, hogy az új magyar kormány és az RMDSZ között nagyon feszült a viszony, hogy nincs még határon túli megbízott, nincs olyan ember, aki terepviszonyokkal rendelkezne, és a Magyarország külpolitikai stratégiájában Románia hát nem az első vonalban van, bár tudatában vannak annak, hogy milyen fontos ez a térség. És itt ketyeg a bomba, tehát hogy szimbolikus értelemben az a kérdés, hogy lesz-e egy piréz, aki átnyúl a határon és felismeri, hogy a kisinyovi rádióállomáson túl Kolozsváron és Marosvásárhelyen is vannak a magyar államnak nemzeti érdekei, és azokat felelősen kell használni. Szóval nagyon kemény a helyzet Romániában. Nem akarom ezzel elkeseríteni a hallgatóinkat, inkább biztatom önöket, hogy kövessék a Hatuma Facebook oldalát, várják a következő 208. adásunkat, várják a gombaszögét, a nyári tábort is, mert ott is fogunk, ha minden igaz, találkozni. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm Finta Márknak és Pressburger Csabának a részvételt. Parászka Borulka vagyok, és önökkel együtt találkozunk jövő héten, ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!

0: addig jó, még jönnek az ötletek. Tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így. De valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
1: Liszka József etnológus, néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Magyar Péter benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. A Kreml szóvivője szerint Moszkva figyelmeztetéseit nem mindenki veszi komolyan. Marad a napos, meleg idő, de a holnapi csúcsértékek nem érik el a 30 fokot. A részleteket Kis Balástól hallják. Robert Fico miniszterelnök a parlamenti kérdések órája során nyilatkozott a melegházasságok szlovákiai elismerésének kérdéséről. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákia alkotmánya rögzíti a házasság definícióját, mint egy férfi és egy nő kötelékét, valamint a két biológiai nem létezését. Kijelentettük, hogy a nemzeti identitás kérdéseiben a szlovák jog elsőbbséget élvez majd a nemzetközi joggal szemben, fogalmazott Robert Fico. A kormány fő felszólította a parlamenti képviselőket, hogy sürgősen fogadják el az alkotmányhoz kapcsolódó végrehajtási jogszabályokat. Erre szerinte azért van szükség, hogy a homoszexuális párok ne követelhessék az alkotmánnyal ellentétes módon a más országokban kötött házasságaik elismerését Szlovákiában. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtja az ország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. A döntés a Tisza párt egyik fő ígérete volt az április 12-i parlamenti választások kampányában, és egyike azoknak a korrupció ellenes intézkedéseknek, amelyeket a magyar kormány azért fogadott el, hogy feloldják a korábbi miniszterelnök Orbán Viktor kormányának politikája miatt befagyasztott uniós forrásokat. Miután az ukrán fegyveres erők támadást intéztek Starobilszk városa ellen, Oroszország hétfőn figyelmeztette az Európai Unió tagállamainak diplomáciai képviseleteit a kijevi katonai objektumok elleni csapásokra. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezzel összefüggésben ma kijelentette, hogy Moszkva katonai ipari komplexumok elleni támadásokra vonatkozó figyelmeztetéseit nem mindenki veszi komolyan. Peszkov hozzátette, hogy ezeket az információkat mindenkivel közölték, és hogy mi történik ezután, arról már mindenkinek magának kell döntenie. A szóvivő szerint az a pillanat, amikor Moszkva a szavakról a tettekre tér át, az események alakulásától függ majd. Mojtaba Hamenei Ayatollah Irán legfőbb vallási és politikai vezetője kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Izrael közösen próbálják destabilizálni Iránt, mivel katonailag nem tudták legyőzni az országot. Az ellenség szándéka, hogy megosztottságot idézzen elő, ezzel kompenzálva a katonai kudarcait és megadásra kényszerítve a nemzetet, jelentette ki Hamenei. A legfőbb vezető az iráni parlament első ülésszakának kezdete alkalmából tette közzé nyilatkozatát, és arra szólította fel az irániakat, hogy legyenek egységesek és tartsanak össze. Fogytán vannak a nulla, a B és az ABRH negatív vérkészletek, közölte weboldalán a Nemzeti Transfúziós Szolgálat, és arra kérte az embereket, menjenek el vért adni. A kórházakat egyelőre zökkenőmentesen ellátjuk, de ha továbbra is csökkennek a készletek, veszélybe kerülhet az ellátás. Arra kérjük az embereket, a következő két hétben találjanak időt a véradásra, fogalmazott a Transfúziós Szolgálat. Bárki lehet véradó, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 60-at, a testsúlya legalább 50 kg és megfelel az alapvető egészségi követelményeknek.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos az idő, de a csúcsértékek nem lépik túl a 25 fokot. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, néhány felhő azonban már felbukkanhat az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként megélénkülhet az északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópályán Pozsonyban a kikötői híd után az Aranyhomok felé vezető oldalon a 6-os kilométernél két személyautó ütközött össze, ezen a szakaszon lassulásra számítsanak. Telítettek a fővárosból kifelé vezető menetsávok, és sebességet mérnek a rendőrök a D1-esen Eperjes után Kassa felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: Az AKO ügynökség friss felmérése szerint Szlovákiában többen számítanak arra, hogy a magyarországi kormányváltás után romolhatnak a szlovák-magyar kapcsolatok, mint ahányan javulást várnak. Ez azért is érdekes, mert első ránézésre egy új magyar kormány akár új kezdetet is jelenthetne a két ország viszonyában. Erről is beszélgetünk Gál Zsolt politológussal, a Pozsonyi Comenius Egyetem politológiai tanszékének oktatójával. Mitől félhetnek az emberek ön szerint? Magától a magyarországi politikai váltástól, az új kormánynak a kiszámíthatatlanságától, vagy inkább attól, hogy Szlovákiában hogyan reagálnak majd erre a politikai szereplők?
3: Hát ha egy szóban kéne összefoglalni, akkor a változástól félnek, mert eddig volt egy jól bejáratott együttműködés, ugye a két kormányzat és a két kormányfolk között, sőt egymás legközelebbi, legszorosabb szövetségeseivé váltak az unión belül, sajnos az orosz érdekek képviseletében. És ez ugye most megváltozott, tehát egyrészt a miniszterelnökünk, Robert Fico elvesztette a legközelebbi szövetségesét az uniós szinten, vagy a világpolitikai szinten. Másrészt jön egy új konstelláció, egy új felállás az új magyar kormányzattal, és valószínűleg az embereket, amikor megkérdezték, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok hogy fognak alakulni, akkor ők elsősorban erre a kormányközi vagy államközi kapcsolatokra gondoltak, amelyeket ugye a két miniszterelnök, illetve a két kormányzat testesít meg. De rögtön hozzá is tenném, hogy ugye itt mindjárt fölmerül a kérdés, hogy meddig lesz ez így, mert azért az összes közvéleménykutatás Szlovákiában azt mutatja, hogy valószínűleg a legközelebbi választásokon Fico már nem tud hatalomba maradni, mert még a republikával együtt se tudnak kirakni egy kormányt, tehát ez valószínűsíthetően egy átmeneti időszak lesz csak megint.
2: Ugye Magyarországon új kormány van, Szlovákiában egyelőre maradt a Fico kormány. Ebben a felállásban milyen törésvonalak mentén alakulhat ki feszültség a két állam, a két kormány, illetve a két kormányfő között?
3: Ugye a modus operandi, tehát az, hogy hogyan működött az előző két kormányzat közötti kapcsolat, az azon alapult, hogy a vitás és problémás kérdéseket a szőnyeg alá söpörjük, azokról inkább nem beszélünk, lásd Benes dekrétumok, lásd Bős Nagymaros, és még folytathatnánk, és próbálunk ott pragmatikusan együttműködni, ahol ennek valamilyen látható haszna van, lásd Ipoly-menti új hidak felavatása, gazdasági együttműködés, és közben fokozatosan a két kormányfő megtalálta egymást az európai, meg a világpolitikában, rájöttek arra, hogy nagyon hasonlóak a gondolataik, korábban konfliktusban voltak, aztán ez úgy összehozta őket, és ennek a kicsúcsosodása volt az, amikor azt hangzott el a találkozón, hogy ugye 99%-ban megegyeznek a magyar és szlovák érdekek, illetve politikák. Ez most változik, hogy valószínűleg a konfliktusos kérdések is újra előkerülnek, és ezek ugye ellentmondásokhoz fognak vezetni, vagy valószínűleg valamilyen konfliktusokhoz. Például a Benes dekrétumok, ugye ez egy tipikusan ilyen kérdés, ami újra az asztalon van.
2: A felmérésben a magyar nemzetiségű válaszadók körében is enyhén a negatív várakozás volt erősebb. Ez mit jelezhet a szlovákiai magyar közösség hangulatáról?
3: Hát valószínűleg ez azzal is összefügghet, hogy egyrészt van egy ilyen általános tendencia, hogy az emberek mindig félnek az újtól, meg a változástól. Még akkor is félnek, ha az később bebizonyosodik, hogy pozitív fejlődést fog hozni, mert egyszerűen így vagyunk pszichológiailag beállítva, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy valószínűleg a szlovákiai magyarságnak a nagyobb része az a előző Orbán kormányzatot támogatta, vagy ahhoz volt közelebb ideológiai szempontból, meg a nézeteit, meg a értékrendjét tekintve, és akkor ezért tekint negatívan az új kormányzatra.
2: És mennyire függ a két ország kapcsolata a miniszterelnökök személyes viszonyától?
3: Hát az elmúlt időszakban azért megmutatkozott, hogy ugye Robert Fico és Orbán Viktor azok ugye személyes konfliktusban voltak gyakorlatilag a ciklusaik elején, ha lehet így fogalmazni, tehát hogy Fico egy első kormányzatot azért egy magyar ellenes nacionalizmus keretében kezdte, és később ezen először tisztán pragmatikus okokból képesek voltak felülemelkedni, utána meg megtalálták a közös pontokat, amik egyre közelebb hoztak őket, olyannyira, hogy már egymást támogattak a választási kampányokban, tehát, hogy bármennyire is küzdenek mind a ketten az ellen, hogy bárki is beavatkozzon külföldről a hazai választási kampányokban, mind a ketten beavatkoztak a másiknak oldalán, és arra biztatták az embereket, hogy a szövetségesüket támogassák, tehát, hogy nagyon fontos szerepe van, röviden és egyszerűen leegyszerűsítve a két politikus, a két kormányfő közötti viszonynak, és ez korán sem lesz ilyen, még csak pragmatikusan együttműködése valószínűleg az új kormányzat tekintetében, inkább arra lehet számítani, hogy jóval konfrontatívabb lesz. Ugye Magyar Péter új miniszterelnök nem engedheti meg magának azt, hogy a nyilvánosság előtt beszorítsák egy olyan pozícióba, hogy bárkinek, tehát ugye Ukrajna, az Európai Unió, vagy akár a szlovák kormányzat érdekében feladja a magyar nemzeti érdeket, tehát ezt mindenképpen el akarja kerülni, hogy a szélső jobboldali ellenzéke például betolja egy ilyen szerepbe, ezért az várható, hogy inkább konfrontatívabban fog viselkedni, és Robert Ficóra is jellemző ez, hogyha politikai sanszot lát, tehát lehetőséget lát arról, hogy például a magyar kártya előhúzásával újra szerezhet némi szavazatot, akkor nem fog egy pillanatra se hezitálni, és be fogja vetni ezt a fegyvert. Úgy tűnik nekem, mintha Robert Fico kormányfő elvesztette volna a racionális gondolkodás mentén való politizálást, tehát sok olyan jelet látok arra, hogy most már, főleg a merénylete után, amikor visszatért a politikába, sok helyen ilyen emocionálisan, ilyen csuklóból, csípőből tüzel, és annélkül, hogy stratégiailag gondolkodna. Tehát én a magyar kérdésben például pontosan ezt látom, hogy azok után, hogy ugye az előző választásokon a Focus Exit polja szerint, ami elég megbízhatóan lőtte be például a magyar pártot, azt mutatta ez az Exit poll, hogy a magyar nemzetiségű választóknak a 10%-a egyenesen és közvetlenül már Ficóra szavazott. Azok után, hogy a magyar párt betámogatta az ő köztársasági elnök jelöltjét, Peter Pellegrinit, és a magyar szavazók többsége rám szavazott az elnök választáson, én azt tartottam volna racionálisnak, hogy a magyar pártot megpróbálja valamilyen formában, hogy a Magyar Szövetségre gondolok, bevonni a politikai táborába, és ezzel egy ilyen 3-4%-os erőnyt szerez a másik oldallal szemben. Ehelyett inkább a konfrontációt választotta, inkább a Benesféle szájkos törvényt fogadta el, ami hát racionálisan nehezen értelmezhető. Én úgy látom, hogy ezzel inkább önmagát károsítja meg. Tehát, hogy ma nem lehet arra számítani, hogy csak ez a motiváció van ott mögötte, hogy felmérést csinálunk, megnézzük, hogy alakulnak a dolgok, és akkor ezt szerint lépünk, hanem lehet, hogy egy nagy adag irracionalitás is bejött ebbe a legfelsőbb szinteken is a politikába, ami azért nem nagyon volt jellemző korábban Ficóékra.
2: Ha már itt tartunk, végezetül még egy kérdés erejéig a Magyar Szövetség szerepéről, vagy lehetséges szerepéről is kérdezném. Híd lehet a szlovákiai magyar politikai képviselet a két ország között, vagy inkább belesodródik majd a Magyar Szövetség is a két ország konfliktusaiba?
3: Hát most nagyon nehéz megmondani azért, mert korábban egyértelmű volt az, hogy a magyar politizálás Szlovákiában legalábbis a domináns formája, ez mindig a demokratikus oldalon állt. És 2016-ban először ugye Híd rúgta fel ezt, amikor belépett a harmadik Fico kormányba, és aztán meg a szövetség is felrúgta ezt, amikor közel állt Ficóhoz, lényegében az Orbán kormányzat is Ficót támogatta, amikor beállt a Peregrini mögé kampányolni, és most meg azt látjuk, hogy mintha próbálnak kitolatni ebből a pozícióból, és az ellenzékkel, a szlovák, jelenlegi szlovák ellenzékkel keresnék az együttműködést. De viszont ez nem biztos, hogy teljesen kompatibilis lesz a választóiknak az értékrendjével, mert azért itt nem szabad elfelejteni, hogy 16 évig itt volt egy Magyarországról jövő nagyon erős propaganda, ami nagyon érdemben, szerintem érdemben befolyásolta a szlovákiai magyarság jelentős részének a gondolkodását, nézeteit, értékrendjét, és ez nem tűnik el egyik napról a másikra. Tehát lehet, hogy a párt át tud menni például a liberálisabb oldallal való együttműködéshez, csak nem biztos, hogy a választói többségének ez tetszeni fog, vagy követni fogja. Nem csak a pártnak a döntése, és azért nem is nagyon bocsátkozni ilyen latolgatásokba, hogy mi fog itt történni, mert hát majdnem teljességgel kiszámíthatatlan, hogy mi lesz ennek a vége.
2: Egy friss felmérés szerint a válaszadók legnagyobb csoportja, több mint 40%-uk arra számít, hogy a magyarországi politikai változás inkább negatívan hat majd a szlovák-magyar kapcsolatokra. Gál Zsolt politológust, a Pozsonyi Comenius Egyetem politológiai tanszékének oktatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: A Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség képviselői szakpolitikai egyeztetésbe kezdenek, és a két párt vezetői már nyíltan arról beszélnek, hogy a cél a jelenlegi kormánykoalíció leváltása. A tárgyalások tétje azonban nem csak az, hogy milyen programban tudnak megegyezni, hanem az is, hogy a Magyar Szövetség milyen feltételekkel, milyen garanciákkal és milyen politikai áron tud közelebb kerülni a szlovák ellenzék vezető erejéhez. Erről beszélgetünk Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével. Pontosan hol tartanak most a Progresszív Szlovákiával folytatott egyeztetések?
1: Elindítottunk egy hosszú tárgyalássorozatot, három csoportra osztottuk a témákat, ezek lefedik a Magyar Szövetség 13 pontját, tehát van egy világos jövőképünk, tudjuk, hogy akár a régiófejlesztés tekintetében mit igényelnek a déli járások, a magyar területek, és tudjuk azt is, hogy a közösségi jogérvényesítés tekintetében milyen jogállási kérdéseket kell megoldani, amelyek 93 óta, az önálló Szlovákia léte óta fájóan hiányoznak a magyarok számára is, és a nemzetiségek számára is. Ezen a kettő pilléren alapszik a Magyar Szövetségnek a programja, 13 pontja, és ehhez keressük a partnereket. A tárgyalássorozatot egyébként nem csak a Progresszív Szlovákiával indítottuk el, hanem a kereszténydemokratákkal is. A Progresszív Szlovákiával pedig tegnap annyit jelentettünk be, hogy három téma, három terület köré osztjuk be a megtárgyalandó témákat. Az egyik jogálláskötőjel nemzetiségi kérdések, ez a mi olvasatunkban ugye a már említett a felvidéki magyar sorskérdések, beleértve egy új jogállási törvényt, nemzetiségi iskolahálózatot, nemzetiségi tanácsrendszert és olyan államigazgatási szerveket, amelyek mondjuk vajdasági mintára a felvidéki magyarok kultúráját, oktatásának a módszertanát, mediális jelenlétét is sorolhatnám, szabályozhatják, és garanciákat adnak, jogi garanciákat adnak mindenre. A másik téma, a másik kör az a régiófejlesztés, ennek három területe van. Az egyik otthonteremtés, tehát érezzük, tudjuk, látjuk, hogy fájóan ellenünk dolgozik a demográfia, pontosan tudjuk, hogy ürül ki a vidék, pontosan láttuk azt is, hogy az elmúlt kormányzatok mennyire elhanyagolták a magyarok lakta területeket, és hogy óriásiak a gazdasági különbségek az ország északi és déli fele között, és óriásiak a gazdasági különbségek a nagyvárosok és a kis települések között. Na most erre egészen biztos, hogy megoldást kéne kínálni. Ebben a jelenlegi kormány hát enyhén szóval nem mutatkozott partnernek, tehát itt megoldások kellenek. Otthonteremtési és családpolitikai javaslataink vannak, ez az egyik téma, a másik a mezőgazdaságnak a fellendítése, leginkább a feldolgozóipar modernizálásával, illetve az Európai Uniós támogatások rendszerének a jobb kihasználásával, és a természetesen ott van a közlekedési infrastruktúrának a fejlesztése, nincs befejezve az R7-es, nincs befejezve az R2-es, hiányzik egy elkerülő út a Monostori híd után, katasztrofális állapotban van a 63-as út, Szoroskői alagút, Rimaszombati kórház.
0: Sokáig lehetne sorolni ezeket a szakpolitikai témákat.
1: Nincs vonal Léva és Kassa között, és sorolhatnám, tehát, hogy ezt mind bevisszük mi ebben a történetben. A harmadik pedig úgy tetszik európai politika, tehát, hogy hogy látjuk körülöttünk a nagyobb, szélesebb világot. Itt nekünk kettő prioritásunk van, felvidéki magyarokként. Az egyik, hogy szülessünk meg egy olyan magyar-szlovák kiegyezés, mondjuk cseh-német vagy magyar-szerb mintára, amely mondjuk a történelmi sérelmeket megnyugtató módon rendezi, tehát hogy billenjen helyre végre az erkölcsi egyensúly. A 45 és 48 közötti időszakért legyen egy megfelelő bocsánatkérés, és mondjuk a vagyonelkobzások és minden, ami ebből fakad, azok legyenek jogi úton is megfelelően rendezve. A másik oldala pedig természetesen az Európai Parlamentben és az Európai Intézményrendszeren belül az őshonos nemzeti közösségek jogainak a képviselete. Tehát ez a három csomag, amiről tegnap tárgyaltunk Simecska elnök úrral, és annyiban maradtunk, hogy ők is kijelölnek mind a három területre egy szakértői csapatot, mi is kijelölünk mind a három területre egy szakértői csapatot. Itt fiatal jogászok, közgazdászok, régiófejlesztéssel foglalkozó szakemberek, mezőgazdászok lesznek, meg örök fiatalok is, természetesen tapasztalt szakértőkre is támaszkodunk, és hát nézzük meg, hogy a következő hetekben, hónapokban hogyan tudjuk úgy egyeztetni a kölcsönös elképzeléseinket, hogy ebből adott esetben később valamiféle együttműködés is születhessen. Mert hogy most együttműködésről egyenlőre nem beszélünk, ezt is tegnap azért leszögeztük világosan a sajtótájékoztatón, a félreértések elkerülése véget, tehát itt nem választási együttműködésről, vagy közös indulásról, vagy hasonlóról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy ha adott esetben a Magyar Szövetség és a Felvidéki Magyarság képviselete ott lesz a parlamentben, és a Progresszív Szlovákia meg az ellenzék többi pártja is ott lesz a parlamentben, akkor a Magyar Szövetség programjából mi mindent lehet megvalósítani. De és jobb, ha ezt már most látjuk, most tudjuk, hogy később, adott esetben 2027-ben, amikor már nagyon szűk lesz az időablak, váratlan meglepetések érnének bennünket. Én úgy gondolom, hogy ez a felelősségteljes hozzáállás, így tudunk lehető legegyenesebben és a lehető legvilágosabban és nyíltan kiállni a felvidéki magyar emberek elé, hogy amennyiben mi mandátumhoz jutunk, amennyiben ők képviselethez segítenek bennünket, a pártjukat, ezáltal magukat is, akkor ezek és ezek a kérdések lesznek megoldva 2027-ben.
0: Elnézést, most már tényleg közbe kell szólnom, elnök úr, azért ön is belátja, hogy elég nehéz úgy értelmezni ezt a közös kiállást, mint hogyha ez nem politikai közeledés lenne. Ez már valóban egy lehetséges választás utáni együttműködésnek az előszobája, hogy önök ketten kiálltak a sajtónyilvánossága előtt, vagy pedig...
1: Ugye az elmúlt hónapokban elég sok minden történt, sőt az elmúlt napokban is elég sok minden történt. Ha a tegnapi híreket nézzük, akkor Orosz Őrs bejelentette, hogy nem szabadsértési eljárás indul ellene a januári tüntetés után, hanem büntető eljárás. Az elmúlt napokban kiderült az is, hogy Andruskó Zoltán vallomása után, hogy Tibor Gaspar, aki a jelenlegi kormánykoalíció legerősebb pártjának meghatározó személyisége, korábbi rendőrkapitányként, gyakorlatilag tudott tudomása volt Basternák László meggyilkolásáról, aki a mi megbecsült tagunk volt, kiemelt képviselője, politikai személyisége Komárom járásnak, Ógyalla városának. Tehát, hogy ezt látjuk, hogy a jelenlegi kormány oldalon ilyen erkölcsi mélyrepülés van, akkor ezek után nem is értem, hogy miért kéne magyarázni azt, hogy mondjuk a Smerrel a kapuk becsukódtak, bezáródtak, és innentől kezdve vállalhatatlan az együttműködés. Ha ezt tudatosítjuk, és helyén van a morális irántünk, akkor innentől kezdve a politikai mozgástér az gyakorlatilag az diktálja, hogy a másik oldalon lévő pártok, és ezek között vannak liberális pártok is, vannak kereszténydemokrata pártok is, pont úgy, ahogy a 90-es évek végén, velük kell leülnünk a tárgyalóasztalhoz, kellő bátorsággal, egyenességgel és elkötelezett érdeképviselettel, és letenni eléjük az asztalra azt, hogy a felvidéki magyarság mit kíván, melyek a megoldandó kérdések, ezekből néhányat ugye az elmúlt percekben felsoroltam, és akkor egy hosszú tárgyalás sorozat folyamán nézzük meg, hogy ebből később egy politikai együttműködés születik, akkor mi lehet ennek a közös gyümölcse.
0: A PS ugye vezető ereje az ellenzéknek, a Magyar Szövetség viszont jelenleg parlamenten kívüli párt. Milyen alkupozícióból tárgyalnak valójában önök?
1: Hát én nem alkudozni szeretnék, hanem képviselni a közösségünket.
0: De azért vannak olyan elvárásaik a leendő esetleges partnereikkel kapcsolatban, amik ugye egy minimumot fogalmaznak meg, mondjuk a kisebbségi jogok területén.
1: Természetesen, és ezt a tegnapi sajtótájékoztatón el is mondtam, hogy a jogállási keretrendszer az egy olyan dolog, amiből nem engedünk.
0: Ez annak idején az Igor Matovics vezette, Olano még a kormányprogramba is betette ezt, amiről ön beszél, aztán nem lett belőle
1: semmi.
0: Tehát többek között éppen annak az Ivan Korcsok vezette külügyminisztériumnak hála, aki most a PS-ben politizális esetleges partnerük lesz.
1: Pontosan, vannak vadhajtások minden pártban.
0: Ön szerint Ivan Korcsok vadhajtás?
1: Hát egyenlőre, ha nemzetiségi jogokat nézzük, akkor ezen a területen enyhén szólva nem bizonyított. De hát most nem is Ivan Korcsokkal kell tárgyalni, hanem azoknak a szakértőknek kell a közös tárgyalásokon dűlőre jutni, akiket meg amelyeknek a úgymond a strukturális felépítését felsoroltam. Visszatérve egy pillanat erejéig a jogállási kérdésekhez, tehát ez államfelfogásról is szól. És én úgy látom, hogy Mihály Simecska egyébként ezt érti. Tehát, hogy úgy tekintünk Szlovákiára, mint egy olyan mecsiarista államfelfogású államra Közép-Európában, és egyébként ezt a vonalat a 21. században áthozta Robert Fico is, ahol nemzetállamot építenek, és legfeljebb egyéni jogai lehetnek az itteni nemzetiségeknek. Szó nincs arról, hogy államalkotó tényezők legyenek, vagy szó nincs arról, hogy kollektíve gyakorolják a jogaikat, akár az iskoláik, akár az önkormányzataik, akár a kultúrájuk terén. Na, ezt kell megváltoztatni. És ennek az alapja egy jogállási törvény és egy új jogállási keretrendszer kell, hogy legyen. És úgy említettem, ez túlmutat a jogszabályokon, ez egy államfelfogási kérdés.
0: Nem lehet, hogy a Magyar Szövetség most azért keresi a Progresszív Szlovákia közelségét, vagy segítségét, támogatását, partnerségét, mert önállóan nem lát biztos utat a parlamentbe?
1: Egyáltalán nem, hiszen ezt is tegnap leszögeztük, hogy a Magyar Szövetség nem másokkal kíván koalíciót kötni, nem ellenzéki pártokkal, nem azoknak a liberális oldalával, nem azoknak a konzervatív oldalával, hanem a Magyar Szövetség a magyar választókkal kíván szövetséget, ha úgy tetszik, koalíciót kötni. Tehát nekünk a magyar embereket kell meggyőznünk arról, hogy ha jobban akarnak élni a déli régiókban, és hogyha többletjogokat szeretnének, bár nem biztos, hogy a többletjoga a helyes kifejezés, inkább azt mondanám, hogy azokat a jogokat szeretnék, amelyek megilletnek bennünket őshonos nemzeti közösségként, akkor a Magyar Szövetség az egyetlen párt, amely ezért ringbe száll, és amely ezt képviselni akarja, és amely a partnereken keresztül ki akarja tárgyalni a felvidéki magyarok számára mindezt. Tehát ez a kínálat, nekünk erről kell meggyőznünk a magyar embereket, és velük kell szövetséget és koalíciót kötni, nem másokkal.
0: Ha a PSZ-szel való közeledés nem hoz több szavazót, viszont elbizonytalanítja mondjuk a konzervatívabb magyar választókat, akkor nem lehet, hogy politikailag többet veszítenek ezzel, mint nyernek?
1: Hát de a kereszténydemokrata párt, amely ugyanúgy az ellenzéki pólusnak a része, teszem hozzá, mi még nem vagyunk ott. Tehát mi az ellenzékkel tárgyalunk, nem az ellenzék része vagyunk, ezt is szerintem fontos és világos leszögezni. Tehát az a kereszténydemokrata párt, amely viszont ebben a blokkban van, ráadásul szoros szövetségben van a szlovák katolikus egyházzal, hát ilyen szempontból ez nem garancia, hogy itt nem valamiféle liberális vagy konzervatív ideológiai történetről van szó, hanem egész egyszerűen arról, hogy ki akar változást, mind gazdasági téren, mind a jogállam területén, mind a nemzetiségek jogbővítése területén, vagy ki az, aki nem akar választást, vagy változást. Tehát, hogy ez szerintem a tétje, így kell feltenni a magunknak a kérdést.
0: Az előbb azt mondta egy félmondatban, hogy a Magyar Szövetség továbbra sem része az ellenzéknek. Ez így van? Jól értettem?
1: Hát formálisan azok vagyunk, mert hát nem vagyunk kormánypárt. Hát ilyen szempontból magától értetődő, hogy ellenzéki párt vagyunk. Olyan értelemben nem vagyunk az ellenzék része, hogy most nem ilyen négyes, ötös együttműködéseket folytatunk a többi ellenzéki párttal, hanem külön-külön tárgyalunk velük. Most a legerősebb ellenzéki párttal tárgyaltunk, ahogy említettem, fogunk a kereszténydemokratákkal. Ott már informális találkozó volt. A közeljövőben valószínűleg lesz egy tegnapihoz hasonló, amikor majd egy sajtótájékoztatón is be tudjuk jelenteni, hogy a KDH-val miről tárgyalunk. Így kell elképzelni most a Magyar Szövetségnek a helyét és mozgásterét a szlovákiai belpolitikában.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével beszélgetünk. Ugye a sajtótájékoztatón és több interjúban is kiemelte azt az európai parlamenti határozatot, amely a többi között foglalkozik a Benes dekrétumokkal is. Most nem csak a fideszes, hanem a KDH-s Miriam Lexman és sem pedig a PS képviselői nem szavazták meg ezt az állásfoglalást, és az elmúlt percekben éppen arról beszélgettünk, hogy a PS-szel és a KDH-val tárgyalnak, vagy fognak tárgyalni. Mi a véleménye erről, és mennyire vetíti ez elő ezeknek a pártoknak a hozzáállását a magyar kisebbséget érintő kérdésekhez?
1: Ez furcsa felhozatal így egymás mellett, PS-KDH-Fidesz.
0: Ezek voltak azok a pártok, amelyeknek a európai parlamenti képviselői nem támogatták ezt a bizonyos Szlovákiát elmarasztaló
1: határozatot. Hibásan is tették. Meg kéne tőlük kérdezni, mert az állásfoglalás sok mindent érintett, ugye? Hogy konkrétan mi miatt nem tudták ezt támogatni. Én az ő nevükben nem tudok, nem is szeretnék beszélni. A felvidéki magyar álláspont és magyar szövetségnek az álláspontja viszont az, hogy igen, jó, és ezt tegnap elmondtam a PSZ elnökének jelenlétében, annak ellenére, hogy ezek szerint a pártja egy-két képviselője nem támogatta, hogy üdvözlendő az, ha az Európai Parlament színterén végre olyan állásfoglalás is született, amely kimondja, hogy a jogállami kérdés, vagy inkább így a nemzetiségi kérdés az jogállami kérdés is, és a kettőt együtt kell értelmezni. Na meg kimondja azt is, hogy a legbenest törölni kell a büntetőtörvénykönyvből, és kimondja azt is, hogy a vagyonelkobzásokat, a magántulajdonba való durva beavatkozást, nevezzük nevén a lopásokat le kell állítani. Mi ezt üdvözöljük. Megint csak azt tudom mondani, amit egy korábbi kérdésnél is, tárgyalni és meggyőzni a feleket arról, hogy mi a helyes út, mi a követendő irány, és egyébként erre miért van szükség, nem csak a magyaroknak, hanem angolokkal, szlovákiai társadalomnak.
0: Sok szlovákiai magyar tart a progresszív politikától, vagy legalábbis idegenkedik tőle. Hogyan magyarázza el ön egy konzervatívabb délszlovákiai magyar potenciális választónak, hogy a progresszív Szlovákiával való egyeztetés nem identitás feladás?
1: Hát ha ezt nekem konzervatív emberként, akinek azért jól ismert a politikai előélete, kapcsolatrendszere, urambocsá szimpátiája, ha azt látják, hogy én kellő, hogy is mondjam, professzionális hozzáállással viseltetek ezen a téren, mert hogy egy politikusnak az a dolga, hogy tárgyaljon, és az a dolga, hogy a közössége számára kiharcolja a maximumot. Ha ezt azt látják, hogy egy vállalatlan konzervatív ember ezt teszi, akkor ne legyenek kérdések, és ne legyenek kérdőjelek e tekintetben. A másik történet, amit el tudok mondani, hogy ne ideológiai kérdést csináljunk ebből, hanem csináljunk egy olyan kérdést, amire már utaltam is, hogy ki akar gazdaságilag sokkal divatos szóval éve prosperálóbb országban élni, és ki akar a saját közössége számára jogbiztonságot és jogi garanciákat elérni. Így kéne föltenni a kérdést.

0: ember próbáló feladat megérvelni ennek az útnak és ezeknek a tárgyalásoknak a helyességét, de az a helyzet, hogy mind erkölcsi tekintetben, mind politikai tekintetben, mind a jövőképünket és a jogaink bővítését tekintve nincs más út előttünk.
1: Együttműködésről beszélnek, de közös listáról, koalícióról, választási modellről egyelőre nem. Lehet ön szerint közös listája a Magyar Szövetségnek a PS-szel, vagy ezt teljesen kizárják?
0: Egyáltalán nincs ez napi renden, és nagyon nehezen is tudnám elképzelni. Tehát én ezt többször elmondtam, hogy mi más párt listájára nem fogunk fölmenni. Tehát, hogy ez a Magyar Szövetségnél nem jöhet szóba. A Magyar Szövetségnek az áterve az, hogy, és hát ezért is járom napról napra, faluról falura, rendezvényről rendezvényre a közösségünket, hogy tartsuk a kapcsolatot az emberekkel, és mondjuk el, mutassuk be nekik a programunkat, és mondjuk el a közelgő választásoknak a tétjét, mind az önkormányzati választások tétjét, mind aztán jövőre a parlamenti választásoknak a tétjét. Úgyhogy egyértelműen ez a mi útunk, a mi irányunk. A mindenféle más egyéb politikai együttműködésre, mondom, más párt listáján való indulás nem jöhet szóba, de esetleg mindenféle más politikai együttműködésre arra térjünk vissza majd akkor, amikor annak itt lesz az ideje.
1: Nem érzi úgy, hogy az a legnagyobb kockázat, hogy a magyar szavazatok megint elvesznek, hogyha a párt egyedül próbálkozik majd a parlamenti választásokon?
0: Nyilván sok mindent figyelembe kell venni. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne legyen képviselete a felvidéki magyarságnak. Terítéken a közigazgatási reform, terítéken, illetve már folyamatban az iskola optimalizáció, említettem a demográfiai fogyást, tehát olyan kihívások előtt van ez a már nem is félmilliós nemzetrész, amely kihívásokkal egész egyszerűen nem fog tudni megküzdeni, hogyha nem lesz egy olyan képviselete, ami ezeket a jogi garanciákat ki tudja harcolni. Úgyhogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen képviseletünk jövőre. Nyilván tekintetbe kell venni azt is, hogy kimagaslóan fölugorhat a választási részvétel. Lásd Magyarország, ahol nagyon megugrott. Ezeket majd az esetleges választási stratégia megalkotásánál jövőre, jövő ilyenkor 2027-ben nyilván figyelembe kell venni, de meg tudom ismételni, hogy most nem ez a dolgunk, most az a dolgunk, hogy tartsuk a kapcsolatot a magyar emberekkel, mutassuk be a programunkat, szervezzük erős politikai és öntudatos közösségé a magyarságot, és menjen házról házra, szájról szájra ez az üzenet, hogy tisztában legyen minden felvidéki magyar a programunkkal, meg azzal, hogy mi a tétje ennek a megvalósításának.
1: A Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség közeledése jóval több egyszerű sajtófotónál egyszerre szól a jelenlegi kormány leváltásának lehetőségéről, a magyar kisebbségi követelések érvényesítéséről, a déli és keleti régiók fejlesztéséről, és arról is, hogy a Magyar Szövetség milyen politikai identitással vág neki a következő választási időszaknak. Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: Az ellenzék kezdeményezi a védelmi miniszter leváltását, a rendőrbérek emelését tervezi Matúz Sutay-Estok, a Tisza a parlamenti képviselők fizetésének 40%-os csökkentését javasolja, az ukrán parlament ratifikálta az unióval kötött 90 milliárd eurós hitelről szóló megállapodást. Marad a napos, meleg idő, de a holnapi csúcsértékek nem érik el a 30 fokot.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Részletes híreink. Az ellenzéki pártok képviselői közös javaslatot nyújtanak be az elkövetkező napokban a parlamentbe, amelyben Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltását kérik az Eperjesi kórház építésével kapcsolatos szabálytalanságok miatt, amelynek kivitelezését az általa vezetett szaktárca felügyeli. További részletek Gazsik Viktóriától.
2: Az ellenzéki pártok közös sajtótájékoztatóján Peter Stachura, a kereszténydemokrata mozgalom képviselője arra mutatott rá, hogy az építkezés pazarló, rossz minőségű és átláthatatlan. A kormánysüllyedtsége Stachura szerint abból ered, hogy a jövő évi parlamenti választásokig meg tudják nyitni a kész kórházat. A progresszív Szlovákiát képviselő Oszkár Dvozsák szerint Kalinyáknak több esélye is volt arra, hogy visszavonja a közbeszerzést.
3: Miniszter Kalinyák zrušiť.
2: Az SZSZ-es Tomás Szalai attól fél, hogy az építkezésnek nincs érvényes építési engedélye.
4: Táto nemocnica podľa nás nemá právoplatné stavebné povolenie vydané v súlade so zákonom.
2: Mivel hiányzik a környezeti hatástanulmány. Marek Rajcsi volt egészségügyi miniszter, a Szlovenszko mozgalom képviselője az építkezésben, a jelenlegi kormány tehetetlenségének jelképét látja. Lubomír Galko független parlamenti képviselő hozzátette. Örül annak, hogy az ellenzéknek sikerült összefogni ebben a kérdésben, és egységesen lép fel. A minisztérium tavaly közel 448 millió euró szerződést kötött a kórház fejlesztésére és korszerűsítésére. Robert Kalinyák védelmi miniszter április végén jelentette be, hogy a szaktárca leállította az építkezést. A döntést azzal indokolták, hogy ellenőrizni kell a tartószerkezetek kivitelezésének minőségét. A tárca a vizsgálat eredményei alapján elállt az eredeti szerződéstől, és új közbeszerzést írt ki a beruházás befejezésére. Kalinyák a héten visszautasította az ellenzék túlárazásról szóló állításait, a kormányfővel együtt kijelentették, hogy az építési felügyelet nem hibázott. Az újeperjesi kórház stratégiai állami beruházásnak számít.
0: A kormányzó HLASZ a rendőrök jelentős béremeléséhez kötné a jövő évi állami költségvetés támogatását, miközben a belügyminiszter megvédte a fegyveres testületek szociális juttatásait is, Mezőszállási Márk összefoglalója.
5: Matúz Sutay-Estok belügyminiszter bejelentette, pártja a HLASZ csak akkor támogatja a jövő évi állami költségvetést, ha abban jelentős rendőri béremelés is szerepel. A tárcavezető szerint új bértábla bevezetését tervezik, az erről szóló egyeztetések már megkezdődtek. A kezdeményezést üdvözölte Tibor Gáspár, a parlament alelnöke és korábbi országos rendőrfőkapitány is.
6: Zrejme táto požiadavka príde pri tvorbe rozpočtu, ktorý sa bude prijímať niekedy na jeseň. Môžem povedať všetko, že to spustí.
5: Valószínűleg ez a követelés az állami költségvetés összeállításakor kerül majd elő, amelyet várhatóan ősszel fogadnak el. Elmondhatom, hogy az egész rendőri bérekkel kapcsolatos ügyet ismét a progresszív Szlovákia elnökének, Michal Šimečkának a kijelentése indították el, mert neki nem tetszenek a rendőri nyugdíjak. A belügyminiszter ezt kihasználva nyilvánosan is jelezte, hogy tenni akar valamit a rendőrök fizetésének emelésére. Én ezt üdvözlöm, nagyon jó gondolatnak tartom, mert valóban teljesen új bértáblát és a rendőrök fizetéséhez kapcsolódó egyéb juttatásokat kell kialakítani úgy, hogy azok megfeleljenek annak a szintnek, amit a társadalom elvár a rendőröktől a munkájukért cserébe, nyilatkozta Gáspár. A belügyminiszter hangsúlyozta, amíg ő vezeti a belügyi tárcát, nem nyúlnak a rendőrök és más fegyveres testületek szociális rendszeréhez, illetve szolgálati nyugdíjaihoz.
0: Robert Fico miniszterelnök a parlamenti kérdések órája során nyilatkozott a melegházasságok szlovákiai elismerésének kérdéséről. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákia alkotmánya rögzíti a házasság definícióját, mint egy férfi és egy nő kötelékét, valamint a két biológiai nem létezését. Kijelentettük, hogy a nemzeti identitás kérdéseiben a szlovák jog elsőbbséget élvez majd a nemzetközi joggal szemben, fogalmazott Robert Fico. A miniszterelnök felszólította a parlamenti képviselőket, hogy sürgősen fogadják el az alkotmányhoz kapcsolódó végrehajtási jogszabályokat. Erre szerinte azért van szükség, hogy a homoszexuális párok ne követelhessék az alkotmánnyal ellentétes módon a más országokban kötött házasságaik elismerését Szlovákiában. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtja az ország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. A döntés a Tisza párt egyik fő ígérete volt az április 12-i parlamenti választások kampányában, és egyike azoknak a korrupció ellenes intézkedéseknek, amelyeket a magyar kormány azért fogadott el, hogy feloldják a korábbi miniszterelnök Orbán Viktor kormányának politikája miatt befagyasztott uniós forrásokat. A magyarországi kormányzó Tisza párt ma olyan javaslatot nyújtott be a parlamentbe, amely drasztikusan csökkenteni a képviselői fizetéseket. Az eddigi átlagbér háromszorosa helyett a jövőben az átlagbér 1,8-szeresét kapnák. Júliustól az országgyűlés tagjainak fizetése átlagosan mintegy 2500 eurónak megfelelő összeggel csökkenne, így egy képviselő átlagos alapbére 3700 eurónak megfelelő forint. A Telex szerint ez csupán az az alapilletmény, amelyet azok a képviselők kapnak, akik egyetlen bizottságnak sem tagjai, és semmilyen tisztséget nem töltenek be a parlamentben. A Tisza a különböző parlamenti tisztségekért járó pótlékokat is csökkenteni tervezi. Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd euró értékű hitelről szóló megállapodást, amely lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy a 2026 és 27 közötti időszakban összesen legfeljebb 90 milliárd euró értékű pénzügyi támogatást kapjon az Uniótól. A forrásokat az állami költségvetési hiány fedezésére, a makrogazdasági stabilitás biztosítására, valamint Ukrajna védelmi és ipari kapacitásainak megerősítésére fordítják. A hitel tőkeösszegét kizárólag az Orosz Föderáció által fizetendő jóvátételekből törlesztik majd, míg a kamatfizetéseket az unió költségvetéséből fedezik, jegyezte meg az ukrán parlament sajtószolgálata. Miután az ukrán fegyveres erők támadást intéztek Starobilszk városa ellen, Oroszország hétfőn figyelmeztette az Európai Unió tagállamainak diplomáciai képviseleteit a kijevi katonai objektumok elleni csapásokra. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezzel összefüggésben ma kijelentette, hogy Moszkva katonai, ipari komplexumok elleni támadásokra vonatkozó figyelmeztetéseit nem mindenki veszi komolyan. Peszkov hozzátette, hogy ezeket az információkat mindenkivel közölték, és hogy mi történik ezután, arról már mindenkinek magának kell döntenie. A szóvivő szerint az a pillanat, amikor Moszkva a szavakról a tettekre tér át, az események alakulásától függ majd. Oroszország és Kazahsztán megállapodást írt alá egy atomerőmű építéséről a közép-ázsiai országban. A megállapodást Vlagyimir Putyin kazahsztáni látogatása során erősítették meg, és egyúttal megegyeztek az exporthitel nyújtásáról is a projekt finanszírozására. A Rosatom, orosz állami atomenergetikai koncern szerint az atomerőmű építésének megkezdése Kazahsztánban a következő évben várható. A Rosatom úgy tervezi befejezni a létesítményt, hogy az a 2030-as évek közepén megkezdhesse a működését. Ausztria egyik kórházában elkülönítettek egy személyt, akinél az ebola lehetséges tüneteit észlelték. Az érintett a hét elején tért vissza Ugandából. Az első laboratóriumi vizsgálat egyelőre nem igazolta az ebola fertőzést, a második teszt eredményére még várnak. A beteg állapota az orvosok szerint stabil, jelenleg egy felső ausztriai kórházban kezelik, és előkészítik az átszállítását egy speciális bécsi klinikára.
7: Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója hangsúlyozta, a kongói demokratikus köztársaságban terjedő járvány megfékezhető, ehhez azonban gyors és összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.
8: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
9: A szerdai szünnap után ma rendezik a negyeddöntőket a svájci jégkorong világbajnokságon. Most játsszák a Finnország, Csehország és a Kanada Egyesült Államok mérkőzéseket. 20-20-tól bonyolítják le a Svájc-Svédország és a Norvégia-Lettország összecsapásokat. Ma rendezik a Pozsonyban tegnap kezdődött minifutball Európa-bajnokság csoportköre második fordulójának mérkőzéseit. A házigazda szlovák válogatott 19-15-től a bosnyákokkal, a magyar együttes pedig 21-45-től a szlovénokkal méri össze erejét. A szlovákok győzelemmel, a magyarok viszont vereséggel rajtoltak szerdán. Oliver Glasner vezetőedző a Crystal Palace labdarúgó csapatának tegnap esti konferencia liga diadala után nehezen barátkozott a gondolattal, hogy utoljára ült az angol csapat kispadján. A spanyol Vallecano elleni lipcsei döntőből pedig, melyet 1-0-ra nyert meg az együttese, a második félidő első negyedóráját emelte ki. Az osztrák tréner már korábban bejelentette, az idény végén távozik a klubtól. A kapus Manuel Neuer és a csatár Kai Havertz is hiányzott a német labdarúgó válogatott első edzéséről, amellyel megkezdődött a közvetlen felkészülése az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Az angol labdarúgó válogatott drónvédelem alatt fog edzeni a világbajnokság alatt. Az intézkedést a kémkedés megelőzése érdekében hozták. A tréningek során úgynevezett vadászdrónokat használnak, amelyek képesek az idegen drónok elfogására és hatástalanítására. A rendőröket drónzavaró berendezéssel fogják felszerelni. Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Yannick Sinner kétszettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában.
8: Időjárás.
7: Országszerte napos az idő, de a csúcsértékek nem lépik túl a 25 fokot. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, néhány felhő azonban már felbukkanhat az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként megélénkülhet az északi szél. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Vasiesó Lívia hangmester nevében is Kis Balázs hírszerkesztő köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Ha tehetik, ébredjenek a hét utolsó munkanapján is velünk. További szép estét, a viszonthallásra!

0: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: Addig jól még jönnek az ötletek, tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így, de valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
2: Liszka József etnológus, néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
3: Születésének 350. évfordulóján a tragikus sorsú nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, annak sikereiről és kudarcáról, hőseiről és vélt árulóiról szól a szalagtár. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
0: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Dnes však.

Dann ist der Kalumarsan.